Ők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Időjárás. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hét.
1: John 15, Jesus calls us to
0: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is, egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: klasszikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Schmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Tudjátok, gyakran kérdezzük, miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. De tudjátok, mi van? Ez valójában egy rossz kérdés, és valahányszor rossz kérdést teszel fel, nem fogsz választ kapni. Azt kellene kérdeznünk, mi történik a jó emberekkel, mikor rossz dolgok esnek meg velük.

0: az Istenre való várakozás művészetéről fogunk beszélni. Nem vagytok lelkesek ettől? Arról a művészetről fogunk beszélni, amikor türelmesen várakozol Istenre, és nem veszed a dolgokat a saját kezedbe, és nem csinálsz nagyobb zűrt, mint amiben már eleve vagy. Amen. És nézzétek, mikor képes vagy ezt megcsinálni, akkor ez egy áldott hely. Türelmesnek lenni áldott dolog, hiszen akkor semmi sem tud felidegesíteni, nem számít, mi történik. Isten erőt ad nekünk, erő lakozik bennünk, de mi mindnyájan azt akarjuk, hogy ez az erő felszabaduljon az életünkben. Mármint remélem, hogy ti is akartok imádkozni a betegekért, hogy azok meggyógyuljanak. Talán van közöttetek olyan, aki nem is tudja, hogy van ilyen lehetőség. A Biblia azonban azt mondja, hogy akik hisznek, azok betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Tudjátok, én már imádkoztam is azért, hogy mi alatt prédikálom ma az igét, azok az emberek, akik betegek fizikailag, meggyógyuljanak. Mert hiszem, hogy az igében gyógyító erő van. A Biblia azt mondja a Zsolt hogy Isten elküldi a szavát, és meggyógyítja őket, és megszabadítja őket a gödörből és a pusztulásból. Tehát bármiről prédikálhatok, amíg az ígéről van szó, erő van benne, hogy szabadulást, gyógyulást és áttörést hozzon az embereknek. Ezt azonban el kell hinnetek. Van itt ma olyan, akinek el kell hinnie, hogy mi alatt az igét prédikáljuk, meggyógyulhat testileg? És mi a helyzet azokkal, akik a televízióban néznek? Ne üljetek csak úgy ott, kibékülve a káosszal. Csak mondjátok, az igében erő van, az ige igazából Jézus, és mi az ő nevében jövünk. És mikor az igét tanítják, és megragadod, befogadod, erő van benne, ami kihoz téged, és megszabadít. De tudjátok, mi van? Azt kapjuk, amit hiszünk. Nekem személy szerint nagyon fontos, hogy nagy erő áradjon keresztül az életemen, mert őszintén azt akarom, hogy jó gyümölcsöt teremjen, amit csinálok. Látni akarlak titeket, hogy annyi segítséget kaptok, amennyi csak lehetséges. És bátorítanak engem a jó visszajelzések, hogy milyen dolgok történtek emberek életében, miközben meghallgatták az igét. Tehát eléggé akarom ezt ahhoz, hogy együttműködjek a Szent Szellemmel, és megpróbálja kifejleszteni az életemben minden ehhez szükséges erényt, amit ő mond nekem. Sok dolog ezek közül olyan, mint amiről már beszéltünk tegnap este, hogy boldogok a lelki szegények. Nos, ez egy hatalmi pozíció. Azt jelenti, hogy alázatosan gondolkodsz, és nem hiszed, hogy jobb vagy másoknál. Tudjátok, hogy ez egy hatalmi pozíció, mikor képes vagy igazán alázatosan gondolkozni. Nem gondolsz többet magadról, mint kéne, akkor mindenkivel kiválóan bánsz. Ne gondold, hogy bárki okosabb, szebb, jobb nálad. Hanem mindnyájan egyek vagytok Krisztusban. Ez igazából egy hatalmi pozíció, de tudjátok, mi van? A világ ezt gyengeségnek tartja. Meg kell értenünk, ahogy halljuk ezeket a dolgokat ma, ezek pontosan az ellentétei annak, amit a világban tanultunk. Hányan tudjátok, hogy Jézus egy kicsit különbözött mindattól, ami az ő napjaiban és korában történt? Mikor ő eljött, felforgatta a dolgokat. Igazából azt mondták a tanítványok, hogy miután Jézus eltávozott, az apostolok voltak azok a férfiak, akik fenekestől felforgatták a világot. Hát, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én az a nő szeretnék lenni, aki felforgatja a világot. Olyan ember akarok lenni, akit Isten abszolút sokkoló dolgokra tud használni, amiket még senki sem csinált azelőtt. És tudjátok mit? Soha nem kellene lebecsülnöd magad, mikor valaki ilyen dolgokról számol be, és ne mondd azt. Hát igen, szép lenne, ha valakivel ez megtörténne, de ez nem én leszek. Hadd mondjak neked valamit, ugyanannyi lehetőséged van, mint mindenki másnak. Csak tőled függ, mit akarsz elhinni, és hogyan akarsz élni. Kicsit megvisel, hogy az emberek azt gondolják, hogy az Istennel való kapcsolathoz annyi kell, hogy jössz, és elimádkozol egy meghatározott imát, mint bűnös, és aztán visszamész, és élsz ugyanúgy tovább. Akarnunk kell egy új életet élni Krisztusban, és ez fel van ajánlva nekünk. Megvan bennünk hozzá az erő, de ehhez készen kell állnunk, hogy a világban legyünk, és ne a világból valók legyünk. Az első, amiről beszélni akarunk ma, igazán fura lesz a számotokra. Igazából még nekem is annak tűnt, mikor először találkoztam vele sok évvel ezelőtt. Lényegében azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert vigasztalást nyernek. Hogy a bánatban lehetsz boldog, amikor sírsz? Hiszen ha sírsz, az azt jelenti, hogy van egy problémád, vagy megsérültél valahogy, vagy veszteség ért az életben. Biztos vagyok benne, hogy a tévén keresztül most néznek olyan emberek, akik éppen most sírnak. Elvesztettél valamit, elvesztettél egy munkát, elvesztettél valakit, akit szeretsz, elvesztettél egy kapcsolatot, talán volt egy barátod, akivel igazán töröttél, és rájöttél, hogy csúnyán beszél rólad, és elvesztetted ezt a kapcsolatot. Talán egy olyan dolgot vesztettél el, ami sokat jelentett számodra. Talán sokáig dolgoztál egy munkahelyen, és rengeteg pénzt fektettél be ott a nyugdíjadba, és aztán hirtelen tönkrement a cég. Egy csomó dolgot elveszíthetünk az életben. Sokféle módon megsérülhetünk. A Biblia azt mondja, hogy mikor megsérülünk, áldottak vagyunk, mert meg leszünk vigasztalva. Ma azonban Isten elképesztő, túláradóan lenyűgöző vigasztalásáról akarok beszélni nektek, és arról, milyen fantasztikus, mikor van egy problémád, és ismered Istent, és képes vagy elfogadni a vigasztalását. Csak gondolj minden olyan emberre a világban, aki ugyanazzal a problémával küzd, mint te, vagy még rosszabbal, és számukra nincs vigasztalás, mert nem tudják, hogy hova forduljanak, és nekik is csak fáj, fáj, fáj, és fáj. És nem csak, hogy vigasztalást kaphatsz, mikor sírsz, de kiváltságos vagy, hogy ennek a hitrendszernek a háttere pedig az Isten ígéje, és őrülten hangzik, de igaz, hogy elhihetem, hogy van ez a probléma az életemben, és van ez a fájdalom, de ebből számomra valami jó fog kisülni. Ez tiszta őrület. Megsérültem, de ez a javamra fog szolgálni. Megsérültem, de mikor keresztül megyek ezen, ténylegesen egy mélyebb, gazdagabb, jobb, erőteljesebb ember leszek, mint mielőtt lett volna ez a problémám. Tudjátok, hogy én igazán azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb előnye és titka a Jézus Krisztusban hívőnek az, hogy ha van egy problémánk, nem kell azt mondanunk, hát ennyi volt, nem tehetek semmit, micsoda zűrzavar, mindennek vége. Hadd mondjak valamit, ha van egy problémád, az a világ legjobb helye az újrakezdésnek. Mindig találhatsz egy új helyet az újrakezdéshez. Mit jelent ez valójában? Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Tényleg fáj, de felállok. Van itt valaki, aki képes erre a hozzáállásra? Tudod, tényleg fáj. Annyira, hogy alig bírom elviselni, de tudod, mi van? Ma meghozom a döntést, hogy felállok. Visszajövök ebből. Nem itt van a vége. Hallasz, világ? Visszatérek. Időről időre elszoktam ezt mesélni, de ma reggel újra a szívemen van, szóval tessék. Találkoztam egy nővel a Starbucksban, felismert a tévéből, és elkezdte nekem mondani, milyen zűrös az élete, és azt mondta, mondom neked, engem elgázolt az élet. Én azt feleltem, tudod mit? Velem is ez történt, de én elhatároztam, hogy átveszem a kormányt. Tudjátok, ő nem értette meg, amit ma nektek próbálok elmondani. Ő élete további részét is elgázolva fogja tölteni, és mindenkinek erről beszél majd. És sajnálni fogja magát, mert őt elgázolta az élet, és így ő soha nem fog kikecmeregni onnan, hogy beleüljön a vezető ülésbe, magához vegye a kormányt, és felvegye mindenféle szenvedő embert, akiket szintén maga alá temetett az élet. Tudjátok, gyakran kérdezzük, miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. De tudjátok, mi van? Ez valójában egy rossz kérdés, és valahányszor rossz kérdést teszel fel, nem fogsz választ kapni. Azt kellene kérdeznünk, mi történik a jó emberekkel, mikor rossz dolgok esnek meg velük. Mi történik a jó emberekkel, amikor rossz dolgok történnek velük? Valaki írt egy könyvet, és bocsánat, de nem emlékszem a szerzőre, hogy az élet kemény, de én még keményebb vagyok. Tudod, nem kell valamibe csak belenyugodnod. Lehet egy olyan hozzáállásod, fel fogok állni, és mondok nektek valamit. Bármi is kellett ahhoz, hogy ide jussak onnan, ahonnan elindultam. Sok dolog ide tartozik, de a legeslegfontosabb azt hiszem az, hogy határozottan visszautasítottam, hogy feladjam. És mondom neked, bárhol is vagy ma, bármi is történik az életedben, vagy akár itt vagy ebben a teremben, vagy akár a tévében nézel, vagy felvételen hallgatsz, nem számít, mi történt veled, hányszor történt, vagy milyen szörnyű volt, ha meghozod a döntést most, nem fogom feladni, fel fogok állni. És nem csak, hogy felülemelkedek ezen, hanem valami jót fogok kihozni belőle, mert Isten nem ember, hogy hazudjon, és az ő igéje igaz, hogy minden összedolgozik azok javára, akik Istent szeretik, és akiket elhívott az ő rendelése szerint. És tudjátok, az életben előre megyünk, de csak visszanézve tudjuk ezt megérteni. Mikor keresztül mész olyan dolgokon, ahol ilyen vagy, nem értem ezt, annyira fáj, tudod, ez borzasztó, szörnyű, de tudod, szerintem olyan vagy, mint én. Már pár éve jársz ezen az úton, most visszanézel, és azt gondolod, ó Istenem, az a dolog, melynek elvesztését annyira szörnyűnek gondoltam, most már tudom, hogy az a kapcsolat elválasztott Istentől, és ez egy jó dolog, hogy ez a kapcsolat eltűnt az életemből. Elmondok még néhány különböző dolgot, ami az évek során megtörtént velem, de hadd beszéljek először erről egy kicsit. Mi történik a jó emberekkel, mikor rossz dolgok történnek velük? Hát, növekednek szellemileg. És tudjátok, mi van? Az egyik legnagyszerűbb dolog, ami velünk történhet, a szellemi növekedés. Az ilyen emberek felállnak, jobbak lesznek, és nem keserűek. A világ tel is tele van keserű emberekkel, akik savanyúak, sértődöttek, és mindenem felkapják a vizet, mert az élet nem úgy alakult, ahogy akarták. Tudjátok, talán van itt néhány olyan ember ma, vagy azok között, akik tévében néznek, akiknek nagyszerű, rózsás, gyönyörű életük van. Többségüknek azonban az útjába akad néhány nehézség, és vannak köztünk olyanok is, akiknek az élete hosszú ideje egy rémálomhoz hasonlít. De tudod mit? Ne ess kétségbe, hozz egy döntést, hogy fel fogsz állni. És mondok neked valamit, ami az én javaslatom. Meg se próbálj ezen agyalni. Ne kezd magad másokhoz hasonlítani. Miért én? Az ő élete miért olyan nagyszerű? Az enyém miért nem? Nem tudom ezeket a kérdéseket megválaszolni, és kételkedem, hogy Isten választ adna ezekre. Talán mutat neked néhány dolgot. Talán a tudatlanságod miatt egy csomó ajtót kinyitottál az életedben, amit most rendezned kell Istennel, és azokat a dolgokat, azokat az ajtókat be kell zárnod, és eljön a változás. De sokszor egyszerűen nem tudjuk, miért történnek meg dolgok, és arra jöttem rá, hogy nem is kell tudnom a miértet. Azt kell tudnom, ki az, aki meg tudja változtatni a helyzetet, és jóra tudja fordítani. Amen. Nem tudják számba venni, amit elvesztettek, de azt igen, ami megmaradt. Ember, nagyon veszélyes ülni, és csak arra gondolni, hát ez nem működött, és az sem működött. Hány olyan dolog van most az életedben, ami működik? Hány nagyszerű áldással rendelkezel? Tudsz járni, tudsz beszélni, tudsz hallani? Látsz? Képes voltál felkelni és kimenni a fürdőszobába ma reggel anélkül, hogy valaki beültetett volna a kerekes székbe és kitolt volna? Volt tető a fejed felett az elmúlt éjszaka, vagy olyan vagy, mint azok az emberek, akiket itt láttam a városotokban, akiknek télen is az utcán kell aludniuk. Azt gondolom, hogy ez abszolút hihetetlenül borzalmas lehet, és tudjátok, még ha némelyikük tudna is valamit tenni ez ellen, és nem fognak kint aludni, akkor is ott van még egy probléma. Még mindig hiányzik valami, ami a legkevesebb, hogy együtt tudunk érezni velük. Legalább imádkozni tudunk értük, és nem mondjuk, hogy hát, tudod, áldjuk az Istent. Ha akarnál tenni ez ellen valamit, tudnál. Néhány ember annyira tönkre van mentve, hogy nem tudja, hogyan tehetne bármit az ellen, ami az életében történik. A jó emberek, akik jók, istenfélők és rossz dolgok történnek velük, továbbra is engedelmeskednek Istennek, nem számít, hogy mi történt. Nem kell jól érezniük magukat ahhoz, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Megteszik, nem számít, hogy hogyan éreznek, és megtapasztalják Isten vigasztalását. Menjünk a 2 Korintus 1:3-4-hez. Ma ettől jobban kellene éreznetek magatokat a bajokkal kapcsolatban. Talán még lelkes is leszel a problémától, soha nem tudhatod. Nem gondoltam, hogy elhinéd ezt, de... Kezdjük a harmadik verssel. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene. Hadd álljak meg itt egy percre, és mondjam, hogy amikor megbántottak, majdnem, hogy haszontalan dolog emberekhez rohangálni, azt gondolva, hogy majd ők elég vigasztalást nyújtanak ahhoz, hogy túl legyél rajta. Nem azt mondom, hogy nem tudnak segíteni. Jó, ha van valaki, aki imádkozik érted, talán jó, ha van valaki, aki meghallgat. Mindig jó érzés, amikor valaki azt mondja, sajnálom, hogy megbántottak, megértem. De mindezekkel együtt sem tudnak nekünk elég vigasztalást nyújtani, hogy megerősödjünk és felálljunk, és újra a jó irányba haladjunk. Először mindig menj Istenhez, mikor problémád van. Ne a telefonért nyúj, menj a trónhoz. Gyakran futunk olyan emberekhez, akik még azt sem tudják, hogy a saját életüket hogyan oldják meg, és mi megkérdezzük, mit csináljunk a sajátunkkal. Én azt szeretem Istenben, hogy ő a forrása minden vigasztalásnak. És mondhatom nektek, hogy ma is vannak itt olyan emberek, akiknek ezt hallaniuk kell, mert valahányszor problémátok van, a barátaitokhoz rohantok. Voltál már dühös valakire azért, mert tőle vártál segítséget, de látszott, hogy még csak nem is érti, mit történik. Gyerünk, van itt valaki, aki volt már dühös a férjére? Van itt olyan hölgy, aki dühös volt a férjére azért, mert próbálta meggyőzni, mennyire megbántották, és ő meg egyszerűen nem értette? Hát én azt mondtam Dave-nek, nem érdekel, érted-e vagy sem, mondd azt, hogy érted. Jobb lesz a házasságunknak, ha ebben a helyzetben úgy teszel, mintha értenél. Általában szeretem, ha őszinte vagy, de most csak tegyél úgy, csak nézz rám nagyon szimpatikusan, és mondd, én megértelek. És tudjátok, most már így csinálja, és tudom, hogy nem mond igazat, de ettől ez még jó érzés. Segít nekem. Azt hiszem, néha több vigasztalást kapok a kutyámtól, mint emberektől. Hányan ismeritek ezt, akiknek van egy igazán jó kutyátok, aki szeret titeket? Megkapod a puszikat és minden mást. Tudod? Egyszerűen így. Amen. Tehát, ha az a fajta vagy, aki folyton valakihez járkál, és őt bosszantod állandóan, mert nem adja meg neked, amit akarsz, és amire szükséged van, mi lenne, ha Istenhez mennél? 4. vers. Aki megvigasztal, támogat és bátorít minket minden nyomorúságunkban, minden csapásban és szenvedésben, hogy mi is megvigasztalhassunk, támogassunk és bátorítsunk másokat. Minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, támogatással és bátorítással, amellyel az Isten vigasztal minket. Bár csak elvihetném ezt a végsőkig, és láthatnám, hogy ezt elhiszitek nekem. Tudjátok, hiszem, hogy az életemben vannak dolgok, melyektől Isten sokkal gyorsabban meg tudott volna szabadítani, mint ahogy tette. És ez speciálisan azért történt így, hogy támogatást tudjak nyújtani azoknak az embereknek, akiket tanítok, mert mikor arról beszélek, hogy hogyan kell keresztül menni dolgokon, akkor ezeket én nem könyvből tanultam. Átéltem, keresztül mentem rajta. Tudom, miről beszélek, és tudom, hogy Isten hűséges. Ha azt akarod, hogy Isten használjon, ha van merszed azt mondani, Istenem, használj engem. Ha van merszed ezt imádni, Istenem, azt akarom, hogy használj engem. Hányan mertek így imádkozni? Istenem, azt akarom, hogy használj engem. Nos, akkor vajon mi jön? Csak kapjátok össze magatokat. Mert tudjátok mit? Ha Istennek akarsz dolgozni, tapasztalatot kell szerezned. Az nem elég jó, ha csak elmondod, amit egy könyvben olvastál. Kell, hogy legyen tapasztalatod. És a Biblia is azt mondja, hogy még Jézus is engedelmességet tanult az általa elszenvedett dolgokon keresztül. A zsidókhoz írt levél 5. részében van ez. Hogy tanulta meg az engedelmességet egy olyan ember, aki amúgy sem volt soha engedetlen? Ez azt jelenti, hogy megtanulta az engedelmesség árát. Megtanulta, mibe kerül igazán engedelmeskedni Istennek, és felkészültnek lenni. És a Biblia azt mondja, hogy ő felkészült, és fel volt vértezve főpapi hivatalára. Azoknak a dolgoknak köszönhetően, melyeken keresztül ment. Tudjátok, mi van? Én képzett vagyok, hogy szolgáljak felétek, mert keresztül mentem azokon, amiken keresztül kellett mennem, hogy megkapjam ezt a képzettséget, hogy itt állhassak, és tudjam, miről beszélek. És ha te is képzett akarsz lenni, akkor ténylegesen segíts valakinek, hogy valódi erő legyen abban, amit mondasz. Akkor bíznod kell Istenben, hogy nem számít, min mész keresztül. Istennek van egy terve a számodra, és jobb leszel utána, mint előtte voltál. És tudjátok, ti mindent tudtok, nagyon könnyű tapsolni, mikor már keresztül mentél rajta, és megvan már a felszerelésed. És hálás vagyok a bátorításotokért ma délelőtt. De hadd mondjak valamit, mikor a zűr másik oldalán vagy, és nem érted, mi történik, és annyira fáj, hogy érzed, ahogy kiszakad a mellkasod, nehéz, de végül is hasznos, ha jön valaki, és azt mondja, figyelj, valószínűleg ez történik, és csak tarts ki, ki fogsz jönni a másik oldalon. Fel fogsz állni, és minden jobb lesz, mint valaha volt, mielőtt átmentél ezeken. Amen. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Természetes hajlamunk szerint úgy érezzük, hogy nem vagyunk áldottak, mikor elveszítünk valamit. Bár gyakran azok a dolgok, melyekhez a legjobban ragaszkodunk, pontosan azok, melyek elválasztanak az Istennel való mélyebb kapcsolattól. Mondhatom, hogy Isten nem egy kis felszínes, egy héten egyszer elmegyek gyülibe kapcsolatot akar veled. Nem akarja, hogy betedd őt az életed egy kis spirituális, vallásos szegletébe, a többi részt meg egyedül futtasd. Ő teljesen meg akarja hódítani az életed, és minden egyes dologban benne akar lenni, ami foglalkoztat. Amen. És néha Istennek olyan módon kell velünk dolgoznia, amelyet nem értünk. Néha az, amiről mi azt gondoljuk, hogy életünk legnagyobb tragédiája, a legnagyobb áldássá válik, amit csak kaphatunk. Csak gondoljatok a bibliai Józsefre. Úgy értem, az a sztori nagyon rosszul kezdődik. Van egy kis fickó, van egy álom az életében, és ő csak egy boldog kis ember, aki érzi, hogy Isten használni akarja, és a következő dolog, tudjátok, hogy a testvérei, akik annyira féltékenyek rá, és gyűlölik, beledobták egy verembe, és azt mondták az apjuknak, hogy meghalt. És aztán eladták őt rabszolgakereskedőknek. Utána Potifár házába került, és elég hamar magas beosztásba jutott. Mert tudjátok, mi van? A jó embereket nem tudod lent tartani. Bárhová ment József, felemelkedett, és jó indulatot talált. Mikor jó indulata rajtad van, nem igazán számít, hol vagy. Jó indulatot találsz. De a gonosz az még mindig gonosz, és ő talált valakit, akin keresztül dolgozhatott. És Potifár felesége szexuális kapcsolatot akart Józseffel, ő pedig ellenkezett, mert Isten embere volt. Azt mondtam, József ellenállt, mert Isten embere volt, és szilárdan tartotta magát, nem számított, mibe kerül ez neki.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Ez a Manna Hits.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Sziasztok, ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma egy 2018-ban rögzített beszélgetést fogtok hallani a Kultúrasztal külön kiadásaként. Vendégem Philip Yancey, amerikai író, rengeteg keresztény könyv szerzője. Másodjára találkoztam vele a beszélgetés alkalmával Budapesten, a Veselényi utcai baptista imaházban.
3: So welcome everybody. Today I have the privilege.
2: Üdvözlök mindenkit. Ma abban a kiváltságban van részem, hogy meginterjúvolhatom és beszélgethetek Philip Yanceyvel. Mr. Yancey újságíró, számos könyv szerzője, amelyeket ezidáig a világ 35 nyelvére fordítottak le, és több mint 15 millió példányban keltek el világszerte. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk. Először akkor találkoztunk, amikor az Ez az a Nap fesztivál miatt érkeztünk Magyarországra.
4: Yes, and as I recall, there were
5: 20,000. És ha jól emlékszem, 20,000 sikoltozó tinédzser volt ott.
2: Így igaz.
5: És egy nagyon hangos rockzenekar. Én a kiadómmal jöttem autóval Horvátországból 15 percre. Aztán vissza is autóztunk úgy, hogy ez egy emlékezetes, de rövid látogatás volt.
2: Rövid látogatás volt, de a mostani itt tartózkodásod más, mert amennyire tudom, 3 hetet töltöttél Európában, és ez alatt az idő alatt sok különböző helyen jártál, és több különböző országba is ellátogattál. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy mi mindent csinálsz Európában most?
4: I should clarify, my first invitation was
5: Szeretném tisztázni, hogy az első Magyarországra szóló meghívásom Magyarországról érkezett. A könyveim itteni kiadója, a Harmad kiadó, addigra már próbálkozott egy ideje, hogy megszervezzen nekem egy könyves turnét. Úgyhogy emiatt jártam Budapesten, aztán Debrecenben, és megszerveztek néhány lenyűgöző utat is, például egy határközeli cigánytáborba, Munkácsra, ha jól ejtem ki a helynevét.
2: Munkács, így igaz.
5: Szóval Munkácsra, ami a magyar-ukrán határ túloldalán van. Egy kicsit trükkös volt átjutni a határon, de végül sikerült. Magyarországon kívül Ukrajnába is ellátogattunk. Jó részt Kijevbe, sőt, Fehér Oroszországba is. Fehér Oroszország meglátogatása nagyon érdekes volt, mert több mint 1000 fiatal szakember gyűlt össze, akik keresztények voltak, 15 különböző posztszovjet államból, és azt beszélték meg, hogyan tudnak 6

0: hatással lenni az őket körülvevő társadalomra. Természetesen, ami közös volt bennük, az az, hogy mindannyian beszéltek oroszul, mert az iskolában kötelező volt oroszul tanulniuk. Szóval a körülmények sokat változtak, ahogy Ukrajnából Fehér Oroszországba, majd Magyarországra jöttünk. Az utazás megváltoztatja a gondolkodásmódodat, mert különböző fázisai vannak a múltra adott reakciónak. Ennek ellenére ezen a konferencián például az volt a közös bennünk, hogy mindannyian keresztények voltunk, és ez egy csodálatos dolog. Ezek buzgó fiatal szakemberek voltak. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban mondok beszédet, az gyakran őszhajú emberek felé irányul, mint amilyen az enyém is. Itt azt találom, hogy az idősebb generáció szinte kimaradt egy aktív szolgálati időszakról az egyházban, mert az nehéz volt, korlátozások voltak, míg most az egyházat egyre inkább a fiatalok vezetik. Személy szerint én ezt felpesdítőnek találom.
1: Mi az az üzenet, amit te az elmúlt három Európában töltött hetedben kaptál? Van valami, amit szeretnél megragadni, magaddal vinni, és talán meg is osztani azokkal az amerikaiakkal, akikkel találkozol? Vannak leckék vagy tanulságok, amiket itt tanultál meg az európai emberektől?
0: Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban most elég nagy a megosztottság. Talán itt is hallottok arról, ami a demokraták és a republikánusok között megy. Csúnya dolog ez. Nagyobb a megosztottság most Amerikában, mint az elmúlt években. És sok amerikai keresztény gondolja úgy, hogy Isten országa aszerint emelkedik fel, vagy hanyatlik le, hogy ki van hatalmon itt a Földön. De ez nem igaz. Ha elmész egy olyan konferenciára, ahol én voltam, ott azt látod, hogy Fehér Oroszországban a keresztények ellen még mindig diszkrimináció van, és nincsenek olyan lehetőségeik az oktatás vagy a kormányzás területén, amilyennek egy nem kereszténynek vagy egy ateistának vannak. Míg ti itt Magyarországon most fedezitek fel a szabadságotokat, és nyugatra tekintetek, és sokkal inkább az Európai Unió felé orientálódtok. Ukrajna a kettő között van. Különböző irányokba szakítják, és az ortodox egyház van jelen, ami a kormányhoz kötődik. De elszakadóban van Moszkvától. Szóval az üzenet számomra az, hogy a hitünk, vagyis Isten országa nem függ ennek a világnak az országaitól. És tudjuk, hogy ez igaz, például a kommunista Kínában is, ahol a lélekszám szerinti eddigi legnagyobb ébredés történt meg egy felülről meghatározott ateista, kommunista kormány vezetése alatt. Ennek ellenére a kínai egyház virágzik. Mi ezt tudjuk, de könnyű elterelni innen a gondolatainkat afelé, hogy hát nem lenne nagyszerű befolyással bírni hatalmi pozíciókban. Vannak olyan keresztények az Egyesült Államokban, akik szerintem szinte eladják a lelküket, hogy közel legyenek a nagy hatalmi pozíciókhoz. Ez szerintem veszélyes. Európa történelme is ezt mutatja.
2: Close to have access to power, and that's always a dangerous thing, and Europe's history shows that.
1: Yes, that's right. Now you're here in Hungary. Most azért vagy itt velünk Magyarországon, mert a könyveid rendkívül népszerűek a magyar olvasó közönség körében. Ha jól tudom, csak idén 6 könyved jelent meg 2018-ban, és én ezek közül kiválasztottam az egyiket, a Meghökkentő Kegyelem című könyvedet, ami egy utánnyomás, hogy nézzük meg egy kicsit alaposabban is. És azért is vagy velünk, mert az új könyveddel turnézol. Tudnál nekünk mesélni kicsit erről a legújabb könyvedről?
0: Igen. Ez tulajdonképpen az első könyvemből ered, amit megírtam. Az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj. Az angol címe ez, de szerintem a magyar is. Később visszatértem ehhez a könyvhöz, és revideáltam. Sok időt töltöttem el olyan helyeken, ahol nagy szenvedés van. Gyakran kértek fel, hogy tartsak beszédet ilyen helyeken. Például Japánban a cunami után, Szarajevóban és hasonló helyeken. Azokban az iskolákban, ahol iskolai lövöldözések történtek az Egyesült Államokban, és iskolás gyerekek haltak meg. Hosszú ideje együtt élek ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen az egész pályafutásom során. És úgy találom, hogy Európa egy olyan hely, ami ismeri a szenvedést. Az Egyesült Államokban kevés kivételtől eltekintve nem igazán támadtak meg minket. Egészen mostanáig a háborúinkat is megnyertük. Mostanában nem annyira, Irakban és Afganisztánban bonyolultabb a helyzet. De Amerika egy olyan ország, ami nem a szenvedés alapján definiálja önmagát. Sőt, ott épp az ellenkezője igaz. De ti Európában tudjátok, mert megvan az a történelmi emlékezet. Magyarországon például néha nyugatról érkezően, néha keletről idegen hadseregek masíroztak át rajtatok. Vannak holokauszt emlékhelyeitek. Sok tragikus időszak áll mögöttetek. Nehéz, tragikus gazdasági időszakokat is megéltetek, és sokféle szenvedést az elmúlt időszakban. Szerintem a szenvedés kérdése egybecseng veletek, és őszintén szólva én sokkal inkább otthonosnak érzem, hogy erről a kérdésről Európában beszéljek. Az Egyesült Államok valószínűleg a legrosszabb hely ahhoz, hogy a fájdalomról és a szenvedésről gondolkodjunk, mert az alapító okiratainkban szabadságot és a boldogság keresését ígérik nekünk. Vagy ha amerikai televíziót néz, ott azt mondják, csak vedd be ezt a gyógyszert, kövesd ezt az étrendet, és az életed csodálatos lesz. Lehet Rolex órád, és Audit vezethetsz, és egyáltalán azt az illúziót keltik, hogy a boldogság egy karnyújtásnyira van tőled. És nekünk szükségünk van üzenetre arról, hogyan birkozzunk meg a szenvedéssel. Őszintén megmondom, hogy én európaiaktól tanultam erről a témáról.
1: Nem tudom, te mennyire tudsz erről, de ha engem kérdezel meg a szenvedésről magyar emberként, és ha emlékezetembe idézem a történelem óráimat, amiken eddig életem során részt vettem, a legemlékezetesebb események, amik eszembe jutnak, egyértelműen azok, ahol katasztrófa történt. 1526 a Mohácsi csata. Ezt minden magyar iskoláskorú gyerek kora gyerekkorától kezdve hallja és tudja. Később a török megszállás, orosz megszállás. Ahogy említetted is, a mi történelmünk tele van tragikus eseményekkel, és ezek közül több is élő emlékezet a számunkra. Különösen az, ami a zsidó honfitársainkkal történt a második világháború alatt. Magyarország még mindig az a hely, ahol mindmáig elég nagy számú zsidó kisebbség él. És ha ellátogatsz például Jeruzsálemben a zsidó múzeumba, az egyik falon látsz egy padlótól a mennyezetig tartó térképet, ami lényegében Európát mutatja, ez Európa és Kis-Ázsia térképe, és az országhatárokon belül számokat látsz, amik azt jelzik, hogy az egyes országokból hány zsidót deportáltak a mai Lengyelország és Németország területére a második világháború alatt. És a sokkoló dolog számomra magyar emberként az volt, amikor ellátogattam ebbe a múzeumba, hogy a hagyományosan zsidó lakta területek és Lengyelország után Magyarország a harmadik, vagyis a harmadik legmagasabb számot itt láttam ezen a térképen a zsidók számát tekintve, akiket Magyarországról hurcoltak el. Ha bárkit megkérdezel, aki magyarnak tartja magát, akár keresztény magyarokról legyen szó, vagy zsidó magyarokról, vagy szekuláris magyarokról, biztos vagyok benne, hogy megvan bennünk a minket sújtó tragédiáknak és katasztrófáknak az emléke. Egyetértek azzal, amit mondtál. A kérdés, amit fölteszel, az nagyon is él bennünk, és élénk.
3: They may be Christian Hungarians or Jewish Hungarians or secular Hungarians. We surely have this memory of tragedies mm-hmm. and disasters that struck. Mm-hmm. So I agree with what you have said. The question that you're raising is very, very, very much alive and very vivid for us.
0: Tudod, ezt a kérdést sokszor felteszik. Nagyon sokszor, amikor zsidókkal vagyok, ők azt kérdezik meg, hogy Isten miért nem állította meg a holokausztot? Isten miért nem avatkozott közbe? Ez egy nagyon drámai és nagyméretű probléma felvetés. Mondhatnád azt, amit én mondtam egyszer, amikor a Connecticut állambeli Newtownban mondtam beszédet, ahol 28 iskolás gyereket lőttek le, hogy miért nem állította meg Isten a lövöldözőt? Miért nem állította meg Isten Hitlert? Miért nem tette Isten ezt, meg azt? Ezt a kérdést újra és újra feltehetnénk. de nem igazán tudjuk a választ erre a kérdésre. Amit viszont tudunk, és én ezt látom, amikor megnézem a Bibliát, az az, hogy a hangsúly nem annyira a visszafelé tekintés, hogy rájöjjünk, miért történt, mi volt az oka, hanem inkább az előretekintés, hogy megnézzük, mi a mi szerepünk az igazságtalanság elleni harcban, és ezekben a szörnyű dolgokban, amik megtörténtek. Mert Isten alapvetően azt az üzenetet akarja eljuttatni hozzánk, amit ő akar. Az ő embereink keresztül, rajtunk keresztül. Nekünk pedig harcolnunk kell. És ezekben a múzeumokban, Izraelben azt is láttad, hogy vannak erdők, amiket az igaz pogányoknak ültettek. Azoknak, akik szembe mentek az árral, akik zsidókat mentettek valamilyen módon. Néha az otthonaikban, néha úgy, hogy útlevelet szereztek nekik. Ezek bátor pillanatok, és szükségünk van az ilyen bátor pillanatokra. De állandó harc dúl a jó és a rossz között. Isten ország arra van hívva, hogy álljon ellen a gonosznak, néha még a nagy személyes kockázat és áldozatvállalás árán is.
1: Van egy nagyon jó történet, amit egy zsidó rabbi és filozófus Elie Wiesel mesélt el. Talán ismered Elie Wieselt, vagy hallottál róla.
0: Igen, ismerem.
1: Van egy történet, amit én nagyon érdekesnek találok, amit ő mesélt el. 1986-ban Lokenben felkérték arra, hogy beszéljen a saját reflexióiról arra vonatkozóan, ami a zsidókkal történt 1944-ben Auschwitzban. És ő azt mesélte el, hogy érdekes módon fölállítottak egy bíróságot, ahol zsidó emberek voltak jelen, akik megvádolták Istent. Szóval maga Isten volt a vádlott, és az akkori zsidó vezetők gyűltek össze, hogy megvitassák, Isten hogyan engedhetett meg ilyesmit, hogy megtörténjen, mint a második világháború. Egy ilyen léptékű népírtást. És nem is csak a népírtást, hanem mindazt a szenvedést és nyomorúságot, amin akkor kellett keresztül menniük. És szeretném idézni röviden azt, amit akkor Elie Wiesel mondott, mert talán a számunkra is érdekes lehet. Idézem. Nem azért osztom meg ezt a történetet veletek, mert azt gondolom, hogy ez elveszi az emberi felelősséget. Semmi esetre sem. Bolondság lenne Auschwitzet teológiai problémaként azonosítani. Auschwitzet nem Isten okozta. Emberek okozták embertársaik ellen. Elsősorban ez egy emberi probléma és emberi felelősség. De Istent kihagyni belőle épp olyan igazságtalan lenne. A tragédia az, hogy nem tudjuk elképzelni Auschwitzot Istennel, de Isten nélkül sem. A bírósági tárgyalás sokáig tartott. Végül az egyik tanárom, a bíróság elnöke kihirdette az ítéletet. Bűnös. Majd csendült a tömegre. Csend, ami a sínai hegyi csendhez hasonló. Egy végtelennek tűnő csend. Végül tanárom, a rabbi törte meg a csendet. Ezt mondta. Most pedig, barátaim, gyertek, imádkozzunk. És Istenhez imádkoztunk, akit az ő gyermekei pár perccel korábban bűnösnek nyilvánítottak. Silence that could be compared to the silence of Mount Sinai, an endless final silence. Finally, my teacher, the rabbi, broke the silence and said, "And now, my friends, come, let us pray." And we pray to God, whom his children a couple of minutes ago pronounced guilty.
2: I remember when I was asked to speak at Newtown, Connecticut.
0: Emlékszem, amikor a Connecticut állambeli Newtonban beszéltem, abban az iskolában, ahol 26 éves és 7 éves kisgyereket lőtt le egy fiatalember, aki csak bement és elkezdte lelőni őket. Épp egy újságcikket írtam akkoriban az új ateistáról, olyan emberekről, mint Christopher Hitchens vagy Richard Dawkins, akik nyugaton nagy sajtónyilvánosságnak örvendenek. Egy cikket készültem írni róluk, szóval sokat olvastam tőlük. Amikor olyan katasztrófa történik, ami felkelti egy nemzet figyelmét, mint 2001. szeptember 11-e, vagy ebben az esetben ez az iskolai lövöldözés, amit azok az emberek, akik egész nap tévét néznek, látnak, észrevettem, hogy még a legszekulárisabb sajtóorgánumok is, mint a New York Times, soha nem az ateistát hívják. A papokat hívják, a rabbikat és a lelkipásztorokat, hogy megírják a vonatkozó cikkeket. Ahogy elolvastam, amit az ateista írt, aki azt írta, hogy a világegyetem véletlenszerűség, és egy nap majd felbomlik az egész, és hogy ez egy vak, könyörtelen közöny világegyeteme. Ez a kifejezés Richard Dawkinstól származik, hogy vak, könyörtelen közöny. És annyira tudatában voltam annak, hogy a mi válaszunk nem vak és könyörtelen, sőt az egész nemzet tele volt szeretettel és törődéssel ezek iránt a szülők iránt, akiket megfosztottak a gyermekeiktől. És amikor oda mentem, egy kicsit úgy voltam vele, mint amit az imént olvastál. Rájöttem, hogy van egy kérdés, ami még annál is keményebb, hogy hol van Isten, amikor fáj. Ez pedig az, hogy hol nincs Isten, amikor fáj. Szerintem Elie Wiesel is erről beszélt. Valójában, ahogy olvastam a dokumentumait, úgy tűnik, a táborban és azt követően ő átment egy Istent elutasító időszakon. Rabbi szeretett volna lenni, és becsapottnak érezte magát, hogy Isten néma maradt. Az élete későbbi szakaszában megpuhult a szíve, és nagyon sok minden, amit gyermekként megtanult, előtört belőle. Egy érett, megedzett hitelet, ami néhányunkkal velünk is megtörténik. Olvastam egy beszámolót, hogy a holokausztot átélt zsidók körülbelül 10%-a teljesen elveszítette az Isten hitét. Körülbelül 10%-uk ateistaként kezdte, és úgy jutott hitre, hogy elgondolkodott rajta. Ki máshoz kiálthatunk? Ki máshoz imádkozhatunk? A többiek pedig valahol a kettő között álltak. Szerintem a legtöbben mi is így vagyunk. Ezek a kérdések nem könnyen mennek ki a fejünkből. Ha Isten szerető Isten, ha Isten szuverén, miért engedi meg ezeket a szörnyű tragédiákat? Nekem nincs válaszom erre. Szerintem a Bibliának sincs válasza erre. Egyszerűen azt mondja, emiatt nem neked kell aggódnod. Isten a történelem ura. Megígérte, hogy egy nap mindent helyrehoz. A te feladatod az, hogy bízz benne. És vannak okai ennek a bizalomnak. Bárhová megyek, látok felkavaró történeteket emberekről, akik a nagy szenvedésből megedzett hittel kerülnek ki. A kommunista Kína lenne egy jó példa erre. Meginterjúvoltam ott embereket, akik 20-30 évet töltöttek börtönben csak azért, mert nem hagyták abba a prédikálást. És ők nem azért imádkoznak, hogy Istenem, vedd el ezt a fájdalmat, hanem azt imádkozzák, hogy Istenem, segíts elviselni ezt a fájdalmat. Ez része a földi életnek, amit a gonosz épp annyira ural, mint a jó. Ruled by evil as well as good.
1: Indeed. Valóban. Van egy másik könyved is, Megkökkentő kegyelem a címe, ami úgy tűnik, hogy nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről az eddigiekben beszélgettünk, a világban jelenlévő fájdalomról és szenvedésről. De a világban lévő fájdalom és szenvedés ellenére, ha a Bibliát olvassuk, ott van ez a jelenség, a kegyelem jelenléte is. És a Biblia sokat beszél Isten kegyelméről, ami ingyen adatik nekünk. Ingyen. És nekünk semmit sem kell tennünk, hogy kiérdemeljük azt. A te könyvedben is van sok olyan rész, amikor történeteket mesélsz el nekünk mai emberi tapasztalatokról, és rámutatsz, hogyan tanulhatunk más emberek történeteiből, ők hogyan tapasztalják meg a kegyelmet. Miért olyan meghökkentő a kegyelem? Miért van az, hogy több száz könyv van a könyvespolcokon a témában? Én is megnéztem a saját könyvespolcomat, és nagyszámú könyvet, CD-t és filmet találtam a témában. A Csodálatos Kegyelem címűt például. Szóval nagyon sok könyv elérhető számunkra a témában. Neked is van egy Meghökkentő Kegyelem című könyved. Szerinted van valami lényegi információ, ami nincs meg nekünk? Amiről lemaradtunk, hogy ennyi könyvre és filmre van szükség a kegyelemről? Nem értjük meg a kegyelem lényegét? Now you also have a publication which is called What's So Amazing About Grace. Is there a point we are missing that there is such a great need for so many books or films about grace? Do you think? Don't we get the point about grace?
2: We may get the point, but we may not get the experience.
0: Lehet, hogy a lényegét megértjük, de nincs meg hozzá tapasztalatunk. Mi egy olyan világban élünk, amit én úgy neveztem el saját szókincsként, hogy a nem kegyelem világa, ami a kegyelem ellentéte. Ez egy szabályok szerint működő világ. Ha az olimpián vagy, 10 éve edzel és síelés közben elesel, nem mondhatod azt, hogy elestem, újra kezdhetem? Nem. Számodra a versenynek ott vége. Szabályok szerint működünk. A bankok adnak neked kölcsönt, hogy autót vegyél, vagy akár házat is. De ha írsz nekik és azt mondod, annyira sajnálom, de elvesztettem az állásomat, és a következő 3-4 hónapban nem fogom tudni kifizetni a törlesztő részletemet. Ők azt fogják mondani, hogy sajnáljuk. Átmegyünk holnap, és elhozzuk a kocsit. Mert ez a mi autónk, nem az ön autója. És ahogy már az európai történelem kapcsán is említettük, ha lebombázod az országunkat, mi is lebombázzuk a tiédet. Ha megtámadod az országunkat, mi is harcolunk majd ellened. Ez a karma világa. Azt kapod, amit megérdemelsz, ahogy azt mondani szoktuk. De itt jön Jézus, és ő egyik történettel a másik után mond el valamit, ami ennek ellentmond. Történetet mond el a tékozló fiúról. Ott ki a hős? Nem az engedelmes fiú, aki azt teszi, amit kell, hanem a tékozló fiú, aki elmegy és eltékozolja a vagyont. Jézus történetet mond el egy koldusról is, ahol inkább a koldus a hős, mint sem a gazdag ember. Egyik történetben a másik után a rossz személy a hős. És Jézus üzenetének a lényege az, hogy gyakran azok az emberek, akik azt gondolják, hogy mindenük megvan, azok, akik nem értik meg a lényeget. A kegyelem ingyen ajándék Istentől. A megbocsátás ajándéka, a szeretet ajándéka. De ahhoz, hogy elfogadj egy ajándékot, nyitva kell, hogy legyen a kezed. És gyakran a vallásos emberek azok, ahogy ezek Jézus korában a farizeusok voltak, akiknek zárva volt a kezük, lenéztek más embereket, különbnek gondolták magukat náluk, és azt gondolták, ők rendben vannak. Közben lemaradtak a lényegről, hogy a kegyelem ingyen van, és Istentől van. Azok az emberek pedig, akik ismerik a szükségleteiket, Jézus korában a társadalom legalján voltak. Prostituáltak, adószedők, halászok. Olyan emberek, akik nem álltak előkelő helyen a társadalmi hierarchiában, és jól tudták ezt. Tudták, hogy csőttömegek. És felismerték, hogy szükséget szenvednek. Szeretem használni azt a képet, ami abból a történetből ered, amikor Jézus egy kútnál találkozott egy asszonnyal, és az asszony megpróbálta teológiai kérdésekben szóra bírni Jézust. Hol kell imádnunk Istent? Ezen a hegyen vagy azon a hegyen? Jézus átlát és átvág ezen abban az értelemben, hogy te egy szomjas asszony vagy, nem igaz? Az asszony azt mondja, jól megvagyok, köszönöm. De Jézus folyton visszatér erre, hogy te szomjas vagy, te szomjas vagy. Szerintem ez egy fontos meglátás. Ahogy utazgatok, látok lehorgasztott fejű embereket, akik nyilvánvalóan boldogtalanok, és látok embereket, akik nagyon próbálják teljességében élvezni az életet, mindent egyszerre, és számukra minden csak buli, buli, buli. A felszín alatt viszont szomjas embereket látok. Mert kell, hogy legyen értelme az életünknek. Kell, hogy legyen jelentőségünk. És olyan értelemben nincs jelentőségünk, ahogy sok amerikai reklám sugallja, hogy egyre többet halmozol fel. Az életünk értelmét úgy találjuk meg, ha odaadjuk önmagunkat. Jézus ezt nagyon egyértelműen megmondta. A szülők is tudják ezt, mert ha van egy gyermeked, az első néhány hónapban nem kapsz tőle semmit. Nem alszol tőle, keményen dolgozol, a gyerek meg jó részt csak sír. És ez része annak, hogy szülő vagy. Odaadod magad, abban a reményben, hogy egy nap ez a gyerek az a személy lesz, akiről remélted, hogy majd lesz. Ez az emberségünk egy nagyon belénk vésett része. De mi egy olyan materialista kultúrában élünk, ami ennek épp az ellenkezőjét mondja. Igyál még egy pohár bort, ülj le, nézz tévét, vegyél egy forró fürdőt, és boldog leszel. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Mindenkire igaz, akit meginterjú voltam, hogy a hírességek, a híres emberek azok, akik úgy néznek ki, hogy mindenük megvan. De ez nyilvánvalóan nem igaz. Nézd meg a vállási statisztikáikat, az alkoholizmusukat, a drogfüggőségüket, még az öngyilkossági kísérleteiket is. Ez nem az az irány, ami a legtöbb boldogságot adja. Újságíróként pedig azok az emberek, akikkel találkoztam, akiknek örömük és belső békességük van, és megelégedettek, úgy tűnnek, hogy odaszánják az életüket azáltal, hogy szolgálnak, leprások, migránsok vagy cigányok között. Rájuk nézel, és azt mondod, pénzt kereshetnél, bármit csinálhatnál. De hogy egymás mellé helyezi ezeket Jézus, szerintem igaza van. Azok, akik odaadják az életüket, megtalálják azt. Azok az emberek, akik azzal töltik az idejüket, hogy egyre többet akarnak felhalmozni, ők azok, akik végül elszegényedetten végzik.
1: Te egy különleges technikát alkalmaztál a könyv megírásánál. Jézushoz hasonlóan, aki körbejárt, tanította az embereket a tanítói szolgálata során, ő is gyakran használt példázatokat az emberek tanítására. Az emberek nem értették, hogy mit akar mondani, így oda mentek hozzá, és azt mondták neki, Mester, nem értjük a lényeget. El tudod nekünk magyarázni, hogy mit jelent ez a példázat valójában? A könyvedben te is nagyon sok történetet használsz az üzeneted illusztrálására. Miért választottad ezt az írásmódot, ahelyett, hogy kérdéseket tettél volna fel, vagy hogy didaktikusabb lettél volna, és direktebb módon mondtad volna el az üzenetedet az embereknek?
0: Egyszer olvastam valahol, már nem tudom megmondani hol, de feltételezem, hogy közel állhat az igazsághoz, hogy az evangéliumban 183 alkalommal jöttek oda emberek Jézushoz, és kérdeztek tőle direkt kérdést. És tudod, hány alkalommal adott ezekre direkt választ?
1: Háromszor. Azt mondtam volna, hogy közel a nullához.
0: Három alkalommal. Többi esetben visszakérdezett tőlük sokszor, vagy azt mondta, hadd meséljek el nektek egy történetet. Miért tett így? Egyrésztről a legtöbb probléma esetében, ami fontos az életben, nem tudod leszűkíteni azt egy rövid kis formulára. Az élet nem olyan, mint a matematika. Nem olyan, mint a fizika. Bonyolult. És amikor valaki azt kérdezte Jézustól, hogy ki az én fele barátom, azt várták tőle, hogy majd meghatároz egy embercsoportot. De Jézus felrúgta ezt, és azt mondta, ti vagytok egymás fele barátjai. Kihez lesztek ti fele barátiasak? Mert ők tárgyasították egymást. Az én esetemben pedig a kegyelem egy olyan szó, amit a legtöbb ember ismer, de ha megkérdezett tőlük, mi a kegyelem, nagyon nehezükre esik elmondani azt. Sőt, maga Jézus sem definiálta soha a kegyelmet. Sosem mondta azt, hogy ha-hó, figyeljetek ide, a Webster szótár szerint a kegyelem szó ki nem érdemelt jó indulat. Nem tett így. Azt mondta, hadd mondjak el nektek egy történetet. És ezen történetek némelyike eléggé sokkoló, mint például, nem is tudom, egyszer kaptam egy levelet, egy kinyomtatott levelet az Európai Parlament egyik tagjától, aki Nagy-Britanniában élt. Olvasom a levelét, és az első bekezdésben azt írja, szeretnék önnel a könyvéről beszélni, az Idegesítő Kegyelem címűről.
1: Idegesítő?
0: Igen, ezt írta. Idegesítő Kegyelem. Erre én azt gondoltam, hogy ez az egyike lesz az engem támadó leveleknek, úgyhogy fel kell vérteznem magam. De ez tulajdonképpen egy rajongói levél volt. Azt írta, hogy nagyon tetszett neki a könyv. Úgyhogy visszaírtam neki, és kiderült, hogy a titkárnője hibázott, és ahelyett, hogy meghökkentő kegyelmet írt volna, egy nem szándékos hibát vétett. De minél többet gondolkoztam ezen, annál inkább arra jutottam, hogy a kegyelem tényleg elég idegesítő. Jézus elmond egy történetet egy emberről, aki kora reggeltől munkába állít másokat. Reggel 8-kor, reggel 9-kor, aztán délután 4-kor megint eljön, és megkérdezi, akar-e még valaki dolgozni. És előáll ez a férfi, aki csak egy órát dolgozik. És ugyanakkor a fizetést kap, mint az az ember, aki reggel 8-kor kezdett.
1: Így igaz.
0: És ezek a munkások nagyon idegesek lesznek. Egész nap dolgoztam. Ez az ember pedig csak egy órát dolgozott. Ez nem igazságos. Jézus válasza viszont az, hogy nem lehet Isten nagy lelkű bárkivel, akivel nagy lelkű akar lenni. Ne korlátozzátok Isten kegyelmét. És én hálás vagyok, hogy Isten kegyelmének nincsenek korlátai, mert nem érdemeljük meg a bűnbocsánatot. Egyikünk sem ér fel ehhez. Jézus pedig keresi a legjobb módját. És a történetek a legjobb módjai, hogy kommunikálják az érzelmi hatást, hogy ez milyen. Lehet dühítő, lehet idegesítő, de lehet csodálatos és meghökkentő is. Például, amikor háború van, mint amit Dél-Afrikában megjósoltak. Az ottani kormányváltáskor mindenki háborút várt. Majd Desmond Tutu és Nelson Mandela kezükbe vették az irányítást, és azt mondták, nincs időnk a bosszúra, míg az igazságszolgáltatásra sincs időnk. módot kell találnunk a megbékélésre, és újjá kell építenünk az országunkat. És ez nem volt igazságos. A feketéket üldözték, és több száz éve szenvedtek. És nem mondhatod, hogy ez nem számít. Ők nem mondták ezt. Nem igazságszolgáltatási és megbékélési bizottságot akartak, hanem hogy derüljön ki az igazság. Itt nem lesz szemet szemért. Te bántottál engem, én is bántani foglak téged. Itt kegyelem kell, hogy legyen. A megbékélés nem fairséget jelent. Le kell vinned a korlátokat. Nem emelheted azokat folyamatosan.
1: Megnéztem az angol King James Biblia fordítást, ami itt is van nálam, és a kegyelem szó 159 alkalommal fordul elő a King James fordításban, míg az irgalom szó 261 alkalommal. Nagyon gyakran ez a két fogalom vagy szó felcserélhetőnek tűnik, és a kettő közötti határok nem egyértelműek. Te látsz különbséget a kettő között? Mert azt találjuk, hogy a könyvedben te a kegyelemről beszélsz. Van különbség Isten kegyelme és Isten irgalma között? Vagy amikor valahogy megpróbálunk egymáshoz viszonyulni? Számít az, hogy azt várjuk el valakitől, hogy kegyelmes vagy irgalmas legyen hozzánk? Szerinted van különbség a kettő között?
3: When we expect somebody to be gracious with us or merciful with us. Is there a difference, do you think?
2: We have a little phrase in English that
0: van egy mondás angolul, amiben szerintem van némi igazság. Azt mondja, hogy az irgalomban mercy nem azt kapod, amit megérdemelsz. Például, ha elkövettél egy bűncselekményt és elmész a bíróhoz, mondjuk pénzt loptál, hogy etetni tudd a családodat, vagy történt bármilyen bűncselekmény, és neked meg kellene fizetned ezért a bűncselekményért. De a bíró azt mondja, a körülményeket figyelembe véve irgalmazok neked. De hát nem azt adja neked, amit megérdemelsz. Büntetést érdemelsz. Börtönben letöltendő büntetést érdemelsz, vagy pénzbírságot. Ehelyett a bíró azt mondja, nem azt adom neked. Az irgalom tehát az, amikor nem kapod meg, amit megérdemelnél. A kegyelem, grace, az az, amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Van itt egy kis különbség. Mert az irgalom a karma része. Ezt érdemled, büntetést, te nem kapod meg. Elveszem azt rólad. A kegyelem bátorság, nem várt ajándék. Én megtapasztaltam a kegyelmet, és kétlem, hogy ez magyarul működne, de a zenei szaknyelvben angolul vannak úgynevezett kegyelmi hangjegyek. És ezek csak kis díszítő elemek. Eljátszhatod a darabot ezek nélkül a kegyelmi hangjegyek nélkül is. De amikor belejátszod őket a darabba, annyira meggazdagítják a zenét. Emlékszem, amikor például először másztam hegyet Colorado-ban. Ebbe a gyönyörű államba költöztünk. És azóta sok magas hegyet megmásztunk itt, 54-et egészen pontosan. De a legelső mászás félelmetes és kimerítő volt. Büszkék voltunk magunkra, és ahogy megyünk hazafelé a kocsival, és egy kanyarnál elfordulunk, és egy tó fölött meglátom a leggyönyörűbb szivárványt, amit valaha láttam. És ez egy kegyelmi pillanat volt. A semmiből bukkant elő. Nem érdemeltem meg. Csak egy ráadás volt. Szerintem valami ilyesmi a kegyelem. Gondolj a tékozló fiúra. Amikor hazatért, azt várta, hogy az apja leszidja, kitagadja, elzavarja a háztól. Ehelyett az apja ünnepséget rendezett neki. És úgy érezte, nem csak, hogy nem kapom meg, amit megérdemelnék, hanem épp az ellenkezőjét kapom annak, amit megérdemelnék. Valami ilyesmi a különbség. Az egyik inkább érdem alapon működik. Ez az irgalom. És az irgalom csodálatos dolog. De a kegyelem hozzáteszi azt a csodálatos, meghökkentő aspektust is.
1: Akkor talán nem véletlen, hogy a Biblia ír a kegyelemről és az irgalomról is, mert mindkettőre szükségünk van, hogy nem kapjuk meg, amit megérdemelnénk, és hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.
0: Akárhogy is emlékszem, hogy olvastam egy interjút a rockstárral, Bonoval, a YouTube frontemberével. Van egy könyv, amiben le vannak írva az egyik agnosztikus barátjával folytatott beszélgetései, aki egy francia újságíró, és folyton próbál felülkerekedni Bonon, és azt kérdezgeti tőle, miért vagy még mindig keresztény? Én nem szeretem a keresztényeket. Mire Bono azt feleli? Annyira örülök, hogy van kegyelem, hogy nem a karma ítélkezik fölöttünk. Mert ha úgy lenne, és nézd csak meg a hindu vallást, ők azt állítják, hogy több millió reinkarnáción kell keresztül menned ahhoz, hogy megfizess a korábbi életedben elkövetett bűneidért. Kell, hogy ennek vége legyen egyszer. A kegyelemben Isten azt mondja, hogy ennek vége van. Ezt érdemled, de nem fogod megkapni. Sőt, épp az ellenkezőjét fogod megkapni. Nem büntetést fogsz kapni, hanem ünnepséget. Büntetést érdemelsz, de bűnbocsánatot kapsz. Haragot érdemelsz, de szeretetet kapsz. A pokol tüzét érdemled, de ünnepséget kapsz. Ez a kegyelem.
1: És egy bizonyos értelemben ez botrányos is a kegyelemben.
0: Botrányos, valóban. De ez egy csodálatos botrány.
1: Ez egy csodálatos botrány. Egyetértek. Tudom, hogy holnap elutazol Magyarországról, és gondoltam, adok neked egy kis ajándékot. Semmit nem kell tenned érte.
0: Akkor ez egy kegyelmi ajándék.
1: Egy kegyelmi ajándék, amit én készítettem. Van egy híres magyar költő, és én tudom, hogy te nagyon szeretsz olvasni, mivel ha író vagy, sokat kell olvasnod is ahhoz, hogy írni tudj. Két verset választottam neked. Az egyiknek az a címe, hogy a többi kegyelem, és csak szeretném neked átadni ezt, mert nagyon hálás vagyok az interjúért, és a lehetőségért, hogy újra kapcsolatba léphettem veled. Szóval remélem, hogy ez egy kedves emlékeztetőként fog szolgálni neked, miután hazatértél a magyarországi látogatásodról. Remélem tetszeni fog neked az, ahogy mi magyarok értelmezzük a kegyelmet.
0: Biztos vagyok benne, hogy az apró különbségekről le fogok maradni, mert nem tudom a verset magyar eredetiben olvasni, de remélem, hogy ez egy jó fordítás.
1: Jó fordítás. És valami mást is adok még. Ez egy kis könyvjelző, amit az anyukám készített. Ez is ajándék neked, és örülnék, ha elfogadnád.
0: Köszönöm szépen, Szilvia.
1: Ez egy Kalocsa nevű helyről származó minta, ahol különleges hímzéseket készítenek. Használd örömmel, amikor olvasol.
0: Természetesen. Ez nem az a fajta könyvjelző, amire jegyzetelsz, hanem az, amit gondosan megőrzöl.
1: Ami Magyarországról származik. Én köszönöm az interjút nagyon szépen, és remélem, hogy újra találkozunk.
0: 6 éve találkoztunk utoljára. Ne várjunk újabb 6 évet.
1: Remélhetőleg hamarabb tudunk majd találkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Szidónia. Enyém a megtiszteltetés.
1: A Kultúrasztal külön kiadását hallottátok. A Kultúrasztal a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Mai beszélgetésünk vendége Philip Yancey, amerikai keresztény szerző volt. Adásunknak azt a címet adtuk, hogy Meghökkentő kegyelem, mivel az Azonos című könyvéről beszélgettünk. Philip Yancey magyar hangja Novák András volt.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Korábban tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna.

0: Hírek. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
1: Időjárás.
0: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániel.

0: István Dániellel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb terep. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Világ Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át, Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a közmunkák tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott a láb, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cseléd közvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növel, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.

0: Ez az új Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. Halálos fenyegetésig fajult egy vita a palackgyűjtők között Budapest belvárosában. Rollereket tettek az újpesti vasúti híd sínjeire. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A budapesti olimpia mozgalom is azt kezdeményezi, hogy a kormány és a főváros mielőbb tárgyaljon a 2036-os olimpia és paralimpia lehetséges budapesti megrendezéséről. A szervezet ezzel csatlakozott a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi kezdeményezéséhez. Magyarország jelenleg részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgynevezett folyamatos párbeszédében, Budapestet megjelölve a lehetséges rendezés központi helyszíneként. Ez még nem jelent hivatalos, kötelező érvényű olimpiai pályázatot. A NOP tájékoztatása szerint Magyarország mellett Németország, India, Katar, Dél-Korea, Dél-Afrika és Törökország érdeklődik a 2036-os játékok megrendezése iránt. A BOM alapítvány azt szeretné, ha a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa is megtárgyalná a Magyar Olimpiai Bizottság rendezési koncepcióját. A szervezet szerint a következő időszakban széles körű társadalmi párbeszédre is szükség van, és a végleges döntést csak megfelelő társadalmi támogatottság mellett szabad meghozni. A NOV jelenlegi menetrendje szerint az érdeklődők novemberben mutatják be elképzeléseiket a jövőbeli házigazdákkal foglalkozó bizottságnak. Ezt 2027 márciusától további stratégiai egyeztetések követik, majd 2028 végén szűkíthetik tovább a lehetséges rendezők körét. A 2036-os olimpia helyszínéről várhatóan 2029-ben dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Addig a magyar részvétel a folyamatban nem jelent kötelezettségvállalást a játékok megrendezésére. A magyar lakosság csaknem kétharmada támogatná, hogy Budapest rendezze meg a 2036-os nyári olimpiát és paralimpiát, derül ki a Medián friss felméréséből. A kutatást a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készítették el. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná budapesti rendezést. A fővárosiak körében valamivel alacsonyabb az arány, 28% teljes mértékben, 29% pedig inkább támogatja az elképzelést. A felmérés szerint 10-ből 7 válaszadó úgy gondolja, hogy a szükséges feltételek teljesülése esetén Magyarország képes lenne megfelelően megszervezni a játékokat. A Medián 2 évvel ezelőtti kutatásában még nagyjából minden második magyar támogatta a budapesti olimpia gondolatát. A mostani és a 2024-es felmérést is a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Közben Magyarország hivatalosan is részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2036-os játékokat megelőző úgynevezett folyamatos párbeszédében. Így Magyarország mellett, ahogy már említettem, India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország jelezte az érdeklődést, Budapestet pedig a magyar elképzelés központi helyszíneként nevezték meg. A jelenlegi folyamat tehát nem jelent kötelező érvényű pályázatot vagy elköteleződést az olimpia megrendezése mellett. A Magyar Olimpiai Bizottság azt kezdeményezte, hogy a főváros és a kormány közösen vizsgálja meg a rendezés feltételeit és lehetőségét. Átmenetileg akadozott a sürgősségi betegellátás két budapesti kórházban műszaki problémák miatt. A Kútvölgyiben a személyszállító liftek álltak le, a Honvéd kórházban pedig egymás után mindkét CT-berendezés meghibásodott. A hibákat azóta elhárították, és mindkét intézményben helyreállt az ellátás. A Kútvölgyi tömb 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn több műszaki meghibásodás miatt váltak használhatatlanná a személyszállításra alkalmas liftek. A bent fekvő betegek ellátását továbbra is biztosították, a sürgősségi osztály azonban átmenetileg nem tudott új betegeket fogadni. Kedden kora délutánra sikerült részlegesen elhárítani a problémát, így az ellátás újraindulhatott. A Honvéd kórházban hétfőn előbb az egyik, majd a másik CT-berendezés is meghibásodott. Emiatt a sürgősségi osztály csak azokat az akut betegeket tudta fogadni, akiknek az ellátásához nem volt szükség CT-vizsgálatra. Azóta mindkét berendezést megjavították, és ismét teljes körűen működik a sürgősségi ellátás. Az átmeneti korlátozások az országos mentőszolgálatnak és más budapesti egészségügyi intézményeknek is többletfeladatot jelentettek, mivel az érintett betegeket más kórházakba kellett irányítani. A Honvéd kórház egyik osztályán ugyanakkor továbbra is látogatási tilalom van. A 3-as belgyógyászati nefrológiai osztályon kalici vírusfertőzést igazoltak, ezért a járvány tovább terjedésének megelőzése érdekében visszavonásig nem fogadhatnak látogatókat. Vádat emeltek egy 45 éves budapesti addiktológiai konzulens ellen, aki az ügyészség szerint kábítószert adott és értékesített a hozzá terápiára járó, függőségből felépülő fiataloknak. Az egyik paciens a vád szerint a tőle kapott szerek és más gyógyszerek együttes hatása miatt életét vesztette. A férfi korábban egy ifjúsági drogterápiás szervezetnél dolgozott szociális segítőként, később addiktológiai konzultánsi képzettséget szerzett és magánellátásban is fogadott fiatalokat. A vádirat szerint idővel maga is kábítószert kezdett fogyasztani, egyik női paciensével pedig párkapcsolatba került, akivel többször együtt is drogozott. Az ügyészség szerint egy másik, utógondozásban résztvevő fiatal férfinak többféle kábítószert és gyógyszert is adott el. A fiatal 2024. februárjában ezeket további gyógyszerekkel együtt bevette, és a szerek együttes hatása a halálát okozta. A vád szerint a konzulenssal történtek után is folytatta a kábítószer értékesítését, és egy a hozzá terápiára járó kiskorúnak is adott el drogot. A budapesti 20., 21. és 23. kerületi ügyészség jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével és foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel vádolja a férfit. Az ügyészség beismerés esetére 12 év fegyházbüntetést, foglalkozástól eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, ügyében október végén tartanak előkészítő ülést a fővárosi törvényszéken. Halálos fenyegetésig fajult egy vita két palackgyűjtő társaság között Budapest belvárosában. A hétfő esti konfliktus a bankcenter közelében kezdődött, a beszámolók szerint azon vesztek össze, hogy ki melyik területről gyűjtheti össze a visszaváltható palackokat. A vita később egy közeli üzletnél folytatódott, ahol a biztonsági őrök nem engedték be a rendbontókat a palack visszaváltó automatákhoz. Szemtanúk szerint ekkor az egyik férfi az üzlet egyik alkalmazottját halállal és nyakelvágással fenyegette meg. Tetlegesség végül nem történt, a férfi pedig még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. A beszámolók szerint a visszaváltható palackok gyűjtése miatt egyre gyakrabban alakulnak ki konfliktusok a fővárosban. A visszaváltási rendszerben egy palack után járó 50 forint miatt egyesek nagy mennyiségben gyűjtik a közterületi kukákból a visszaváltható csomagolásokat. Önmagában az, ha valaki úgy vesz ki egy palackot egy hozzáférhető hulladékgyűjtőből, hogy közben nem szemetel, nem feltétlenül jelent rendőrségi ügyet. Ha azonban a kukák tartalmát szétszórják, illetve garázdaság, fenyegetés vagy más jogsértés történik, akkor már hatósági intézkedésre is sor kerülhet. A mostani belvárosi eset körülményeiről és az esetleges rendőrségi eljárásról egyenlőre nem közöltek további részleteket. 6 elektromos rollert találtak az újpesti vasúti híd sínjein. Az Óbuda-Békésmegyer közterületfelügyelet beszámolója szerint október 3-án érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlenek kölcsönözhető rollereket helyeztek a vasúti pályára. A helyszínre érkező járőrök összesen 6 járművet találtak a síneken. Amíg eltávolították az akadályokat, az érintett szakaszon a vonatok fokozott óvatossággal és lassabban közlekedtek. A közterületfelügyelet szerint rendkívül balesetveszélyes helyzet alakult ki, hiszen a vasúti pályára helyezett tárgyak akár súlyos vonatbalesetet is okozhattak volna. A rollereket végül sikerült eltávolítani, az ügyben pedig a rendőrség folytatja az eljárást. A bejegyzés alatt egy kommentelő azt állította, hogy a rollereket eredetileg szabálytalanul a járdán hagyták, majd mások dobálták szét őket. Azt is írta, hogy a két jármű a Dunába került. Ennek körülményeit azonban hivatalos forrás nem erősítette meg. Az elektromos rollerek használatának szabályozása jelenleg is napirenden van. A nyáron országos társadalmi egyeztetés is zajlott a közlekedésbiztonságról, amelyben többek között az e-rollerek használatának életkorhoz kötéséről kérdezték a kitöltőket. A teljes tiltás lehetősége ugyanakkor nem szerepel a tervek között. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációnak. A következő hónapokban az ország összes régiójába ellátogatnak. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrendszerinti buszt találat ért. Orosz légi csapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót,

0: A műveletekben ketten meghaltak. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy
1: bomb. My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek biztosíts nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijömlik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
0: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék. Mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, utunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátó pontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklástájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszent Ivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát ért el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága.
0: Időjárás.
3: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
5: Igen, Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
5: Igen, Nordart.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
8: Én? Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen. Van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: AuraBay.hu.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.

0: Reklám hangzott el.
1: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát ért el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága.
2: Időjárás.
1: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
3: Jó hétvégét kívánok! Már is péntek van, ismét elképesztő, hogy megint elment egy hét, egy októberi hét. Egyébként október 9-e van, és péntek, ahogy mondtam, mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Több világnap van, például a postai világnap és a tojás világnapja is, majd mondom a továbbiakon. És aztán majd jönnek a budapesti aktualitások, szokás szerint könnyebb lett alkudni az albérletekre, állítólag mind a fővárosban, mind a környékén, illetőleg október 15 és 18 között különleges utazásra várja a közönségét az Art Market Budapest. Jönnek a részletek. Az nevem István Dániel. Jó szórakozást!
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, ez a jó kis pénteki nap a hétvégek habujában, október 9-e mi mindenről híres. Hát 152 éve például a mai a postai virágnap. 1874. október 9-én alapították az általános posta egyesületet, melyet később egyetemes posta egyesületnek neveztek el. Az egyesület a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. Ma van a tojás virágnapja is. A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg október 2. péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére. 203 éve született Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett, felesége Lotz Erzsébet Paulina, Lotz Károly testvére, vallási és közoktatásügyi minisztérium építésze volt. Az 1878-as párizsi világkiállításon megépült épületéért a francia kormány a becsületrend lovak keresztjével tüntette ki. Az építésztársakkal jó kapcsolatot ápolt, barátja volt Ebel Miklós, Feszl Frigyes és Skalnicki Antal. Épületeiből híres az Erdődi Villa, az Andrássy úton, mai Orosz Nagykövetség vagy a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épülete. 102 éve született Csaba László, építész, aki a modern templom építészet jelentős alakja volt, többek között a hollóházi Szent László templomot is ő tervezte, a II. Világháború utáni magyar modern templomépítészet legjelentősebb alkotója volt. 82 éve Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását. Kivételt képeztek a 3. és 4. osztályú vendéglők, itt is csak gulyás vagy főtt marhahús volt árusítható. 74 éve Bükk Aranyoson született Kismari színművésznő. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése óta 75-től a Madách Színház tagja. Szerepeiből legendás Mira, Liza vagy Kecelino Molnár az üvegcipő alkotásaiból. Filmjeiből pedig ismerjük a Néhány első szerelem történetét, a Kiajolni veszélyes színműt, az Erkölcsös éjszakát vagy a Rossz embereket. 262 éve született Katona Mihály, református lelkész, földrajztudós. Saját korában a legszínvonalasabb és legtartalmasabb magyar természeti földrajzi munkaszerzője. 134 éve hunyt el, szintén a mai napon, Salamon Ferenc kritikus történész, szerkesztő, egyetemi tanár, akadémikus. 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadnagyként szolgált, majd a világosi fegyver letételt követően néhány hónapos bujkálás után Nagyváradon süketnéma gyerekek tanításába kezdett. 1851-ben Pestre költözött, ahol a Budapesti Hírlap és a Hölgyfutár munkatársaként dolgozott. 1854-től egy éven keresztül Nagykörösön tanított, majd visszatérve Pestre a Budapesti Hírlap táncrovatát vezette. Volt a Pesti Napló, a Budapesti Szemle, Arany János szépirodalmi figyelőjének és koszorújának a munkatársa. Irodalmi érdeklődés azonban egyre inkább a történelem felé fordult. A kiegyezést az Irodalmi Deákpárt tagjaként támogatta. 1870-től szerkesztette a Budapesti Közlönyt és párhuzamosan magyar történelmet tanított a Pesti Egyetemen egészen haláláig. 1860-ban belépett a Kisfaludi Társaságba. Írt elbeszélést, de igazán dramaturgiai, kritikai munkássága kiemelkedő. Jelentősek történelemtudományi művei is, Magyarország a török hódoltság korában vagy az első Zrínyiek. 82 éve hunyt el Balogh Rudolf, fotóművész, haditudósító, akinek nevét a legrangosabb magyar fotóművészeti díj viseli. Születési neve egyébként Balogh Adolf. Műveiben elsősorban az Alföldet, a falusi életet és az állatok világát örökítette meg. Az első világháborúban haditudósító volt. A Balogh Rudolf díj a magyar fotográfia legrangosabb szakmai díja, amit 1992-ben alapítottak. Ma már hűvösebb idő lesz, a maximum alig éri el a 20 fokot, esővel is számolni kell, záporok, zivatarok formájában. Hamarosan arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek a fővárosban, illetőleg október 15 és 18 között különleges utazásra várja a közönségét az Art Market Budapest. Mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szóval szerint mindent, ami Budapest, már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról, illetőleg környékéről. Például arról olvastam, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek. Bővült a kiadó lakások kínálata az idei év első felében, ami több budapesti kerületben is enyhítette a bérleti díjakra nehezedő nyomást. A bérlők így válogathattak, sőt gyakrabban alkudhattak is, miközben a jó állapotú, megfelelő helyen lévő lakások iránt továbbra sem csökkent érdemben a kereslet Budapesten az első fél évben. Az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000-3500 forint között alakult, ismertette Kovásné Zsihla Katarina Balla ingatlan 10. és 17. kerületi irodájának szakmai vezetője. A korábbi erőteljes drágulás ugyanakkor már nem volt jellemző, a bérleti díjak inkább stagnáltak, vagy csak enyhén emelkedtek. A főváros déli részén is érzékelhető volt a változás. Szigetszent Miklóson egy jó állapotú kétszobás lakást havi 180 ezer forintért könnyen ki lehetett adni, míg Csepelen ugyanezért a méretért jellemzően 200-220 ezer forintot kértek. Október 15 és 18-a között különleges utazásra várja a közönséget az Art Market Budapest. Közel 30 országból mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel régiónk legnagyobb nemzetközi művészeti vására. A látogatók így nem pusztán Magyarország legszélesebb művészeti választékát élvezhetik majd, hanem számos vonzó, esetenként egzotikus kulturális úti céllal is megismerkedhetnek az Európán kívüli Afrikából, az amerikai kontinensről vagy a Távol-Keletről érkező művészekkel és alkotásaikkal való találkozásoknak köszönhetően, ráadásul anélkül, hogy elhagynák Budapestet. Az Art Market Budapest visszatér tehát, Magyarország leggazdagabb kortárs képző és fotóművészeti válogatása, a világ közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az azt övező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhelyi alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönböző pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. Több második világháborús robbanótest került elő közben a Dunából Budapesten, a 7. nemzetközi hajóállomás szomszédságában. A Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tájékoztatása szerint a bejelentést követően a helyszínre érkező szakemberek azonosították a veszélyes eszközöket, amelyeket rendőrségi kísérettel szállítottak el megsemmisítésre. A honvédség tűzszerész ügyeletére érkezett bejelentést követően Pap Ferenc főtörzs őrmester, tűzszerész járőrparancsnok azonosította a vízben található robbanótestet. A Pink Floyd legismertebb dalai hangzanak fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy Pink Floyd Show című produkció az alapító tag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. A koncertsorozat a Pink Floyd 71-79 közötti aranykorának meghatározó zenéjét és vizuális világát ünnepli. A 10 fő zenekar a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall című album dalai közül válogat. A Roger Waters csapat által megálmodott új színpadi produkció látványvilága az eredeti Pink Floyd művek által ihletett képi anyagokat és retrospektív vetítéseket ötvözi. Olyan vizuális elemeket használnak fel, amelyeket annak idején Roger Waters alkotott meg a zenekar kreatív motorjaként töltött évei alatt. Az együttest zenei vezetőként fia Harry Waters irányítja, aki Hammond orgonán és zongorán játszik, valamint énekel a produkcióban. A műsort nagy felbontású LED kijelzős vetítés gazdagítja. Roger Waters énekhangjának megidézésére online tehetségkutatót is indítottak, több mint 3000 jelentkezőt hallgatott meg, és először Clifton David Brobridge-et választották ki. A 83 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Az amerikai Condé Nast Traveler közzétette az olvasók szavazatai alapján megítélt Reader's Choice Awards eredményeit. Az Aria Hotel Budapest az idei évben a 6. helyen végzett közép- és dél-európai régió szállodái között. A kérdőívet 798.867 Egyesült Államokban élő olvasó töltötte ki, akik utazási élményeiket értékelték, átfogó képet adva azokról a helyekről, ahová a legszívesebben térnének vissza. Az Aria Hotel Budapest nyitása óta rendszeresen szerepel a Reader's Choice Awards díjazottjai között. A szálloda 2017-ben, 18-ban, 19-ben, 23-ban és 25-ben is elismerést kapott. A 26-os eredmény újraigazolja, hogy tartósan a régió legmagasabbra értékelt szállodái közé tartozik. 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Old Timer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17 és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékkal várják az érdeklődőket a helyszínen. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérájára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik majd a magyar közönségtől. Rod Stewart egyébként szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai válthattak jegyet. A Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat, várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Hot Legs vagy a I Think I'm Sexy. Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 lista vezető. A 71-es Every Picture Tells a Story-ból a 2024-ben megjelent Swing Feverig 11 brit és 4 amerikai lista vezető album köthető nevéhez. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát ért el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága.
0: Időjárás.
1: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Daru Dombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítés készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentiavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szent Földre zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztali kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidább Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food, és többek között kürtős kalács is.

0: Az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártója a kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
4: Kellemes őszi idő várható. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Megérkeztek Budapestre az új KAF villamosok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írta a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 kilométeres sebességgel. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
5: Időjárás.
4: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: Október 9-e van, péntek, jó reggelt kívánok, Isten éltessen minden születésnapost és minden névnapost. Mindenki, aki ma ünnepel, az remélem, hogy még bulit is kap ajándékba, nem csak tortát vagy ajándékot, Isten éltessen, tehát minden Dénes nevű hallgató, de emellett még Ábrahám, Ábris, Andor, Elemér, Günther, Ibrány, Rustam és Velmira névnap is van.

0: hát ezek szintén meglepő nevek, de a vastag betűs igazából ez a dénes. Ezen a napon született 1940-ben John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja, és a világ egyik legzseniálisabb zenésze és békeharcos, úgyhogy természetesen a történelem nagyjai sorozatunknak ma ő lesz a főszereplője. Életöröm zenékkel indulunk, és érdemes lesz figyelni, 9 óra után a vendégem lesz Molnár Éva, a Láthatatlan Gyógyító című könyv szerzője, aki olfaktív terapeuta, vagyis illatokkal gyógyít. Életöröm zenék, tehát, ahogy az imént mondtam, már is kezdünk.
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: újra kezdhetni?
1: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
2: a 98.6 Manna FM-en.
3: Mit is jelent pontosan a holisztikus szemlélet, a holisztikus életmód, vagy a holisztikus gondolkodás? Fontos ez több szempontból is, egyrészt, hogy megértsük, hiszen nagyon sokszor hallunk róla, nagyon sokat tud segíteni az életünk során az egészségünkkel kapcsolatban, vagy az egészségünk érdekében az életmódváltásnál, és természetesen azért is fontos ez, mert nagyon sok féleképpen érinti az életünket, kikerülhetetlenül. A holizmus kifejezés a görög holosz szóból ered, a teljesség figyelembevételét jelenti. A holisztikus szemléletű gyógyító az embert teljes egészében vizsgálja, és a célja az ember egészségének helyreállítása és fenntartása, de nem részletekben, hanem egy teljes egységben vizsgálva. Például az indiai kultúra és világnézet legősebb forrásai, a védák, az örök és való dolgok tudását jelentik, a legrégibbnek tartott szövegrészek keletkezését Krisztus előtt 6000-4000 közé teszik, és a vallásos hagyomány szerint a teremtőnek a szájából áradtak ki a világ születésekor. Az indiai kultúrában ezt így tartják. Az ájurvédikus orvoslás alapjait a szútrák tartalmazzák, a kínai filozófia legrégebbi írásos emléke Konfúciusz által Krisztus előtt 6.-5. század határán összeállított Szúking írások könyve, aztán ott vannak az ókori görög természetfilozófusok, akiknek az egészség képe, a harmónia megléte, a betegség képe, a harmónia hiányát feltételezve működtette az ő tudásokat is, és a betegséghez egészséghez való hozzáállásukat. Az egészség helyreállításának kulcsa a megbomlott arányok rendezése. Hippokratész, az európai modern medicina és a természetgyógyászat is az orvoslás atyának tekinti ezt az egészet, a holisztikus szemléletet. Alapelve a használni, de nem ártani, vagy legalábbis nem ártani minden létező, így aztán az emberi test is hideg, meleg, száraz és nedves természetű elemekből áll. Az embereket a vérmérsékletük alapján is lehet kategorizálni, úgymond a melankolikus, a kolerikus, a szangvinikus és a flegmatikus típusokban, és ezek szorosan összefüggnek ezekkel az elemekkel, a hideg, meleg, száraz és nedves természetű elemekkel, hiszen az emberi szervezet szoros kapcsolatban áll a természettel, és így osztották be az embereket a vérmérsékletük alapján az imént felsorolt típusokba vagy kategóriákba. Gyógyítási alapelve pedig ennek a lazítani azon, ami feszes, feszíteni azon, ami laza. Például a kimerültségből adódó betegségek pihenéssel, a hasmenéses betegségek jól táplálással, a tétlenségből eredő betegségek testmozgással gyógyíthatók. Galénosz gyógyítási alapelve az volt, hogy az ellentétet ellentétével, vagyis a cél a betegségek megelőzése, amelynek eszköze a dietetika, amely magába foglalta az emberi érzelmi és szellemi állapotot is, a gyógyítás holisztikus, azaz teljes képet vizsgáló szemléletével. A szalernói iskola, amelynek a virágkora Krisztus után 1150 és 1180 között volt, Európa első egyház független orvosi egyetemének tekinthető, amelyet a hippokratészi örökség gondozására szövetkezett orvosok alapítottak. Az itt született Reginem Sanitatis Serenitatum versben tanítja a helyes életvitel szabályait, amely az ókorból ismert hat természeti dologra épülnek: levegő, ételital, mozgás, nyugalom, alvás, ébrenlét. Tehát itt vannak a párok, amik újra visszaköszönni látszanak, ugye a lazítani azon, ami feszes, feszíteni azon, ami laza elfhez. Aztán ott van Paracelsus, aki szerint az ember egészségét a belső orvos, vagyis a benne megnyilatkozó természet és a belülről gyógyító orvosság, azaz a belső szubstancia határozza meg. Az egészség helyreállítása az igazi gyógyítás oszlopaival lehetséges, idéztem őt, amelyek a filozófia, az alkímia és a jellem segítségével működnek, vagyis a belső orvos kimerülése után van szükség a külső orvosra. Tehát a pszichoszomatikus tünetek után lép be a külső orvos. Milyen érdekes, hogy Krisztus után 1493-ban gyakorlatilag már tudták ezt, sőt, sokkal korábban is. Aztán később a felvilágosodás korában a holizmus és a természetgyógyászat gondolkodásmódját áthatotta az antik hagyomány és a russzói természetfelfogás. A természet megfigyelése és követése minden újkori gyógyító alapelve volt, a homeopátia megalkotója, Samuel Hahnemann pedig gyógyítási alapelve szerint a hasonlósági szabállyal indult el a gyógyítás útján. Aztán ott volt Rudolf Steiner, az antropozófia atya, aki szerint a gyógyítás nem technika, hanem a beteg gyógyulási folyamatának szellemi, lelki, fizikai támogatása, az ember világrendjébe való visszaillesztése. A holisztika tulajdonképpen egy olyan szemléletmód és elképzelés, amely szerint az egész nem azonos a részek összegével, hanem egy teljesen új minőség. minőség, vagyis a részek csak is az egészhez való viszonyukban nyernek vagy nyerhetnek értelmet. Az önaktualizáció pedig a humanisztikus pszichológiai, az ember teljességét, az alacsonyabb és magasabb életszükségleteken túli transzcendens felé, a hit felé, Isten felé irányuló kibontakozását hangsúlyozza. A betegségek pszichés hátterének jelentőségét Európában Hippokratész óta, Indiában és Kínában évezredek óta, mint a gyógyítás egyik alapvető szempontját ismerték, használták és eszközölték. Az elmúlt 50 évben került újra megfogalmazásra mindez. Pavlov szerint például a szervezet pszichés és szomatikus értelemben teljes egység már, ő is ezt mondta. Ha változás lép fel, az kihat a másik két tényezőre is. Közöttük állandó interakció zajlik, folyamatok szerveződhetnek szomatopszichés, illetve pszichoszomatikus irányba úgy, hogy közben a szellemi felkészültség javítja az egyén belső fittségét, vagyis csökkenti a kedvezőtlen folyamatok ütemét és számát, ahogyan ez dr. Tamás József írta. Mindez azért nagyon fontos, mert a holisztikus szemlélet gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Isten által kapott tökéletességünkre odafigyelve és arra tudatosan figyelve. Meg tudjuk figyelni azt, hogy hogyan működünk, és meg tudjuk figyelni a saját szervezetünk, saját magunkra adott reakcióját. Nagyon érdekes utazás ez, és tulajdonképpen a személyiségfejlődés így aztán nem választható le arról az útról, amikor elindulunk a teljes egészség, az életmódváltás felé. Ezért érdemes ezen rendre gondolkodni.

0: Gáspár Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője, a legendás és zseniális figura John Lennon. John Lennon egy elképesztően sokoldalú személyiség volt, szokták volt úgy emlegetni, hogy az álma a szemüveg mögött. Rövid, de mozgalmas életében rengeteg olyan dolgot tett, amit a mai napig nem felejtett el a társadalom, és nem csak zenei elismertségétől zengett a sajtó annak idén, és egyébként sokszor ma is, hanem a békéért, az összetartozásért, az egyenlőségért való fáradhatatlan küzdelmei miatt is. A karakán érzelmeit soha véke alá nem rejtő rock legendára emlékezünk ma, aki 1940. október 9-én született Liverpoolban. A második világháború ideje alatt gyakran kényszerültek költözésre a családjával. Az édesapja Alfred Lennon, amikor John 5 éves volt, elhagyta őt és édesanyját, Julia Lennont. Ezek után Julia, mivel nem tudta egyedül nevelni a kisfiút, a nővéréhez, Mimi nénihez adta gondozásba Johnt. Mendipspen a Menlove Avenue 251-es szám alatt éltek nagynénjével és annak férjével George-al. Az édesanyjával, akitől megtanult banjo játszani, kapcsolatban maradt, viszont Mimi nagynéni szigorú nevelése miatt csak nagyon ritkán láthatták egymást. John Lennon 17 éves volt, amikor az édesanyját elgázolta egy autó. A karrierje során több dalt is írt az édesanyja emlékére, és sok olyan dal van, ami az édesanyjához szól, amiről nem is tudjuk, hogy az édesanyjához szól. Az első zenekarát, a The Quarrymen-t, ami egyébként arról kapta a nevét a középiskoláról, ahova John is járt, a Quarry Bank középiskoláról, 1956-ban középiskolai évei alatt alapította meg, mármint az első zenekarát. A banda skiffle zenekarnak számított, ami az 50-es években nagyon gyakori típusú zenekar volt, azért hívták skifflenek, mert saját házi készítésű hangszereken játszottak. Az akkori időszak rock és blues számait játszották a saját készítésű kis házi hangszereiken. Paul McCartneyvel aztán 1957-ben ismerkedett meg egy Quarrymen koncert után, és Paul csatlakozása után jött George Harrison is, aztán a hamburgi koncertjeik alatt Ringo Starr is csatlakozott hozzájuk, így aztán 1962-ben alakult meg a The Beatles végleges felállása. John és Paul szerződést kötöttek, hogy minden Beatles dal, amelyet valamelyikük ír, Lennon McCartney dalként fog megjelenni. Az első nagy sikerüket 1963-ban érték el, amikor a második kislemezük, a Please Please Me első helyet is elért már a slágerlistákon. John első feleségével, Cynthia Lennonnal 1963-ban házasodott össze, mert a nő teherbe esett. Fiúk született, Julian Lennon, ami szintén nyilván egyfajta tisztelgés Lennon édesanyja Julia előtt. 1963 áprilisában született meg Julian, mivel a Beatlemania, ugye ezt a kifejezést arra a jelenségre használták, és használjuk most is, amikor a 60-as évek elején a teenager lányok megszállott módjára imádták visítva, sírva, sikítva a Beatles-t. Szóval amikor ez a Beatlemania már tombolt, a Beatles menedzsere Brian Epstein tervei alapján el akarták titkolni, hogy Johnnak nem csak felesége, hanem gyermeke is van. A titok azonban ugyanannak az évnek a végére ki is tudódott. Cynthia és John Lennon házassága nem volt zökkenőmentes, mivel John állandóan turnén vagy a stúdióban volt, nem jutott ideje arra, hogy foglalkozzon a családdal, és persze a távolléte alatt John nem vetette meg a hölgy barátságokat sem. Az énekes nem csak a zenélés miatt volt elfoglalt, hanem filmszerepek miatt, és hát a kis magánélete miatt is. A Beatlesnek 4 filmje is készült, amelyben a tagok nyilván saját magukat alakítják, ezt tudjuk is. Továbbá John 1966-ban főszerepet vállalta, Hogyan nyertem meg a háború című filmben is, ahol egy Grüppwied nevű második világháborús katonát alakít. Aztán 66-ban, miután a Beatles végleg befejezte a turnézást és visszavonult a stúdióba, Johnnak egy nagyon nehéz, önpusztító korszak jött az életébe. 66-ban szintén megismerkedett az Indica nevű galériában Yoko Onóval, az Avantgard képzőművésszel, és amikor először találkoztak, nem ismerte fel John Lennont Yoko Ono, ezért aztán különösen érdekes volt John számára. Yoko Ono kiállítása óriási hatást gyakorolt Johnra, ám szerelmük csak találkozásuk után 2 évvel bontakozott ki 68-ban, még abban az évben elvált első feleségétől, aztán 1969-ben össze is házasodott John Lennon és Yoko Ono Gibraltáron. Az emberek általában 2 dologgal kötik össze John Lennont, a zenével és a békével, az utóbbinál a vietnámi háború elleni tiltakozásaira és a felszólalásaira gondol az ember. Lennon a 60-as évek végén egyre többet kezdett foglalkozni a politikával, főleg a vietnámi háborúval. Aztán 69-ben John és Yoko egy úgynevezett Bad Peace tüntetést szervezett az Amsterdami Hilton Hotelben. A több napi napig tartó akciójukban a pár ágyból adott interjút a sajtónak, a legendás fotók is ott készültek, a Give Peace Chance és a Make Love Not War mondatok szintén innen származnak, ez hirdette a béke mozgalmukat. Ugyanebben az évben John az 1966-ban kapott brit birodalom rendje kitüntetését visszaküldte a királynőnek a vietnámi háború elleni tiltakozás céljából. Aztán az 70-es években hosszú letelepedési vita után végleg kiköltöztek New Yorkba, John és Yoko, és a másfél évig tartó időszakos elválások után ezt az időszakot nevezték elveszett hétvégének. 1975. október 9-én megszületett a közös fiúk Sean Ono Lennon. John ekkor élhette át igazán, hogy milyen apának lenni, és így aztán 75-80-ig nem is foglalkozott a zenélése, hanem ahogy ő fogalmazott, kenyeret sütöttem és gyerekre vigyáztam. Aztán természetesen is sajnos elérkezett az a végzetes nap, amikor 1980. december 8-án délelőtt fotózást tartottak az otthonukban a New York-i Dakota házban. A fotók a Rolling Stone magazin címlapján jelentek volna meg, eközben Mark David Chapman már javában készült úgymond beteljesíteni a küldetését. Egy előző nap vásárolt Double Fantasy albummal, J.D. Salinger zaphegyező című könyvével és egy pisztollyal tartott John és Yoko otthona felé. Chapman akkor találkozott először Lennonékkal, amikor a pár délután elindult a stúdióba, és mikor meglátta őket, hirtelen nagyon megrémült, és egy amatőr fotósnak kellett bátorítania őt, hogy merjen nyugodtan autogramot kérni. A fotós egyébként lőtt is egy képet az éppen aláíró Johnról. A stúdióból kb. 10:50-kor értek haza, ekkor már semmi félelem nem volt Chapmanben. Először Yoko szállt ki az autóba, bement az épületbe, őt követte John pár lépéssel lemaradva, és miután John Lennon elhaladt a gyilkosa mellett, az előrántotta a kabát zsebéből a pisztolyát, és ötször lőtt rá Lennonra. A kórházban 20 percen keresztül próbálták újraéleszteni sikertelenül. A legenda halálhírére aznap este emberek ezrei gyűltek össze a Dakota ház előtt, és hangos énekléssel fejezték ki a gyászukat. Yoko Ono ugyanazon a héten vasárnap szervezett egy megemlékezést a Central Parkba, ahol az emberek 10 percen keresztül némán imádkozhattak, ott is több ezer ember gyűlt össze. John Lennon a rock történelem talán legnagyobb legendája, 40 éves korában gyilkosság áldozata lett, de itt maradt nekünk az a sok fontos eszme, gondolat és zene, amivel talán ma is jobbá lehetne tenni a világot, talán lehet is.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM. Mindig lesz egy szem.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Sokszor esett már szó a gyógynövények, a növények, a fűszernövények áldásos hatásáról, de most itt van egy fantasztikus jó hír, hogy vannak olyan fűszerek, amik képesek úgymond öngyilkosságra készíteni a rákos sejteket. Egyre több kutatás foglalkozik ezeknek a fűszereknek a rákellenes hatásával. Ugye a különféle fűszereket a történelem során, ahogy ezt Árbocz Lilla is írja, mindig is nagy becsben tartotta az emberiség, és még egykor legendás felfedezők szelték át az óceánokat, hogy hozzájussanak az ízük mellett színező és nagyon sok esetben tartósító anyagként is értékesnek számító fűszerekhez, fűszernövényekhez. Ma már az egészségügyi hatásaik miatt vannak inkább középpontban ezek. Tudósok hada igyekszik minél több adattal szolgálni a kutatásainak segítségével arra vonatkozóan, hogy miként segíthetnek a betegségek megelőzésében. Az utóbbi időben a fűszerek rák megelőző hatásaira is egyre nagyobb figyelem irányul szerencsére. Számos kutatás látott már napvilágot és világított rá az antioxidáns, immunerősítő, gyulladásgátló, sőt sejtregeneráló tulajdonságaikra, valamint a sejtanyagcserében és az apoptózisban játszott szerepükre. Az apoptózis azt a programozott sejthalált jelenti, amelynek során a feleslegessé vált sejtek egyfajta öngyilkosságot követnek el. A rákos sejtek ennek hiánya vagy hibája miatt, ennek a folyamatnak vagy jelenségnek a hibája vagy hiánya miatt indulnak korlátlan szaporodásnak, létrehozva egy egyre növekvő tumort vagy tumorokat. Számos fűszer létezik azonban, ami konkrétan segítség lehet az apoptózis elősegítésében, és lényeges szerepe lehet a rákos folyamatok megelőzésében, lassításában is. Ezek a következőek. Például az első, az a csípős paprika. A csípős paprikában található kapszaicin az egyik legerősebb apoptózist elősegítő anyag. A csípős ételekkel azonban vigyázni kell, károsak lehetnek az emésztőrendszerre. Aztán itt van még a következő. A kurkuma. A kurkumának szintén gyulladáscsökkentő hatása van, elősegíti ezt a bizonyos apoptózist, erősíti az immunrendszert. Ott van a szegfűszeg, rengeteg bioaktív anyagot tartalmaz, és bár még sok kutatásra van szükség, valószínűsítik, hogy a jövőben komoly szerepet kaphat az emésztőrendszeri rák elleni küzdelemben. Ott van a kapor, szintén kiemelt szerepe van a szervezet méregtelenítésében, illetve a rákos folyamatokhoz vezető szabad gyökök elleni küzdelemben. Ott van még a sáfrány, szintén kiemelt szerepe lehet a kutatások szerint ebben a bizonyos apoptózisban, a tumorok növekedésének meggátolásában. A szív fűszereként emlegetett kardamom is gazdag gyulladás csökkentő, rákellenes hatóanyagokban szintén gazdag, arról nem beszélve, hogy milyen finom. És egyébként például, hogyha süteményt fűszerezünk vele, forró csokit, teát, kakaókrémet, süteménytölteléket, akkor kifejezetten ünnepi ízvilágot kapunk. Ott van még a gyömbér, a maga csodálatosságával természetesen nem csak a felső légúti megbetegedéseknél használható, hanem a benne található gingerol nevű anyagnak köszönhetően segíti az apoptózis folyamatát. Ott van a koriander, ami szintén az egyik legerősebb antioxidáns, immunerősítő és gyulladás csökkentő hatású fűszer. A fahéj, a barátunk, ugye az emésztőrendszeri rákos folyamatok ellen lehet hatékony, képes például csökkenteni a gyomorrákért is felelős Helicobacter pylori nevű baktérium mennyiségét. Ott van a kömény maga a rákos megbetegedések típusainak széles körétől védhet, korán sem csak az emésztőrendszerre van hatással. Ezeket a fűszereket érdemes otthon tartani, rendszeresen fogyasztani, fűszerezni vele lehetőség szerint nem úgy, hogy megfőzzük az ételben, hanem mondjuk egy-egy salátát, vagy akár süteményt, vagy egy teát, hogy a teljes egészében, főzés nélkül megmaradjanak benne azok az anyagok, amikre szükségünk van ebből. Természetesen mindegyiket összetéve csinálhatunk magunknak teát, és kikísérletezhetjük azt, hogy melyikből kell több és kevesebb ahhoz, hogy igazán kedvünkre legyen az íze, de az biztos, hogy csodálatos hatással vannak a szervezetünkre. Mint egy

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: És a nagyszerű találmányok között kell, hogy beszéljünk, kérem szépen, az angol WC-ről. Ma már természetes, hogyha az embert szólítja a szükség, hát elmegyünk a WC-re, de pár évszázaddal ezelőtt még Európában minden település bűzös volt és fertőző, mivel az egész végtermék az utcára, a város falain kívülre vagy a folyóba érkezett, meg oda öntötték ezeket. A megfelelő illemhelyek kialakításának problémáját nem sikerült megoldani egészen a 18. századig, amíg aztán tökére nem fejlesztették a vízöblítéses WC működési elvét. Azóta persze eltelt több száz év, űrjárót küldött az emberiség a Marsra, van mobiltelefonunk, internetünk, elképesztő műholdjaink, de kisebb módosításoktól eltekintve ugyanazt az angol WC-t használjuk most is. Ahogy a települések egyre nagyobbak lettek, egyre több illemhelyet kellett létrehozni, de a vár falába vágott lyuk, vagy a bidéből utcára ürített végtermék nem volt éppen jó módszer erre. Az angol WC-t, amelynek a lényege, hogy vízöblítéssel működik, a 16. században találta fel egy angol nemes bizonyos Sir John Harrington. Az úriembernek első Erzsébet királynő volt a keresztanyja, ezért aztán, amikor elkészült a vízöblítéses WC, ebből Harrington kettőt készített rögtön, egyet magának és egyet a királynőnek. Egy öblítéshez nagyjából 28 liter vízre volt szükség, hogy a végtermék a WC alatti pöcegödörbe kerüljön, így aztán ez drága is volt, és nem is volt túl hatékony. Úgyhogy Harrington találmánya nem aratott nagy sikert, a kortársai kinevették, ráadásul a királyné hangosnak találta a szerkezetet, a férfi így aztán nem épített több WC-t, a találmány egy időre teljes feledésbe merült, továbbra is a különböző formájú és anyagú bilik maradtak közhasználatban. Aztán eljött az ipari forradalom, aminek köszönhetően Alexander Cumming órás mester újból elővette a szerkezetet, és 1775-ben kitalálta hozzá a úszószelepet, és az S alakú csövet, ami némiképp elzárta a kellemetlen szagok útját, és így aztán a végtermék benne maradt a csőben, és továbbra is bűzös volt minden, úgyhogy ez nem sikerült olyan jól. Joseph Brachmann viszont tökéletesítette a szelepet, olyan megoldást talált, amely véglegesen elzárta a kellemetlen szagok útját, ez volt a lényegi rész, és így létrejött az első normálisan és igazán jól használható vízöblítéses WC. A régi szokások azonban nem tűnnek el könnyen, az emberek nagyon sokáig ragaszkodnak ehhez természetesen, úgyhogy még mindig inkább a bilit választották, ráadásul vagy éjjeli edényt, fogalmazunk szebben, ráadásul a csatornahálózat fejletlensége miatt az emésztőgödrök nem tudták tárolni a szennyvizet. A 19. század közepén aztán az iparosodással és a városiasodással egyre inkább elterjedt a Brahman-féle WC, 1840-ben kezdték el gyártani, ekkor még a középosztály számára, aztán 1880-ban indult meg a tömeggyártás, amikor a gyártási költséget csökkenteni lehetett. Kerámia csészéket gyártottak, és egyszerűsítették a mechanikai szerkezetet. A WC így aztán kényelmes és egyben megfizethető lett, valamint a megfelelő kapacitású csatornahálózat is kiépült addigra már szép lassan Európa szerte. A 20. századra már mindenki számára elérhető volt az angol WC. Igaz, a munkások esetében 2-3 család használt egy toalettet, ugye, mint a régi gangos házakban. A vízöblítés elvén működő toalett a világon sokféle formában terjedt el a használati pozitúráknak megfelelően. Az angol WC-t ülő pozícióban használjuk, ugye, míg Ázsiában, Afrikában és az arab országokban a guggolós típus a népszerű, ezen nyilván mindenki, aki utazott már ezekre a helyekre, azt találkozott vele. Ezek tökére fejlesztésében egyértelműen a japánok viszik viszont a pálmát. A néhányak által találóan minigolfnak és óriás papucsnak is nevezett japán guggolós toalett az elejére szerelt fedőlaptól még inkább higiénikus lett, az angol WC-t pedig elektromos bidékké fejlesztették, a technológia iránti megszállottságuknak köszönhetően többek között vízmelegítő, levegőszárító, ülőkemelegítő, vízsugárszabályozó funkció is megtalálható a karfán, sőt számos egészségügyi érték mérését is elvégzi a high-tech toalett. Idáig jutottunk Brahman találmányától.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és ahogy ígértem, az olfaktív terápia. Erről beszélgetek illatterapeuta coach vendégemmel, Molnár Évával, a Láthatatlan Gyógyító című könyv szerzőjével, a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát, és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklám hangzott el.

0: Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt kormányfőt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett a politikai nyomásgyakorlás, de az MMA nem pártpolitikai intézmény. Az elnök beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Maszud Pezeskian, iráni elnök, ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú KAV villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A műsor vendége ma Molnár Éva, olfaktív terapeuta és coach, akivel a Láthatatlan Gyógyító című könyvéről és az illatos gyógyításról, az illatokkal való gyógyításról beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Uh-huh. Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödében volt ilyen illat, az óviban volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, aha, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor a adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
2: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit meg szagol, és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
2: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszti a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízeléssel nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrésztől a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a Covid után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
3: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német fülorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illatészlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
2: No, és akkor beszéljünk a könyvről, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
3: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején, vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
2: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
3: Igen, ez így van szerencsére.
2: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túlon, vagy akár Franciaországban?
3: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például illóolajokat párologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve a fáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
2: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről, és akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás, és ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná nap 24 órájában magát, vagy nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból. Rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövénytejákat, forrázatokat, tejákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfüm akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy én gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani, tudni egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran ajánljuk, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal, de sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb cseppszámmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, prüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Molnár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt láttam.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és természetesen van napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Szó lesz arról, hogy milyen felesleges mítosz, és milyen felesleges dolog és gondolkodásmód az ember, mint falka vezér elgondolás. El fogom mondani, hogy milyen szobalevegő tisztító növények vannak, amik ilyenkor összidőben és tél elején, sőt majd egész télen is nagyon hasznosak tudnak lenni. Elkészítünk egy nagyon finom, őszi zöldséges, gyümölcsös egy tepsist, jó kis fűszereset, és elmondom majd, hogy hogyan érhető el a baba puha bőr az Epsom sóval. Ez a mai Manna közé, friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
2: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Autódarú, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
11: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: 48 emberrel kapcsolatban

0: ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Zaporizsjában egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor egy légibomba egy emeletes épületbe csapódott. A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivskból egy halálos áldozatról számoltak be, és Odessa infrastruktúrális létesítményeit is újabb támadás érte. Ott senki nem sérült meg. Tegnap Kramatorszkban orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zorán Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New Yorki bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Az ember, mint falka vezér, felesleges mítosza, erről lesz szó az állatbarát rovatban. Aztán a szoba levegő tisztító növényeket veszük sorra, elkészítünk egy egytepsis fűszeresen sült és pirított őszi zöldséggyümölcstálat, és elmondom majd, hogy hogyan érhető el a Baba Puha bőr epszomsóval. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Csökkenti a gyulladást, eltünteti a pattanásokat, az Epsom Show az, amiről szó van, baba puha bőr lesz tőle, de meg kell tanulni, hogy hogyan kell használni. Egyébként képes eltávolítani az elhalt hámsejteket, lehúzza a duzzanatot, sejmessé varázsolja a bőrt, hogy hogyan kell használni. Na, tehát a lényegi része ez. Ugye ez főleg bioboltokban kapható, ez az Epsom Show, más néven keserű show. Valójában nem más, mint magnézium szulfát, és a nevének ellenére igazából semmi köze a valódi showhoz, esetleg csak a szemcsés állaga hasonlít hozzá. Külsőleg alkalmazva rengeteg érezhető és jól látható hatással bír, nem csak a szervezetre, hanem a bőrre is. Ha jól használjuk, például segít a pattanások eltüntetésében, ezerszer puhábbá képes varázsolni a bőrt, mint amilyen eredetileg, de nagyon óvatosan kell bánni vele. Elmondjuk, hogy hogyan, vagyis hát elmondom én, hogy hogyan kell elérni az igazi, jó, kiváló eredményt. Ezt a sót egyébként már a 17. század óta használják szépészeti szempontból és céllal. Az angliai Epsomban található keserű sós forrásról kapta a nevét, ezért hívják Epsom sónak. A hagyományos kínai orvoslásban is alkalmazzák, ugyanis külsőleg használva rengeteg jótékony hatással bír az egész testre. A bőrön át felszívódva segíthet az ízület és izomfájdalmak esetén, kivezeti a méreganyagokat a szervezetből, csökkentheti a stresszt, a szorongást, a gyulladásokat, és megkönnyíti az elalvást is. Mindezek mellett a problémás arc számára is megoldást jelenthet. Például dr. Michel Henry bőrgyógyász azt is kifejtette, hogy képes enyhíteni a duzzanatot is, a gyulladást is, valamint eltávolítja a felesleges zsírokat és olajokat a bőrről. Már egészen konkrét kutatások ezt a hatást egyelőre még nem támasztják alá, gyakorlatban viszont nagyon sokan számoltak be már pozitív eredményekről. Mindezek mellett ugyanis például segít még megszabadulni a felesleges elhalt hámsejtektől, és baba puhává teszi az arcot. De nyilván nem csak az arcbőrt képes baba puhává varázsolni, fürdővízben feloldva, arclemosóként és arcradírként is lehet használni, ha meg akarjuk tapasztalni nyilván ezt a jó kis áldásos hatást. Hogyan tud ez fürdősó, arclemosó vagy arcradír lenni? Az is nagyon fontos elsőként, hogy érzékeny, száraz vagy sebes bőrön semmiképpen ne használjuk, jó? Tehát, hogyha valaki tényleg túl érzékeny, allergiára hajlamos, akkor inkább tessék ezzel vigyázni, mert akár tovább ronthat a helyzeten, és irritációt okozhat. Arra is tessék ügyelni, hogyha ezt bevetitek, akkor előtte és utána kerülni kell a hámlasztó hatású összetevőket, mint például az AHA-sav vagy a BHA-sav, sőt a retinolt is. Ha az egész testre gyakorolt hatásait élveznénk, akkor fürdőt kell belőle készíteni, tele kell engedni a kádat meleg vízzel, vagy hát ki milyen hőmérsékletűt szeret, és másfél-két bögrényi Epsom sót kell hozzáadni, majd egy kicsit eloszlatni a kezünkkel, hogy szépen feloldódjon, és nyugodtan így a kádban pihengetni 20-40 percet, kinek mennyi a kellemes. Egyszer-kétszer érdemes megmosni az arcunkat is, majd a vízből kiszállva szinte rögtön érezni lehet, hogy mennyire ellazultak az izmaink, milyen sejmes lett a bőrünk. De gyakorlatilag, mintha gyógyfürdőben lennél otthon. Ha lehet, akkor este vegyél ilyen nyugtató fürdőt, mert utána könnyen elálmosodik az ember. Lefekvés előtt sima vízzel kell megmosni az arcunkat, és hogyha nem erősen zsíros a bőr, akkor a típusához illő krémet kell használni a hidratálásra. Ezt a fürdőzést heti egy-két alkalommal érdemes megismételni. Ha az arcunk egész területe problémás, akkor lemosót kell készíteni. Az Epsom Showból két bögrényi vízben kell feloldani, két evőkanálnyi Epsom Showt, belemártani a török között, és végigmosni vele szépen a bőrünket, a szemek és a szemkörnyék kihagyásával természetesen. Ha ezzel megvagyunk, leöblítjük langyos vízzel, ha pedig csak a pattanásokat szeretnénk kezelni, egy fültisztító pálcika segítségével kell ezt a keveréket felvinni a pöttyökre, és hagyni hatni. 15 percig, aztán szépen lemosni. Hámlasztóként, radírként is be lehet vetni, ebben az esetben egy evőkanálnyi Epsom sót kell elkeverni két evőkanálnyi olívaolajjal, kókuszolajjal, ricinusolajjal vagy mandulaolajjal, és ezt a pasztát enyhén bemasszírozni ügyesen, jól körkörös mozdulatokkal a bőrünkbe, 2-3 percen keresztül hagyjuk hatni egy picit, és leöblítjük langyos vízzel. Házi kencék, amik egy éjszaka alatt halványítják a pattanást, nyilván a konyhában rengeteg olyan csodaszer van, ami megoldást jelentett ezekre a problémákra, például ez az Epsom sós lemosás is, vagy a pasztázás is jót tud tenni neki.

0: itt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Sütőben pirult őszi zöldségek és gyümölcsök, az ősz kedvencei együtt sülnek krémesre. Hogyha kicsit kevesebbet vagy fedő nélkül sütjük, akkor ropogósra, és az egész tál úgy néz ki, mint egy hegy vagy domboldal ilyenkor ősszel. Gyönyörű, színes, sárga és vörös, és céklaszínű, és répaszínű, és mesés, és közben meg rajta egy-két friss zöld. Ezek a sütőben pirult őszi finomságok egyrészt köretként is nagyon jól működnek az étkező asztalon, nyilván ebédként, de főfogás és abszolút megállják a helyüket mondjuk valami kis mártogatóssal. Amikor hűvösebbre fordul már az idő, a tepsis fogások kerülnek azért a terítékre, az egyben sült húsok, a tartalmas rakott ételek, a sűrű, meleg, sokáig főzött levesek, és nyilván emellett mindenki szereti az ősz kedvenc zöldségeit a sütőben pirosra sütni. Az így készült finomságok rengetegféle ízben készülhetnek, érdemes kísérletezni a fűszerezéssel, ha lehet, akkor friss fűszernövényeket használjunk, majd a zsája, a kakukkfű, a rozmarin tökéletes választás, és jót is tesz a látványnak is különben, hogy egy kis friss zölddel van megszórva. Itt most az egyszerű sóborspárosnál maradunk ebben a receptben, de tényleg bármivel meg lehet fűszerezni. Botos Klaudia írása szerint viszont ez az alap, és akkor így marad meg az eredeti íze, és leginkább így lesz markáns minden egyes zöldségnek a saját íze. Az elkészült finomságot lehet adni, ahogy mondtam már, köretként, magában falatozva uzsonnára vagy tízóraira, fokhagyma miatt érdemes kenyeret kínálni a zöldségek mellé, hogyha kenhetőre, krémesre sül és lepürésítjük, akkor lesz belőle vagy egy kis kenőke, vagy pedig lesz belőle mártogatós. A citromot rá is lehet facsarni a zöldségekre, nem muszáj, hogy mellettük süljön. No, na de mi mindent fogunk megsütni? Egy fej lilahagyma jó, nagy fej lilahagyma, 3 krumpli, 3 cékla, 2 citrom, mindenképpen kezeletlen híjú biológiai termesztésből származó citrom legyen. Kevés olaj, ez lehetőség szerint extra szűz olívaolaj legyen az íze miatt. 5 darab sárgarépa, 2 faj fokhagyma, 2 darab alma vagy körte, és petrezselyem. A fokhagymát azt is lehet sokféleképpen készíteni, hogyha egy egész faj fokhagymát félbevágunk, és úgy tesszük a tepsire, hogy a vágott felét megsózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk olívaolajjal, akkor nagyon finom, szinte krémesre sül majd a fokhagyma. Arról nem beszélve egyébként, hogy az alma és a körte is külön extra jó ízt ad mindennek, és én azt javasolnám, hogy esetleg édesburgonya vagy paszternák is kerüljön erre a tára. A hagymát felvágjuk tetszőlegesen, általában vagy félbe, vagy 4 gerezre kell vágni, forgassuk be az olajba, a sóba, a borsba, megtisztított sárgarépa, krumpli szintén tetszőlegesen, nagyobb darabokra, kisebbekre, egyszerűbb és ajánlatosabb, a rusztikus szebb is egyébként, meg kevésbé fő és sül meg gyorsan, hogyha egy kicsit resre, ropogósra, haraphatóra akarjuk, akkor jobb a nagyobb darabra hagyjuk a zöldségeket. Fokhagymát egészbe hagyjuk, csak a tetejét vágjuk le, úgy, ahogy mondtam, vagy félbevágjuk, a megtisztított céklát, almát, vagy körtét, és vagy körtét, citromot szintén tetszés szerint daraboljuk, én a cikkelyezést javaslom, petrezselyemet finomra vágjuk, és akkor először a krumplit, sárgalépát, céklát dobjuk a sütőpapírra, a bélelt tepsire, betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, 30-35 percig sütjük, utána forgassuk hozzá a lilahagymát, almát, a fokhagyma fejeket is helyezzük a tepsire, locsoljuk meg a tetejüket újra olajjal, majd toljuk vissza 50-60 percre. A citromot csak az utolsó 5-10 percben adjuk a zöldekhez, ha a zöldségeket kicsire vágtuk, akkor ugye, ahogy az imént mondtam, kevesebb idő is elég lesz. A sült finomságok tetejét meg lehet szórni petrezselyemmel, és kész. Nagyon egyszerű köret, lehet belőle nagy adagokat sütni, előkészíthetjük, és berakjuk a sütőbe, és akkor, hogyha már reggel korán keltünk és előkészítettük, akkor a 2 dolog között mielőtt megsülne, de mikor már előkészítettük, a 2 között még bármit tudunk csinálni otthon, vagy mondjuk előkészíthetjük a nagy sült húst. Egészségünkre!
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda,

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 88.6.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól. És most jönnek Petra jó tanácsai. Manna.
2: Növénykedvelők, tessék figyelni, itt van az a hét növény, ami a legjobban tisztítja a levegőt otthon, és minek utána most kezdődik ez az őszi behúzódós időszak, ezért mindenképpen külön figyelmet érdemes erre fordítani, szerintem. Egyébként ez a hét növény, ami legjobban tisztítja a levegőt otthon, a NASA szakértői szerint lett összegyűjtve. Ugye egy nagyobb városban a levegő tisztasága sajnos nem mindig a legjobb, de ez még egy kisebb vidéki községben is gyakran előfordul, úgyhogy ezért számít nagyon sokat, hogyha a lakásban tiszta a levegő, pláne, hogy egyes felmérések szerint bent háromszor vagy akár ötször több szennyezőanyag is lehet, mint kint. A NASA szakértői úgy vélik, hogy az alábbi növények ebben az esetben nagyon jó szolgálatot tehetnek. No, az első a törpe datójapálma, ami nagyon csinos is egyébként. Ez a növény nagyon jól bírja a szárazságot, úgyhogy szuper választás lehet azoknak, akik egyébként növénygyilkosnak tartják magukat, és nem igazán képesek életben tartani a növényeket otthon. Lassan növekszik, de amikor eléri a teljes méretét, akkor egy gyönyörű zöld színben pompázó, évtizedekig is élő mini pálmafa gyakorlatilag, nagyon kis csinos. De nem csak ez az előnye, leginkább azért ismerik el, mert nagyon jól képes megtisztítani a levegőt a xiloltól. Ugye ezt az anyagot oldószerekhez, festékekhez, lakkokhoz és rovarítószerekhez is használják. Állítólag a legjobb hatást úgy képes elérni, hogyha minden 10 négyzetméterre jut egy törpe datolya pálma az otthonban. És mondom, nagyon dekoratív és csinos is. Aztán ott van a klasszikus szobapáfrány, ami ugye a párát szereti, és akár a félárnyékot is, és nagyon csinos tud lenni, és leginkább spritznivel szoktuk locsolni. Erősen igényli ugye a magas páratartalmat és a kevés fényt, úgyhogy ideális például a fürdőszobába vagy egy kisablakos WC-be is elhelyezni egyet-egyet, és ez már csak azért is klassz, mert ugye nyilván ezekben a helységekben nagyon nehéz növényt találni, pláne olyat, aminek ilyen szuper hatása is van, mert amellett, hogy nagyon jól mutat, a szoba páfrány légtisztító hatással rendelkezik, ugyancsak felveszi a küzdelmet a levegőben található az előbb már említett Lola, valamint a NASA új kutatása alapján a formaldehiddel is, úgyhogy egy ilyen szobahőmérsékleten kellemetlen csípőszagú gázt is képes semlegesíteni a szobapáfrány. Aztán ott van a következő, a zöldike. A zöldike az tulajdonképpen egy osztályterem növény, hogyha emlékeztek rá, ez ilyen kis bojtos, mintha egy ilyen kis pampafű lenne mini méretben otthon. Zöld a külső és egy fehér csík fut a növény levelének a belsején, olyan, mint egy ilyen kis borzas frizura. Úgy néz ki, mint a limálnak a frizurája. Úgy néz ki a zöldike. Na, hát a NASA kutatásaiból az is kiderült zöldikével kapcsolatban, hogy ez egy különösen izgalmas következtetésre adott nekik okot. Már ami ezt a növényt illeti, mert hogy csodálatos, még ennek a legkiemelkedőbb a légtisztító képessége. Egy felmérés során megvizsgálták, hogy egy formaldehiddel megtöltött plexiüveg kalitkából mennyi idő alatt képes eltüntetni a gázt, és képzeljétek, egy 24 óra, azaz egyetlen egy nap leforgása alatt a gáz 95%-ától megszabadult, ami tényleg óriási teljesítmény. Ráadásul a szénmonoxidtól is képes megtisztítani a szoba levegőit, úgyhogy ezért zseniális növény, és mindenképpen érdemes egyet-kettőt elhelyezni a lakásban, főleg ott, ahol kályha van, vagy gázkonvektor van. Oké, zöldike? Jegyezzük meg a nevét a kis csinos növénynek, és akkor nézzük a következőt azok között, a növények között, amik a legjobban képesek tisztítani a levegőt otthon a NASA szakértői szerint, tehát nem akárkik végezték a felmérést. Rákvirág, gyönyörű nagy levelei vannak, rózsaszín a szára, és rózsaszín a levélnek a fő érvonala, és aztán pöttyökként ritkul kifelé a zöldben ez a rózsaszín szín. Mit tud ő? Ez egy nagyon strapabíró növény, tehát ez szintén ajánlható azoknak, akik nem nagyon tudják életben tartani a növényeket, mert ezt nagyon könnyű életben tartani, úgyhogy ideális választás íróasztalra, nappaliban, dohányzóasztalra, irodában is. Közepes erősségű fényre van szüksége, viszonylag lassan növekszik, de akár 10 évig is elél, és olyan erős légtisztító hatása van, hogy képes eltüntetni a szoba levegőjéből a szintén a formaldehidet és a benzolt is. Viszont nagyon fontos, hogy ezt a növényt a gyerekektől mindenképpen érdemes távol tartani, mert a fogyasztás az mérgező, a gyerekek meg szeretnek megkóstolni mindent. Ugyancsak érdemes távol tartani kutyáktól, cicáktól, hogy nehogy bajuk essen tőle, bár azt még nem mutatták, hogy nekik lenne tőle baja, de hogyha gyerekre mérgező lehet, vagy mérgező hatással bír, akkor szerintem a kis állatoknak sem jó. Aranypálna, gyönyörű szép növény, gyönyörű szép. Ez nagyon divatos, a lakáskatalógusokban ezeket is lehet látni. Gyönyörű éke tud lenni a szobának ez az aranypálma, igazi eleganciát tud kölcsönözni a szobának a helyiségnek, ráadásul ez is tisztítja a levegőt, szintén a benzoltól és a formaldehidtől, úgyhogy duplán jól jártok vele. és egyébként a szobában lévő levegőt kisé párásan tartja, ami a száraz téli napokon szintén nagyon előnyös, viszont igényli a fényt, de nem a direkt napfényt, és szüksége van a gyakori műtrágyázásra és a párás levegőre, úgyhogy erre érdemes figyelni, hogyha valakinek olyan fancy fürdőszobája van, ami nagyon napos, és elfér egy ilyen nagy virág, akkor érdemes őt is beültetni, és hogyha nyilván ezeket kombináljuk a lakás különböző helységeiben, és mindegyikből van egy-egy mondjuk a szobában, akkor már megtettük a maximumot azért, hogy tiszta levegőjű lakásban éljünk.

Úgy hiszem, mindannyian hallottuk már azt, hogy falka vezér akar lenni az ember, sőt, mindenki a kutyája falka vezére akar lenni, csak a kutya nem érti, hogy mi az. Ugye szoktuk hallani, hogy sose engedd előre a kutyád az ajtóban, meg te egyél először, ne engedd a kanapére, mert azzal a saját szintedre emeled, hogy a kutya rád morog, nyomd le a földre, domináld le. Ahogy Benedek Rebeka írás alapján most elindulunk, ez egyik sem helyes, aki ezt csinálja, az csak azért tart kutyát, hogy valaki felett uralkodni tudjon, és jobb, hogyha keres neki egy másik gazdát. Minden kutya tartó erről a bizonyos falka rendszerről hall először, és ez szerint a kutya és a gazdája hierarchikus rendszerben élnek, és az állat a falka vezér pozícióért küzd. Ezt a teóriát dr. L. David Mech 1970-ben megjelenő farkasokról szóló kutatása emelte be a köztudatba, az viszont kevésbé ismert, hogy ez a biológus több mint 20 éve harcol a kiadójával, hogy ne forgalmazzák többé a könyvét, és lehetőleg a raktárkészletet is semmisítsék meg, mert tévedett, és a szavait félreértelmezték. Mech az alfahím koncepciót Rudolf Schenkel kutatásából vette át, aki azt egy 1947-es tanulmányban használta. Schenkel fogságban tartott, egymással rokonságban nem álló farkasokat vizsgálva figyelte meg a lineáris hierarchiát, ami nem jelenti azt, hogy ez megegyezne azzal, ahogyan az állatok a természetben élnek, de azt sem, hogy hasonlóságot mutatna azzal, ahogyan a háziasított kutyák rendezkednek be a gazdáikkal. Nagyon fontos ezzel tisztába lenni. Ha nem fajtás, akkor mi adódik a kérdés, de ahogy Vékony Kata az ELTE etológiai tanszékének a doktorandusza kiemelte, a farkasok valójában családi egységben élnek. A falkájuk egy szülőpárból és különböző életkorú utódaikból áll. Csak a szülőpárok szaporodnak, az utódok nem. A farkasok többek között azért alakítanak ki családi rendszert, mert együtt tudnak náluk nagyobb vadakat elejteni, illetve az utódokat is közösen gondozzák. A kutyák vizsgálata során egyértelműen kiderült, hogy náluk nem alakult ki ilyen szociális rendszer, még a kóbor egyedek esetében sem. Létezik hierarchia a csoportban, de nem egy szülőpár van, és egymással nem feltétlenül rokonok az egyedek, az utódokat csak az anya és rövidebb ideig gondozza, mint a farkasoknál, illetve mindenki szaporodik mindenkivel, amikor lehetséges ez, úgyhogy innentől kezdve már megdőlt az, hogy a kutyacsoportok úgy élnének, mint a farkas csoportok. Ezért volna fontos dr. L. David Mech 1970-ben megjelent könyvét nem elolvasni, és nem foglalkozni ezzel, mert a kutya nem akar a te falka vezéred lenni, aki azt gondolja, hogy ne engedjük őt előre, hogy mi együnk először, hogy ne engedjük fel a kanapére, mert a saját szintünkre menünk, sőt, aki azt gondolja, hogy a kutyát le kell nyomni a földre és ledominálni, neki lenne arra szüksége, hogy valaki a nyakára nyomja a karját, lenyomja a földre, és ledominálja őt, mert ezeknek az embereknek van önértékelési problémájuk, és próbálnak a kutya fölött uralkodni. A kutyák vizsgálata során egyértelműen kiderült, hogy náluk nem alakult ki ilyen szociális rendszer, ahogy én az imént mondtam, idézve Vékony Katát, az ELTE etológiai tanszékének a doktoranduszát. A kutyák között kialakul egyfajta hierarchia, de ez egyáltalán nem hasonlítható össze, sem a fogságban, sem a természetben élő farkasokéhoz. Az ember nem kutya. Az állatvilágban fontos, hogy felismerjük a fajtársainkat, mert akkor tudunk szaporodni, és az állatok nem alakítanak ki hierarchiát az azonos területen élő más fajokkal. Tehát szükségtelen ez a ledominálom duma. Ezt elmagyarázta az etológus szakember is, és a doktor is, Mech, aki elmondta, hogy az ő könyvét most már nem kéne figyelembe venni. Az alá fölé rendeltség eleve akkor alakul ki, ha az egyedeknek ugyanazokért az erőforrásokért kell megküzdeniük, ami egy háziasított állat esetében nem teljesül. Arról még folynak a kutatások, hogy pontosan milyen kapcsolatot alakít ki egymás között a kutya-ember páros, de például Miklósi Ádámot idézve, ezt leginkább a barátság szó írja le. Nem kell hatalmaskodni a kutya fölött, a kutya csak szeretni akar minket.

csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjete szeretném.

0: 98.6 FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. A friss híreket követően indul ez a különleges és egyedülálló zenei óra, a zenei finomságok órája, kizárólag itt a Mannán.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
4: Én? Letúj profilkép.
3: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
3: Aurabay.hu.
5: Autódarú, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Reklám hangzott

0: Az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a Bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is, jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére, most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Polyák Gábor korábban azt ígérte, hogy nyilvánossá teszik a média tanács döntéseinek indoklását, és független szakértőkkel vizsgáltatják felül a testület munkáját. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a Kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: Ma is extra finom muzsikák, hogy az egész hétvégénket megalapozzuk így hangulatilag. Indul a zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.7 Manna FM zenei finomságai között most. Újra a zseniális Corey Henry, az a férfi, aki úgy tudja, mondjuk úgy az igét hirdetni, vagy úgy tudja a szeretet erejét hirdetni, vagy úgy tudja az Istenhez való odafordulásnak a fontosságát hirdetni, hogy az ember nem is veszi észre, hogy a zenéjén keresztül milyen érzések születnek benne, minek köszönhetően csak azt érzi, hogy nagyon jól van. Ugye korábban is beszéltem már Corey Henryről, most az a dal, amit meghallgatunk tőle, a Love Will Find a Way, vagyis hogy a szerelem az megtalálja az útját, vagy utat talál magának. Talán magyarul így fordítanánk, ez is egy nagyon-nagyon fontos muzsika hit szempontból is, illetve vígasz szempontjából is, én azt hiszem. Egy kedves barátom azt mondta nekem, hogy amíg a szeretet hatalma nem tudja legyőzni a hatalom szeretetét, mert az emberek inkább a hatalmat szeretik, mint a szeretet hatalmát, vagy a szeretet erejét, addig nem lesz rend a földön, és sajnos ez egyrészt nagyon-nagyon igaz, másrészt pedig itt van az, amiért és amin dolgoznunk kell egyénenként is, és kis közösségekként is, és szerintem ilyenkor óriási nagy súlya van a muzsikának. És Corey Henry és a Funk Apostles nevű zenekara, vagy bandája, ők pont ezzel foglalkoznak, pont ezt teszik. Azt mondta egyszer Corey Henry, hogy az emberi hang annyira erőteljes, szokták volt mondani, hogy a hangunk a legtisztább energetikai lenyomatunk, tehát tulajdonképpen a személyiségünknek a legtisztább lenyomata, egészen könnyen felismerhető, megismerhető egy embernek a valódi belső énje, a magja a hangján keresztül, hogyha csak a hangjára figyelünk. Azt mondta Corey Henry, hogy amikor énekelek, az egy plusz módja annak, hogy kapcsolatba lépjek és kommunikáljak az emberekkel, túlmutatva azon, amit pusztán az orgonán játszva tehetek. Ugye ő Hammond orgonán játszik, ennek van szintén egy nagyon különleges érzést okozó hangzása. Azt mondja, a szavaimon keresztül képes vagyok átadni ezeket az üzeneteket, amelyek igazán fontosak és jelentőségteljesek számomra. Kihívás minden este így a középpontban lenni, de készen állok rá, mert az embereknek tovább kell adnom azt, ami hozzám megérkezik. Az Art of Love című album az, amiről ezt a dalt választottuk, és amin szintén Corey Henry bebizonyítja, hogy több, mint alkalmas erre a kihívásra, hogy hirdesse a szeretetet, annak az erejét és a hitnek az erejét. Látszólag könnyedén, kecsességgel, higgadsággal, vagánysággal, lazassággal áll a színpadon is énekel. Hogyha a Love Will Find a Way-nek mondjuk meghallgatjuk, vagy megnézzük, leginkább ez a lényeg, hogy lássuk a videóklipet is, ami hozzá készült, vagy a felvételt, inkább ezt mondom, ami hozzá készült, amikor Los Angelesben élőben játszotta ezt a dalt, hát ez valami egészen elképesztő, hogy a vokalistákkal, a zenekarral mind együtt, egyfajta ugyanazon energiával hirdetik a szeretetnek a fontosságát, ami azért nagyon-nagyon lényeges, mert manapság ebben a nagyon gyors és nagyon nehéz, nagyon sűrű világban, és a sűrű most, hát hogy mondjam, csak a dolgoknak a súlyát jelenti inkább. Itt külön különösen fontos odafigyelni arra, hogy a szeretet körülöttünk meglegyen, hogy próbáljunk meg szeretettel fordulni a dolgok felé, és egyébként ez a tárgyakra, a helyzetekre, a nehézségekre ugyanúgy igaz. Én nem azt mondom, hogy szeressünk egy balesetet, és nem is azt mondom, hogy szeressük a nehézséget, de hogyha hiszünk a szeretet erejében, akkor hiszünk abban, hogy van egy feljebb való, az az Isten, aki gondoskodik rólunk, és aki képes ezen átsegíteni minket, és hogyha most valaki megfogja a fejét, hogy jaj, jó, de hát ez meg ez a bajom, és már mióta ez a bajom, igen, de gondoljunk arra is, hogy bárki és mindenki, amikor baj van, mi az első, amit kiereszt a száján egy nagy sóhajjal kísérve, az az, hogy jaj, Istenem, segíts! Úgyhogy ezért kell a szeretet erejére odafigyelni, és ezért kell Corey Henryre is odafigyelni. Ő következik most a zenei finomságok között, ez a Love Will Find a Way, itt a Manna.

98.6 FM zenei finomságok, közöttük is egy svéd csoda, és egészen mondhatjuk, hogy a brit indie pop szinteréig kell visszamennünk, de mégiscsak egy svéd vetületből 1996-ba. Na, most ki tudjuk bogozni, hogy tulajdonképpen miről is beszél a néni. Az a helyzet, hogy 1996-ban egy korszakalkotó filmet készített el Shakespeare, Róma és Júlia tragédiájának adaptációjaként Baz Luhrmann, ami filmtörténeti szempontból is egy nagyon jelentős változást hozott, újdonság volt, zseniális vágásokkal, kamerabeállításokkal, az egész tulajdonképpen egy óriási hosszú videóklip volt, ugye, hogyha emlékeztek rá, Romeót Leonardo DiCaprio és Juliet Clary Danes alakította. Tulajdonképpen annyi volt a különbség az eredetihez képest, hogy ez Los Angelesben, Verona Beach-en játszódik, több díjat is nyert a film, és hogyha azt nézzük, akkor ez azon különleges és ritka filmek közé tartozik, ahol a betétdal, a teljes betétdal lista ugyanolyan híres lett, és ugyanolyan népszerű, mint maga a film. Ha emlékeztek rá, ebben volt a The Cardigansnak a La Fool című dala, Kim Mazel, Young Hearts Run Free című dala, ezeket mind szoktuk játszani itt a Mannán, de amit nagyon-nagyon ritkán hallani, és ezért van itt a helye a zenei finomságok között, az bizony a The Vanadies és a You and Me Song, ami annyira tündéri, kedves, helyes, és olyan egyszerű igazságokat sorakoztat fel, hogyha mondjuk az eredeti videoklipet nézitek, ahol csak grafika van, és a szöveget írják ki mondatonként, soronként, hogy azonnal eszedbe jut, és szerintem most mindannyian egy kicsit bele fogunk borsózni, talán kigurul a könnyünk is, mert biztos vagyok benne, hogy emlékeztek rá, hogy milyen 17 évesen szerelmesnek lenni. Amikor minden veszekedés után puszilkodás van, amikor minden veszekedés után úgy érzed, hogy újra kisüt a nap, és még hogyha a másik durcás is, még azt is imádod, hogy még a veszekedés is olyan boldogság érzetet ad, hogy úgy érzed, hogy minden egyes percben a veszekedés után is nyári meleg süt rád, és a tengerparttól lubickoltok, hogy minden szavától boldog vagy, na hát ilyen a Vanadiesnak a You and Me Song, és nyilván nem véletlenül választottak ki Baz Luhrmann a betétdalok közé, mert hogy ez a Romeo és Júlia, a 96-ban elkészített Baz Luhrmann féle Romeo és Júlia, az pontosan ezt a szerelmet ábrázolta, nyilván a klasszikus nehézségek mellett, ugye a film történet az nagy vonalakban megegyezik a Shakespeare-i történettel, annyi a különbség, azon túl, hogy modern környezetben játszódik, hogy a végkifejletnél ugye a leglényegesebb változtatás az az, hogy Júlia akkor ébred fel, amikor Romeo éppen issza a mérget, és ez a bizonyos ikonikus végső monológ az kimarad, és szótlanul lesz öngyilkos Romeo, tehát tulajdonképpen itt csak a zene és a kép volt hangsúlyos, ezért volt az egész olyan, mint egy elképesztő modern kiállítás a Medben. Annak idején ezt sokan hasonlították, és sokan elemezgették magát a filmet is, és nagyon sokszor szó került arról, hogy milyen gyönyörűen helyezkedik bele egy svéd zenekarnak a zenéje. Mondhatjuk, hogy az új évezred egyik első nagy zenei robbadása volt, az új rock forradalomnak az egyik legnagyobb sztárja a Hives, és aztán utána, amikor megjelentek ugye a svéd zenekarok újra a poron, akkor az Eurodance őrület lecsengése után akkor egy nagyon jelentős zenekar volt, lett a The Vanadies, és én nagyon remélem, hogy most a szívetekbe zárjátok őket. Végtelenül helyes a dal, nincs ember a földön, akinek ne jutna el a szívéhez. A kedves dallam, azok a szavak, amiket mindannyian mondtunk legalább egyszer, 17-18 éves korunkban az első szerelemnél. Na ilyen ez. Ez a You and Me Song és a The Vanadies itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most tessék kapaszkodni, jön a The Spencer Lee Band és a The Wolf, ami szerintem így nem cseng elsőre ismerősen. Viszont ez tipikusan az a dal, amit az ember egyszer meghall, és úgy maradt tőle. Tempósan, energikusan, ide nekem a világot hangulatban, nem véletlenül, mert ilyen a dal, ez is a célja, hogy ilyen legyen. A Szabadság 50 árnyalata című filmnek az egyik jelenetében lehet ezt hallani, speciál egyébként a film trilógiától szokatlan módon a dalnak a szövegét és a tartalmát, a szenvedélyét figyelembe véve érdekes módon mégsem egy ölelkezős jelenethez, hanem egy olyan jelenethez társították, ahol a főhős nő, Dakota Johnson, vagyis Anastasia Steele úgy nyomja a gázt egy sportaudiban, ahogy kevesen. Tényleg, mint egy autóversenyző, ezt mondja is magára egyébként, hogy autóversenyző vagyok, nagyon helyesen. A dal az olyan szenvedélyesen, olyan szépen énekli el, hogy milyen az, amikor az ember szinte rabja a másiknak, amikor annyira szereti a másikat, úgy vágyik minden vele töltött percre, hogy nem tudja magában az elemi ösztönt elfolytani, ezért énekli a refrénben azt, amit énekel a farkassal kapcsolatban. Az érdekes még, hogy hogyan fűződik össze ez a filmtrilógia, illetve Dakota Johnson és Kim Basinger jelenléte a filmtrilógiában egyébként. Az 1988-as és 86-os Dolgozó lány, illetve a 9,5 hét című filmekkel, hiszen ugye Melanie Griffith, aki a Dolgozó lány főszereplője, az Dakota Johnson anyukája, és Kim Basinger, aki a 9,5 hét főszereplője, ő pedig szintén egy fontos szerepet játszik a trilógiában is, a szürke trilógiában, és még egy-két mondat és jelenet és momentum is át van emelve a filmekből. Nagyon érdekesen utal vissza azokra az időkre, amikor ezek a filmek gyakorlatilag kapaszkodók voltak a szabadsághoz vezető úton annak a generációnak, aki akkor volt olyan 17-22 éves körüli, ugye hát 88 és 86, amikor azok a filmek megjelentek, ez meg már bőven a 2010-es évek után jelent meg. Érdekes az is, hogy E.L. James Erica Mitchell-t takarja, tehát E.L. James, aki a szürke trilógia szerzője, ő nem egy férfi, hanem egy hölgy, de mégis férfiasan csengő nevet választ, azt a csak a könnyebben elfogadták így a sikersorozatot, amiből készült egy olyan trilógia, ami zeneileg valami egészen elképesztően zseniális, hogyha az ember utána néz, akkor nem csak ilyen csodákat talál, mint a Spencer Lee Band és a The Wolf, hanem olyanokat még, amiktől elakad a szava. Úgyhogy köszönjük szépen Danny Elfmannek, akinek a teljes trilógia zenei bázisát köszönhetjük, Bridget Fonda férjének egyébként, aki zeneszerző és maga is zenél, az Oingo Boingo zenekarnak volt, egy kicsit ilyen punkos jellegű zenekarnak. Hát volt, vagy van a gitárosa, mert 2022-ben a Coachellán ott kint játszott. Danny Elfman az, akinek a szürke trilógia dalai gyűjteményét, illetve szerzett zenéket is köszönhetjük. Egy nagyon okos, zseniális pasi, egyébként Tim Burton jó barátja, és Tim Burton filmjeihez is. Ő írta a zenéket, az Ollókezű Edwardhoz, a Batman Returnhöz, a Tim Burton menyasszonyos filmjéhez is, szóval gyakorlatilag az összes Tim Burton filmhez ők mindig együtt dolgoznak, és egy teljesen más feladat volt neki az, amikor a szürke trilógiához össze kellett válogatni, illetve meg kellett komponálni a dalokat. Csodálatos muzsika. Én nagyon oda vagyok amúgy is a Betét dal albumokért, ezekért az úgynevezett soundtrack albumokért, mert hogy ott mindig ugye sokféle zene, sokféle zenekar, sokféle előadó, sokféle hangulat, sokféle érzés, hiszen pont ez a feladata a Betét daloknak, hogy az adott jelenetet felerősítse érzelmileg. Hát ez itt is sikerült, úgyhogy tessék kapaszkodni a kormányba, a fokanába, a gyerek kezébe, hogyha fülesen hallgattok bennünket. Egészen döbbenetesen fel tudja forralni az ember vérét, és fel tudja nyomni az adrenalint is ez a zene. Ilyen lesz. Ez a The Spencer Lee Band és a The Wolf itt a zenei finomságok között most a Mannán.

Az egyik kedvenc előadóm, és az egyik kedvenc zenekaromnak az énekese, a néhai énekese, mert sajnos már ő sem él. Úgy látszik, hogy a vagányok azok korán mennek el valamiért. Chris Cornellnek hívják, a pasit, ő volt a Soundgarden frontembere, akinek szóló karrierje is volt. Seattle-i születésű, úgyhogy ő volt a garage rock korszaknak, ugye az egyik. Hát, hogy mondjam, csak oszlopos figurája. Annak idején korábban még az Audioslave-ben is énekelt, és ezt a kivételes, közel 4 oktávos hangterjedelemmel rendelkező Cornell szólóalbumokat is csinált, filmzenéket is készített, és 1991-től megalapította a Temple of the Dog zenekart is, az elhunyt barátja Andrew Wood emlékére. Cornell neve egyébként ismert a 90-es évek grunge mozgalmának a felépítésében is. Ez a garage rock és a grunge mozgalom, ez nagyjából egyazon időszak indult a 90-es években Seattle-ből, ide tartozott például a Pearl Jam is, meg még számos zenekar, akik állati jó zenét csináltak különben. Chris Cornell nagyon sokrétű zenész volt, nagyon sokféleképpen jelenítette meg az ő eszmeiségét, például amikor a The Keeper című dala elkészült, ami a Géppisztoly és Prédikátor című filmben volt, vagy ott volt például a 2006-os Casino Royale című James Bond film, aminek a vetét dalát most a főcímzenét meg is fogjuk hallgatni, ez a You Know My Name, ugye, és ez az a dal, ami egyébként azt hiszem, hogy a 11. a 10 a felsorolásban, hogy amiben elmondják, hogy mi a 10 és mi a 20 legjobb James Bond dal, de ez egyféle vélemény, sosem tudtak igazán listát állítani erről, mert éppen attól függ, hogy melyik dalt hallgatjuk meg, és melyik dal készül el frissen a James Bond filmhez. Erről a filmről érdemes tudni azt, hogy a Casino Royale maga ez a 21. James Bond film volt, ebben Daniel Craig volt a 007-es ügynök. Egy 1953-as azonos című ilyen Fleming regényt Neil Purvis, Robert Wade és az Oscar-díjas forgatókönyvíró Paul Haggis adaptálta, és ezt Martin Campbell rendezte. A 95-ös Bond mozit, a GoldenEye aranyszem, ugye így fordítottuk magyarra, de inkább GoldenEye-ként emlegettük azt, az ő direktor ült ebben a székben is. Daniel Craig szerepformálása hamar elnyerte annak idején a kritikusok és a nézők tetszését, mert ezért ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát pont úgy, ahogyan nagyon ügyelnek arra a producerek és a filmkészítői, a James Bond filmkészítői, hogy olyan énekes legyen, ami passzol ahhoz a témájú Bond filmhez, ami éppen aktuálisan következik, jelesül most ugye 2006-osról beszélünk. Olyan habitusú legyen az énekes, olyan vérmérsékletű legyen az énekes, olyan típusú legyen a dal is, hogyha arra gondolunk, például ott volt Sheryl Crow, vagy volt Adele, akik csináltak James Bond főcímdalokat. Mindegyik más típusú film volt, és nagyon jól meg lehet érezni azt is, hogy ahhoz a dalhoz, amit az a bizonyos énekes énekel főcímdalhoz, valóban egy olyan hangulatú, vagy egy olyan típusú James Bond film kötődik. Adele-nél ott volt a Skyfall, aztán ott volt 2002-ben a Madonnától a Die Another Day, hogy emlékeztek rá. Ott volt az a Golden Finger 1964-ből Shirley Bassey énekelte főcímdalát, Tom Jones 65-ben a Thunderbolt, mindegyik jellemezte az énekes személye nagyon jól azt az adott James Bond filmet, úgyhogy a Casino Royale és Chris Cornell gyönyörűen fonódott össze annak idején, nem véletlenül vállalta el ezt. Chris Cornell nagyon szerette csinálni, azt mondta, hogy nagyon szeretett szerepelni egy ilyenben, mert hát minden kisfiúnak az álma az életében egyszer, hogy legalább egy kicsit ő is titkos ügynök lehessen, úgyhogy nagyjából ezekkel a gondolatokkal indult el annak idején a dübörgő siker útján ez a You Know My Name című Casino Royale betétdal, úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk itt a zenei finomságok között Chris Cornell és az ő James Bond dala most.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami újdonságot, érdekeset és hasznosat. Legyen nagy a torta és sok az ajándék mindenkinek, aki október 9-én született, Isten éltesse a déneseket. Mi hétfőn találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is, jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére, most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében a Fidesz frakció vezetője. A képviselőcsoport közleménye felidézi, még szeptember végén a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló parlamenti szavazás során Summer Orsolya nyomta meg a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. Forsthofer Ágnes házelnök korábban azt mondta, a képviselők arról tájékoztatták, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, ezért segített Summer Orsolya. Az érintett képviselők hibájukat elismerték és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Hűtlenkezelés miatt emeltek vádat egy volt polgármester ellen Zala megyében. A falubusz jogtalan magánhasználata és egy okos tévé család eladása miatt kell felelnie. A vádirat szerint négyszer is előfordult, hogy a barátait, ismerőseit szállította vacsorázni, kirándulni a kisbusszal, és az üzemanyagfogyasztással 15 ezer forint kárt okozott az önkormányzatnak. Emellett saját használt okos tévéjét adta el, csak nem kétszeres áron az önkormányzat vendégházának, amivel további 60 ezer forint kárt okozott a településnek.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy megtörtént eset, kedves hallgatók, valamelyik nap hajnal 1:30-kor az egyik barátom és társasága felhívott telefonon, hajnali 1:30-kor. Már nem volt szomjas a csapat, és átadta a telefont az egyikük barátnőjének, aki azt mondta, hogy mennyire imádja a Bőség Kosara című műsort, mert mindig kimegy a piacra, és ott beszélget emberekkel. Jó volt ezt hallgatni még akkor is, hogyha tényleg 1:30-kor hajnalban történt a hívás. Tudjátok, az igazi Bőség Kosara az olyan, hogy kimegy közétek a piacra, és ott beszélget. Most sem tettünk másképp, irány a bostánytéri piac, és ott beszélgettünk az emberekkel, a hentesekkel, mindenkivel. A témánk pedig az volt, hogy nem vegetáriánus a magyar, ugye a magyar hogy eszik? Húst hússal. Erről szól a következő bőségkosár, a zene, aztán irány a piac.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik-e olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családban eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik, hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, de kedvenc az mindenkinek van.
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy táp, érezni rajta a tápot.
1: És egy kezdően egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyoroszliba, ott a hölgy, aki a disznót vágja nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott.
2: Igen.
1: És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett mindig, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hosszá, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor már zacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni, akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, de akkor hagymás vér az ott van?
2: A zsírba megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: Na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Sokan nem tudják elkezdeni, hogy mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, igen. Azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet forr, kiszenni a vízből, és úgy el szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymás zsírra, pörköltnek.
1: No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizse, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét. Összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt. Ezért én már így lemönt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhelt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom. Tehát van egy sparhelt.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a bért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, van a rizsalsat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna belekockázva.

0: I'm sorry.
1: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
2: A következő riportalunkkal megegyeztünk, hogy miközben mi beszélgetünk, ő bizony folytatja, megnézem mit, hát valamit bont, hogy pontosan mit, azt majd ő említ, csirkebontás, nem?
3: Csirkefilézés, készítjük a csirkemell filét, ugyanis ebben az üzletben minden helyben készül, minden nyers termék helyben kerül darabolásra.
2: Hogy egy számot kérnék, hogy életében már hány csirkét darabolt fel, akkor ezt meg, ha annyi forintom lenne, akkor jól élnék?
3: Szerintem nagyon jól élne. Nem kellene riporternek lennie.
2: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye valaki csak baromfit szeretené, valaki a disznóhúsra esküszik. Ön hogy látja, ugye itt az ön pultjában, jól megnézem, hát igazából itt ugye szárnyasok vannak. Mennyire népszerű a magyar ember asztalán a szárnyas, a baromfi?
3: Nézze, pusztán anyagi okok miatt is sokkal népszerűbb mondjuk, mint a sertés, népszerűbb, mint a marha. Véleményem szerint körülbelül 20 éve a magyar ember rászokott a szárnyasra, hivatalosan is. Ez azt jelenti, hogy például a kokáért felhoznám a pulyka húsfogyasztását, ami a 80-as évek közepén lett divat Magyarországon, azelőtt nem nagyon fogyasztották. De hát természetesen a jó magyar házi baromfi, a jó magyar terméket szívesen fogyasszák a környékbeli emberek itt a piacon.
2: Akkor ön ugye a megrendelő, tehát ugye ön elmegy a, és nevezzük nagykernek vagy termelőhöz. Mennyi ideig kellett keresgélni azt a beszállítót, aki önnek megfelelt, aki ezt a minőséget hozni tudja? És egy olyan, hogy tudnak-e konstans állandó minőséget hozni az ön mögött álló termelők, hogy látja?
3: Hát nézze, jelen pillanatban még tudnak hozni, a gazdasági okokra hivatkozva remélem, hogy fönn tudják tartani ezt a minőséget, hát csak termelőkkel állunk kapcsolatban, tehát magyar termelőkkel, akik Nyáregyházától, Dabastól, Lajosmizséig, Bugacon, Szankon, az ország különböző részében termelik az üzletünknek a baromfit, úgy a libát, úgy a kacsát, a pulykát, tehát például kokáira a csirkésünkkel pár évtizede dolgozunk, 25 éve.
2: Első a vevő, mi egy kicsikét itt, mert a hölgy éppen a kedves feleség, aki nem akar velünk beszélni, de azért megmutatjuk, hogy mennyien gyakorlat mozdulatokkal teszi bele a csirkeszárnyat, amit egy nagy tárcsára helyezve isteni kaját lehet bele csinálni. Ugye nekem van egy tárcsám, arra ráfér 46 darab szárny, egyszer megmértem. No, de vissza a szakemberhez. Nem titkolt célunk, hogy a piacon való vásárlást egy kicsikét népszerűsítsük. Mennyivel jobb az a fajta csirkehús, ami itt a pultban van, mint mondjuk az ember bemegy és szépen megpucolva, mondjuk itt is meg van pucolva, de mondjuk becsomagolva, konyhakészen megveszik, védőgázzal ellátott termékekről van szó. Miért inkább itt vásároljanak?
3: Hát azért javaslom inkább, hogy itt vásároljanak, illetve a piacon vásároljanak a kerületi emberek, sőt esetleg Budapesten is. Tudnélik, ezek a termékek általában magyar termékek. Magyar termelői baromfiről és akár a húsos vonalon, a sertéshúsról beszélünk, ezek mind Magyarországon teremtek, magyar emberek készítették, visszamenőleg lehet igazolni a származását, hol kelt ki, hol nevelték, hol tömték a libát, stb. Ízében teljesen más jellege van, mint a külföldről beszállított terméknek. Ez miatt javaslom, hogy vásároljak inkább a piacon, mert általában egy-két kivétel természetesen mindig van, hogy az ilyen termékeket lehet megtalálni, és szívesebben fogyasszák az emberek, mert ízében meghatározó valamivel, néhány forinttal drágább ugyan, de sokkal jobban ízlik, mint bármelyik külföldről behozott termék.
2: És végül, nem feltartva az ön munkát, átfárad velünk a liba májhoz egy picit, mert az mindig is érdekelt, és akkor most megkérdezem viszont, hogy mekkora az a liba, aminek ekkora a mája, tehát hány kiló?
3: Hát ez a liba, ami itt látunk, ez egy 80 dekás máj, ez körülbelül 6-8 kilós libának a mája, 92 deka. Na most ezt konkrétan Szankon csinálják, ott van a tömünk, rendes, tisztességes magyar ember, aki próbál most ebből megélni, és ebből él a családjuk is jó pár évtizede, úgyhogy nagyon fontos az, hogy az emberek fogyasszák a magyar termelőknek a termékeit, a baromfit, a sertést, mert ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy egy áruházláncba elmegy, és a becsomagolt húst megvásárolja, aminek nem tudja, hogy ki fiaborja, mi az, tehát azon felül, hogy mennyibe kerül sem, szavatosságát semmit nem garantálnak benne. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy az egy zsákban macska, amit ott vesznek.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az önreceptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Hogyne.
1: Na, szuper. Mi az önreceptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy?
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát hogy mindenki, tehát annyira húsimádó.
2: Mi csak húsat. Azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazában jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát, én szerintem a combot szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő is zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolga, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt, a zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán nem fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
2: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jövünk ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
3: A pörkölthöz szeretnék húst venni. Hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
3: Sertés.
1: Az mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
3: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
3: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
3: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az önkonyhája egy kicsikét egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel.
3: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon. Oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeret és vesz?
3: Szerintem a lábszár, a lapocka. Azt leginkább azt viszik. Ha volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek. Már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
3: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek idejönni.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak velük? Szeretik még a húst?
3: Mi szeretjük, igen, igen. Bár azért már reggel, amikor reggel érek előre a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle. De azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
2: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal leszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
3: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem vetik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére, ha nem is van nagy mennyiségben, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
2: Egy gyönyörű pult, beszélgettünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzsvásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
3: Hát már 14-ben itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas hústárolni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
2: Ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
4: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
4: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
4: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból.
2: Közben a kollégája már készül, mert itt nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
4: Véres, kolbász, minden, igen, igen, ami.
2: És mivel eszik?
4: Parancsol?
2: Mivel eszik?
4: Savanyúsággal általában, vagy éppen kihogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
4: Az megvan, már el van téve.
2: Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
5: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenben tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyiszokás.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
5: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, svár hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek. Vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
6: Hát szerintem én is mondjuk a hústal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
6: Hát nagy ritka. Nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztafélék vannak, de általában van egy vasárnapi ebédnyi, ott csak a hús.
2: Önnek van olyan napja, amikor nincs hús az asztalon, de mondjuk én még egyszer lett szalámi se, tehát előfordul ilyen, hogy hús nélkül étkezik.
5: Igen, de akkor azt szoktam nyilatkozni, hogy nem ettem aznap. Én is hadd kérdezzek valamit. Látott ön már legelésző oroszlánt?
2: Hát nem láttunk.
5: Nem, én azt mondom, hogy a magyar zömében húsevő, szóval ezt hadd mondjak el, vannak természetesen a újkori vegetariánus étrendek, vannak, akik nem esznek, nekik ettől függetlenül jó étvágyat kívánok, én húsevő vagyok.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek, és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 20

0: ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határa a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége egy szintén a szívemnek nagyon kedves, nagyon jó barátom, sőt régebben

0: korábban kollégám is, Elpéterfi Csaba, aki kommunikációs szakember, és az Úgy, ahogy volt című Pécsi Ildikó életéről szóló könyv szerzője. Szia Csabi, köszi, hogy velünk vagy.
1: Sziasztok! Sziasztok.
2: Egy pár dolgot összeírtam rólad azért, hogy a hallgatóink egy kicsit átfogó képet kapjanak rólad. Pályája egyszerre kapcsolódik a kultúrához, a színházhoz, a közélethez és a művészeti szervezéshez. Tanulmányai és szakmai útja is sokszínű. A marketingtől a történelem tanári képzésen át a nemzetközi kapcsolatokig több területen szerzett tapasztalatot. Színészként és rendezőként is jelen van a színházi világban, miközben kulturális események és kiállítások létrehozásában is aktív szerepet vállal. Munkáiban erősen megjelenik az emberi történetek, a vizuális kultúra és a közösségi élmények iránti érzékenység.
1: Nagyon szépen össze lett szedve, köszönöm szépen.
0: De ezzel azonosan is érzed magad, ugye? Tehát, hogy ez így mind rendben van, és nem is érzel olyat, amit még nem csináltam, mert te nagyon sok minden mást is csinálsz, még pluszban emellett. Ott van az állatszeretet, a kutya cica szeretet, meg hát ugye egyébként egy csomó minden más is, nagyon jó főzöl, de erről majd még beszélni fogunk. Van olyan, amit emellett kiemelnél? Vagy ami még hiányzik a te szakmai, mondjuk úgy önéletrajzodból?
1: Nézd, fizikus és matematikus nem leszek. Talán minden más lehet, hogy igen, nem tudom.
0: Na, ez a jó hozzáállás. Fizikus, matematikus én sem leszek. Pécsi Ildikó életéről szóló könyvről fogunk főleg beszélni, és azokról a könyvekről, amiket te az életed során szeretettel olvastál. Nagy rajongója vagy az antik és szép tárgyaknak és dolgoknak, azért erről is beszélgessünk majd egy kicsit. De azt fontos tudni, hogy Csabát az Aranyember és az Indul a Bakterház országosan ismert és körülrajongott színésznél nem csak a bizalmába fogadta, hanem színpad tette, tanította és rendezte, fogadott fiaként és hagyatékának őrzőjeként, társszerzőként jegyzi Pécsi Ildikó memoárját, amelyben a 2020-ban 80 évesen elhunyt Kossuth-díjas színművész kendőzetlenül nyilatkozik, sikerről és földbeállásról, bizonytalanságról és családi szégyenről, soha nem hallott viszonyokról és szakmai irigyeiről is, és teszi mindezt úgy, hogy az ember úgy érzi valóban, hogy vele beszélget a te segítségeddel.
1: Hát igen, ez azért van szerintem, mert ugye amikor ezt az Ildikó elkezdte ezt a könyvet írni, ugye ez az ő álma volt ez a könyv, tehát ezt ő kezdte elírni igazából. Aztán amikor ő meghalt, mi nagyon sokat beszélgettünk erről a könyvről, igazából ő nem is nagyon az ő saját életútját, hanem Blaha Lujza életútját írta meg, és egy kicsit összehasonlította a sajátjával. Utána, amikor az Ildikó meghalt, akkor a leírat ez nálam volt, ez hozzám került. Írt a kertjéről, írt nagyon sok mindenről, és akkor arra gondoltam, hogy ez az ő álma volt, hogy ezt a könyvet szeretné megvalósítani, akkor talán nekem a dolgom az, ha ezeket nekem adta, hogy én ezt létrehozzam, megcsináljam, de én nem azt a koncepciót választottam, amit ő, hanem én kifejezetten Pécsi Ildikóról szerettem volna írni az ő életéről, mert neki tényleg egy olyan élete volt, ami azt gondolom, hogy egy regénybe illik. Hozzá kell tennem, hogy az, amit ő leírt, azért az nagyon-nagyon sok mindenben szépítette a valóságot, és nekem igen jelentős kutató munkámba volt, hogy feldolgozzam az ő életét, hiszen nekem az összes levelezését, ezt úgy képzeljétek el, hogy minden levelet megőrzött, amit ő valaha kapott vagy írt szerelmeknek, szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak, ezek visszakerültek hozzá, vagy ugye a válaszok, amit megírtak, és ezeket dolgoztam én fel, ez több ezer levél, mondhatom, hogy 16 éves korától kezdődően, és azért meg kell mondjam őszintén, hogy voltak meglepetések, illetve azért az, amit ő leírt, azt sokszor láttam, hogy hát nem fette a valóságot.
0: Mármint olyan szempontból, hogy ő megpróbálta szépíteni, vagy más irányba terelni a történéseket?
1: Csak hogy mondjak valamit, például senki nem tudta, hogy neki volt egy első férje. Tehát ugye mindenki azt gondolta, hogy Szűcs Lajos ugye a nagy szerelem, Szűcs Lajossal ők megesküdtek, jött Csaba, és akkor boldogan éltek, míg meg nem haltak. Csak hogy kiderült, hogy, és ezt még a saját fia sem tudta, és valószínűleg egyébként Lajos bácsi sem, hogy hát azért a nagy szerelem előtt azért volt egy főiskolai szerelem is, ami ahogy jött, úgy el is múlt, de Ildikót, aki ismert, tehát elég bohókás és ilyen nagyon sokszor hirtelen gondolt valamit, férjhez ment, amiről még a szülei sem tudtak, és a szüleit is például táviratban értesítette, hogy drága édesanyám és édesapám, én ma bizony férjhez mentem, úgyhogy például ez egy nagy titok volt az ő életében.
2: Ez érdekes, mert ugye az életének az utolsó szakaszában több olyan hír reppent fel, illetve foglalkozott a sajtó vele, ami nem a munkásságával volt kapcsolatban, hanem kifejezetten ugye a magánélet kapcsolatos eseményekről zengett a sajtó folyamatosan.
1: Igen, tehát ugye itt arra gondol szerintem, hogy ugye megromlott a picit a fiával való kapcsolata, illetve a mennyével való kapcsolata az ő válásuk miatt, és ebből lévő, mondhatjuk, hogy a válásból adódó történések miatt egy teljesen más látás volt Ildikóval szemben, mint az előtt.
2: Igen, valahogy egy más ember kezdett ugye kibontakozni abból a kommunikációból, mint amit ugye köré képzeltünk a filmek alapján, vagy a színházi alakításai alapján.
1: Azt el kell mondani, hogy azért Ildikó egy nagyon határozott ember volt. Tehát ugye amikor az ember megnéz egy színészt, vagy lát egy színészt a színpadon, lát egy színészt a televízióban, ő a színészt látja. Tehát ő a színészt látja, és amit ő lát, ő azzal is fogja azonosítani. Csak hogy mondjak egy példát, hál' Istennek nagyon jóba vagyunk Gálvölgyi Jánossal. Gálvölgyi Jánosról mindenki azt gondolja, hogy ő egy ilyen állandó humorherold, ő akkor bárhova megy, akkor ő ugye ott nem tudom én, mindenki dől a röhögéstől, és ő a központi személy. Holott, amit mi látunk Gálvölgyi Jánosból, az Gálvölgyi János szerep. De Gálvölgyi János a magánéletben nem ilyen. És volt vele például egy interjú, amikor őt leszólították az utcán, és akkor oda ment hozzá valaki, és azt mondta, hogy jaj, művész úr, most mondjon valami vicceset, hogy jót nevessünk. És akkor megkérdezte tőle, hogy ne haragudjon, megkérdezhetem, hogy mi az ön foglalkozás, és azt mondta, nem tudom, hogy tetőfedő vagy valami. És akkor mondta, hogy jó, és akkor most akkor mondjam magának, hogy akkor maga is a szabad idejében, nem tudom én, fedjen tetőt vagy valami. Tehát, hogy egy teljesen másik ember. Tehát mi azonosítjuk a színészt azzal, amit mi látunk. De a színész és a személyiség az nem ugyanaz. Ildikó egy nagyon határozott ember volt. Ezt hozzá kell tenni. Ő sokszor mondta nekem, hogy ha én nem olyan lennék, amilyen, akkor lehet, hogy tudod, én a karban lennék hátul. De biztosban lehet benne, hogyha engem egy rendező hátra rakott a színpadra, mire a taps volt, én elő voltam középen.
0: Azért azt is érdemes tudni, hogy Pécsi Ildikót vitték volna külföldre, tehát abban a hollywoodi hírhet, hollywoodi korszakban őt ki akarták vinni, jól tudom.
1: Hát nem pont Hollywoodba, ezt hozzá kell tennem, hanem ő Csehországba ment volna. Ugye azért Hollywood az egy kicsikét más.
0: Na de a filmnek az ünnepelt hollywoodi korszakára gondolok.
1: Őt egyébként vitték, tehát hogy azért nagyon sokszor volt külföldön, szerepelt külföldi filmekben, sok bemutatón volt, de neki, ami úgymond a majdnem külföld, az Csehország lett volna, mégpedig az is egy szerelem miatt, hiszen ő egy félig magyar származású cseh zeneszerzőbe szeretett bele. Ugye sokszor kérdezték azt, hogy hát akkor hogy tudott beszélni vele, nagyon egyszerűen a férfi beszélt magyarul, tehát hogy így jött a szerelem. És akkor az a személy, az egy nagyon-nagyon ismert cseh zeneszerző volt. És úgy is volt, hogy Ildikó esetleg itt hagyja Magyarországot, és kimegy akkor ugye Csehszlovákiába, és kint fognak élni. De hogy miért nem valósult ez meg? Hát pont azért, mert Ildikó férnél volt akkor. Tehát amit ugye az előbb mondtam, hogy neki volt egy első férje, és ugye nekem itt voltak dolgok, ami nem stimmelt nagyon sokszor, hogyha akkora nagy volt a szerelem, akkor miért nem ment hozzá, és ugye én ezért is kezdtem kutatni. És kiderült, hogy azért nem tudott hozzámenni ehhez a zeneszerzőhöz, mert hogy éppen férnél volt. Tehát lehet, hogy már nem élt együtt a férjével, de a házasság kötéstől számítottan el kellett telnie 5 évnek, ahhoz, hogy szétválasszák őket. Tehát nekik bizonyítaniuk kellett azt, hogy ők nem élnek együtt.
0: Meg azt, hogy megpróbálták 5 évig, mi?
2: Nem, hogy hát életvitelszerűen nem élnek együtt, ezt kellett igazolni.
1: Igen, nem élnek együtt életvitelszerűen, nincsenek együtt, és utána 5 év után elválasztották őket. Tehát, hogy ezért nem tudott például férjhez menni, ahhez a csehzeneszerzőhöz, és ennek az okán nem került ő ki például Csehszlovákiába, mert bizamire elvált, addigra valójában az ő cseh kapcsolata is szétment.
0: Csabi, te hogy kerültél egyáltalán kapcsolatba Pécsi Ildikóval?
1: Hát igazából mindennek az oka az Gödöllő. Ő ugye itt élt Gödöllőn, én amikor ide kerültem Gödöllőre, akkor kerültem vele kapcsolatban, és volt a könyvtárban egy rendezvény, ahol verset kellett mondani, és pont mi együtt voltunk. És én József Attila Dunánál című versét mondtam el, és akkor ő ott ült mellettem, elmondtam a verset, majd ezután a beszélgetés vagy esemény után, egyébként akkor már jobban voltunk, tehát ismertük egymást, de akkor hallott engem először verset mondani, megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy holnap gyere fel hozzám. És akkor másnap felmentem hozzá, és azt mondta, hogy neked színpadon van a helyed. És neki fogalma nem volt arról, hogy én egyébként nekem nagy álmom az volt gyerekként, hogy én színész legyek, csak hát ugye anyukám színházban dolgozott, és mindent megtett azért, hogy én ne legyek színész, hiszen ő azért ismerte ennek a negatív oldalát is, mondhatom ezt így, hogy ez mivel jár. És viszont amikor Ildikó meghallott engem, akkor azt mondta, hogy ő engem színpadra fog tenni, és így történt.
2: Ez azért milyen apróságokon múlnak, ugye, barátságok és kapcsolatok. De amikor nem a Pécsi Ildikó hagyatékát ápolod, hanem Péterfi Csabaként éled az életedet, és ugye könyvekről beszélünk, akkor téged milyen könyvek érdekelnek, vagy mi az a terület, amiről szívesen olvasol, vagy amiben beleásod magadat?
1: Például, ami nagyon érdekelt, az, és nagyon sokszor olvastam, és olvasom most is, az például Molnár Ferencnek az élete és munkássága. Uh-huh. És én például a szakdolgozatomat is Molnár Ferenc és Fedák Sáriból írtam, és ez egy nagyon-nagyon érdekes kapcsolat volt az övéké. Maga Molnár Ferenc is egy nagyon érdekes személyiség volt. Például nagyon sokszor rendeztem, vagy játszottam is Molnár Ferenc darabban, és ami nekem érdekes, az hogy Molnár Ferenc, amit ugye tudunk róla, Molnár Ferencnek a kapcsolata a nőkhöz. Tehát, hogyha megnézzük a darabjait, akkor 99%-ában, nagyon most kifejezettem, mondjuk a Pál utca fiúk mondjuk pont nem, de mondjuk 90%-a azért a nőkről szól, és a nőkről való kapcsolatáról, és ez egy rendkívül érdekes dolog.
0: Mi mindent olvastál gyerekként? Van első könyvélmény? Tehát, hogyha azt kérdezem, mi volt az első könyved, ami nyomot hagyott benned, mi ugrik be rögtön?
1: Én nagyon korán kezdtem el olvasni, azt tudom, és természetesen legelsőnek állatos könyveket olvastam, de például Széchenyi Zsigmondot, vagy Joe Adamsont, az Oroszlán hűséget. Tehát nekem ezek voltak az első könyveim, amiket én nagyon szerettem olvasni, és hozzá kell tenni, hogy én 14 éves koromra talán már kiolvastam szerintem Shakespeare összest, mert hogy ez engem ennyire érdekelt. Tehát, hogy nagyon sok mindent, Steinbecket. Tehát mire mondjuk én leérettségiztem, én azt gondolom, hogy a világirodalomnak azon könyveit, amit szoktak ajánlani, azt én már végigolvastam. Sokkal kevesebb időm van most olvasni, viszont a színdarabok miatt, vagy a rendezés miatt azért hála az égnek így is tudok olvasni, hiszen hogyha az ember mondjuk elővesz egy színdarabot és szeretne valamit színpadra állítani, akkor ahhoz, hogy válogasson, akkor nagyon sokat kell olvasnia, különböző színdarabokat, úgyhogy én ezeket szoktam mostanában inkább olvasni.
2: Volt valaki, aki téged egy kicsit arra felett tereljen, hogy 14 éves korodra mondjuk Shakespeare összest elolvasod, ez nem jellemző ugye a kamasz gyerekekre, hogy ennyire fajsúlyos dolgokat olvassanak?
1: Nem hiszem, hogy volt valaki, nem emlékszem, hogy valaki lett volna, aki e felé terelt volna, de engem annyira érdekelt valamiért pont akkor Shakespeare, hogy elővettem, és akkor elkezdtem olvasni. És természetesen először ugye a komédiákat, de aztán utána rámegy az ember a drámákra. Uh-huh. És így végigolvastam mondjuk Shakespeare-t, de ami nekem tényleg akár mondjuk Hemingway, vagy Steinbeck, amit nagyon-nagyon szerettem, ezek mind meghatározóak. Tehát, hogy beszélünk ugye könyvekről, de mondjuk tudjuk ennek a végkifejletét, vagy tudjuk magát a történetét, de magát a könyvet azt nem biztos, hogy azért mindenki elolvassa. Tehát most ugye Steinbecket említettem, tehát mondjuk Egerek és emberek, ami szerintem az egyik legjobb műve, és tényleg az egy olyan mű, amit talán mindenkinek el kéne olvasnia. Lehet, hogy az emberek nagyjából tudják, hogy miről szól, de nem biztos, hogy ezt azért mindenki elolvasta.
2: Hát igen, főleg nem 14 éves korára, mert azért nagyon sok emberrel beszélgettünk már, de tényleg ennyire tartalmas könyvekről nem igazán számoltak be, hogy azt kamaszkorukban, vagy a kamaszkoruk elején olvasták volna. Teljesen más típusú könyveket szoktak általában ebben a korban olvasni.
1: Hát lehet, hogy ez nálam változott. Én kamaszként Shakespeare-t olvastam és Steinbecket, aztán később, amikor 30 lettem, akkor meg elolvastam a Harry Pottert. Hát most is nálam ez fordítva történt.
2: Beszélgetésünk vége fele felszoktam tenni azt a kérdést, hogy kinek adnád át a stafétabotot.
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Akit én nagyon-nagyon kedvelek, az például az Hernádi Judit, és akkor lehet, hogy én neki adnám át.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, hogy ránk értél.
1: Én is köszönöm.
0: A mai epizód vendége volt Elpéterfi Csaba, kommunikációs szakember, az Úgy, ahogy volt című Pécsi Ildikó életéről szóló könyv szerzője. Vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: hallom.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolva és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a Kreatív Filmhíradók programot beszélgetést követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodómban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
1: Programajánlót hallottak!
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. 2 nap, 2 esemény, 1 brutális évzáró hétvége.
7: Elektromos fűtőpanel.
8: Igen. Nordart.hu.
7: Gyors és ingyenes kiszállítás.
8: Igen. Nordart.hu.
7: 5 év csere garanti.
8: Igen, nordart.hu.
7: Rendeljünk?
8: Igen, nordart.hu.
9: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Reklám hangzott el.
0: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek, és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni.

0: Legerőbe jutom, mindenki belép majd a hétvége kapuján velem együtt, ez segítik az óra sztárjai, mindjárt Michelle Branch, illetőleg a Boyzone egykori frontemberének három dala, itt lesz majd velünk Ronan Keating, aztán lesz időutazásunk, 2009 és 19 lesz majd a két kiszemelt év, ahonnét 3-3 slágerista vezető érkezik, és aztán majd jön hozzánk Shania Twain, illetőleg Jazz Glynn is. Egyelőre Beyoncéval indulunk, már is szól a Texas Hold'em, jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

0: nincsenek, sút.
1: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Hát ahhoz képest egyébként nagyon beharangozták itt az időjárás váltást, annyira nem durva a helyzet. Ez a 20 fok egyébként még mindig nagyon kellemes, és reggel sem volt ez a brutál hideg. Hát ugye a szél az meghatározza az időjárásunkat. Egyébként most csapadékos hétvégére kell, hogy készüljünk, főleg vasárnap lehet majd több eső, de már szombaton is, hogyha közterült tervezünk, vagy kinti programot, akkor érdemes megfelelően felszerelkezni esernyővel vagy esőkabáttal. Egyébként jó hétvégét mindenkinek, már is az óra sztárjai érkeznek, elsőként Michelle Branch három dalával. Nos, Michelle Branch amerikai énekesnő és dalszövegíró és gitáros is, ezt kevesen tudják róla. 83. július 2-án született Phoenix városában, Arizonában, 6 hónappal a szülei esküvője után. Édesapja David ír, édesanyja Peggy holland, indonéz, francia származású, és van egy nála idősebb féltestvére David és egy húga Nicole is. 3 évesen kezdett el énekelni, majd 8 évesen énekórákra járt a Northern Arizona University-re. Első gitárját a 14. születésnapján kapta.

Egy évvel később megírta első saját dalát, a Fallen-t. Középiskolai tanulmányait a Sedona Red Rock High Schoolban kezdte, de az utolsó két évet otthon fejezte be, hogy jobban koncentrálhasson a zenei karrierire. A szülei segítségével kisebb koncerteket adott, és 2000 júniusában elkészítette első független albumát, amelynek dalait 14-15 éves korában írta. A koncertjén Sheryl Crow, Lisa Loeb, Jewel és a Fleetwood Mac dalait is előadta. Még 1999 decemberében két dalát feltette a Rolling Stone weblapjára, ami megragadta a pop-rock banda Hanson és Jeff Rabban figyelmét, ennek köszönhetően két koncerten is a Hanson előtt játszhatott 2000-ben. 2001-ben leszerződött a Maverick Recordshoz, majd elkészítette az első albumát, The Spirit Roomot, ami 2001 augusztusában jelent meg. Már az első kislemez az Everywhere hatalmas sláger lett, és elnyerte a nézők által megszavazott díjat a 2002-es MTV Video Music Awards-on. Az Everywhere sikerét folytatta az All You Wanted és a Goodbye to You. Az album végül dupla platina lett, és több mint 2 millió példány fogyott el belőle csak az USA-ban. 2002-ben a legendás gitárossal Carlos Santanával készítette el a nem sokára a következő The Game of Love című dalt, amely a legjobb pop együttműködésért járó Grammy-díjat nyerte el. Egy évvel később megjelent második albuma, a Hotel Paper, és azonnal a második helyre került a Billboard 200-as listáján. Olyan jól fogyott, hogy hamarosan platina album lett belőle, noha vegyes kritikákat kapott. Ugyanebben az évben Michelle jelölést kapott a legjobb új művésznek járó Grammy-re, de a díjat Norah Jones nyerte el, valamint a hatalmas sikert elért Are You Happy Now-ért a legjobb rock énekeső kategóriában, de azt meg Pink kapta meg. 2004-ben a Hanson albumán az Underneath-en énekelt a Deeper című dalban, majd DJ-ként tűnt fel a The Hot Chick a Tökös Csaj című vígjátékban. 2005-ben közös együttműködésbe kezdett háttérénekesnőjével és régi barátnőjével Jessica Harpal a The Wreckers néven. A pop-rock és country stílust jegyző albumok a Stand Still Look Pretty 2006 májusában jelent meg, Michelle teressége miatt majdnem egy éves késéssel és aranyfokozatot ért el. Ha nagyot ugrunk, akkor 2012-ig jutunk, amikor áprilisban részt vett Kelly Clarkson Los Angeles-i koncertjén, és együtt énekelték a Leave the Pieces-t, majd szeptemberben csatlakozott a szakács Michael Minához, vendégműsorvezetőként a Cook Taste Eat című főzőműsorban. 2015-ben találkozott Patrick Carney-val a The Black Keys-ből egy Grammy partin, és a Hopeless Romantic készítése alatt rendezvúzni kezdtek, majd összeköltöztek. 2018. augusztus 28-án született első gyermekük, Rice James Carney. 2019. április 20-án Patrick és Michelle össze is házasodtak. Jelenleg Nashville-ben élnek két ír farkasölő kutyájukkal, Charlotte-tal és Darla-val. Na hát ő muzsikál nekünk, a Game of Love-ot már ígértem, Grammy-t is ért, aztán majd jön a Summertime és a Sooner or Later, három dal Michelle Branch-el, a 98.6 Manna FM-en.

Ez a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünket nézem, figyelem, remélem kívülről fújjátok már, de hát ez itt ismételjük át. 0677098-at például várom a közlekedési információkat, hogy van belőlük, küldjétek nyugodt szívvel. Egyébként az óra sztárjaival zenélünk ebben a 60 percben, ami azt jelenti, hogy 3-3 dallal érkeznek majd ők. Már is a Boyzone egykori frontembere érkezik 3 dallal, akiről aztán tényleg mindent olvasni, beírtam Ronan Keating nevét a hírkeresőbe, és hát azért eléggé zajlik vele az élet. Itt aztán tényleg új kapcsolatok, válások, alapítványi ügyek, szóló karrier, Boyzone reunió, tehát mindenről olvastam egyébként, amiről csak lehetett. Különben 77-es születésű Ronan Keating is, ő is kimondottan azon az evolúción ment keresztül, amin általában a fiú csapatok ugye hogyan rakták őket össze, gondoljunk csak a Take That-re, vagy az East 70-re, mindegyik formációban volt egy fő ember, mint például a Take That-ben Gary Barlow, vagy állítólag a Backstreet Boys-ban ugye Nick Carter, és akkor köré csoportosították, az amúgy igen jól éneklő, csak talán kevésbé jóképű fiúkat, és aztán a feloszlás után mi lent? Hát több esélyes a dolog, ugye általában kiválik valaki a csapatból, mint például Robbie Williams, és akkor csinál hamarabb szóló karriert, a fiúk pedig maradnak csapatban, de azért például az egykori vagy mostani jóképű frontemberek is próbálnak érvényesülni, ugye Gary Barlow is óriásit ment egyedül. Hát ugyanez volt a helyzet a Boyzone frontemberével, Ronan Keatinggel is, aki miután feloszlott a csapat, tulajdonképpen az egyedüli volt a formációból, aki vitte valamire. 93 volt egyébként az az esztendő, amikor az akkor már létező Boyzone-hoz csatlakozott Ronan Keating, mindösszesen csak 16 évesen. Aztán 99-ben a Boyzone zenekar fel is oszlott, de 2007-ben újra alakult, ő egyébként továbbra is a saját karrierét építette igen ügyesen. 2008. szeptember 29-én jelent meg a Boyzone egy visszatérése, aminek a címe I Love You volt, majd ezt követte egy Greatest Hits album 2008-ban, egészen pontosan. Aztán nagyjából a Boyzone végét az jelentette, hogy 2009-ben sajnos igen tragikus fiatalsággal elhunyt az egyik csapattag, őt Stephen Gately-nek hívták, Majorkán nyaralt egyébként, és ott érte a halált. 99-ről egyébként folyamatosan gondozta Ronan Keating a szóló karrierjét, újra felvette egyébként a When You Say Nothing At All dal új verzióját, ami ugye valljuk be, hogy a Boyzone egyik legnagyobb sikerele volt, ezt a, majd én is hozom a következő hármas végén. Keating lett egyébként az első számú nemzetközi külföldi előadó, aki koncertet adott egy kambodzsai városban, már duettezett Elton Johnnal a Madison Gardenben is. 2009-ben írt egy közös dalt Nils Bringel, aminek a címe Believe Again volt, aztán 2009-ben jelent meg az énekes két újabb sikeres albuma, a Songs for My Mother és a Winter Songs 2011-ben látott napvilágot. Egyébként különböző dolgokkal is felhívta magára Ronan Keating a figyelmet, például kint is van egy Szerep vagyok Mencskinnen, abban is szerepelt, illetőleg még egykori házastársával Sydneyben részt vettek egy ilyen elég komoly kihíváson, amit az ausztráliai kontinens egyik legnehezebb futóverseny, erőléti versenyének hirdetnek meg, tulajdonképpen egy nagy sárdagonyázásról van szó. Igen, könnyedén vették ott az akadályokat. 20 kilométeren át vezett mocsaras területeken a verseny, és ők tényleg elég jól akcepteltek. Meg egyébként arról is íres volt a bulvár média, hogy a 2010-es évek elején búcsúzott a feleségétől Ronan Keating, mert nagyon sokáig próbálták fenntartani a tüzet a kapcsolatukban, de állítólag gyengéd szálak fűzték az énekes, az egyik háttértáncos nőjéhez, ez pedig a felesége már nem annyira tudta venni akadályként. Három dalt énekel már is nálunk, jön a Life is a Roller Coaster, aztán majd a Fires, a végére pedig az említett When You Say Nothing At All, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenékkel, már is összedobtam egy megállás nélküli zenefolyamot. Woodkid érkezik majd elsőként, ez egy művésznév, egyébként egy francia egykori producerről van szó, meg kliprendezőről, aki Lana Del Rey-jel meg egyéb nagy sztárokkal készített videoklipet, akkor még a háttérből, aztán valahogy kedvet kapott arra, hogy önálló jogon is zenéjen. Ennek egyik nagy sikere volt a Run Boy Run.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felülel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt délután 3, jó étvégét, hogyha már az akott, vagy jó munkát, így legalább együtt dolgozunk. Lesz mivel. A következő órában 2009 és 19 nagy-nagy slágerei érkeznek majd, startol majd az időutazásos óra, mondok némi infót a két óráról, és aztán majd az akkori slágerista vezetők közül megidézzük Adam Lambertet, a Sugar Babes együttest, a hazai vizekről pedig jönnek majd a hősök. Egyelőre Vance Joy és a Saturday Sun indítja az órát.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
6: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Felmondja a déli körvasút beruházását a kabinet. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gallyakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna délután.
8: És akkor indulunk a mikrofonnál, István Dániel. Nálunk a változatosság kulcsa délutánonként is az, hogy minden óra más és más. Most például egy jó kis időutazáson veszünk majd részt, az időkép készen, két évet táplálok majd be neki. Itt lesz 2009 három dallal, és aztán majd 2019 szintén hárommal. Adam Lambert, a Sugar Babes együttes is ebbe kerül, de jön majd Pink nagy sláger, a Can Be Pretend. Egyelőre Vance Joy-jal indulunk, az ő dal a Saturday Sun.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékelet. Lassan egyébként már október közepe van. Ennek megfelelő az időjárás. Még mindig tök jó kártyákat húzunk ezzel a 20 fokkal, úgyhogy szerintem jó kis hétvégi programokat is lehet tervezni, ha valaki nem fél a hirtelen meginduló záporoktól, zivataroktól. Ezek lehetnek ilyen tartós, masszív esőre. Nem lehet számítani, mint amire egyébként a természetnek szüksége lenne. Közben egyébként jó hétvégét kívánok mindenkinek. Péntek van már. Abszolút kezdődik a drive time, a hazafelé vezető szakasz. Hogyha van közlekedési információ, arra ma is vevő vagyok. A 0677-1986-os SMS és Viber számra jöhetnek ezek. Hát 2009 terítéken már is, onnét startol az időutazás, jön majd hozzánk Adam Lambert, és az egyik nagy-nagy sikere, az első tulajdonképpen a For Your Entertainment, de itt lesz majd a Sugar Babes, Womack & Womack feldolgozása is, a Teardrops. 2009-ben egyébként az Egyesült Államok akkori elnöke Barack Obama Nobel békedíjat kapott, sokat vitatták ezt a dolgot, hogy jó helyre került-e vagy sem, hiszen nem volt addig azért jellemző, hogy egy irányítási székben levő elnök Nobel békedíjat kapjon, de hát végül is Barack Obamáé lett. A Time magazin egyébként őt 2008-ban és 2012-ben is az év emberének választotta. Hát két elnöki ciklusához olyan események kapcsolódtak, mint a 2008-ban kezdődő gazdasági válsággal szembeni intézkedések, kampányigéretének megfelelően az iraki háború 2011-es befejezése többek között. Na, fókuszáljunk a zenére, az mindig jobban elhoz egy aktuális hangulatot. Adam Lambert érkezik hozzánk, aki tehetségkutató győztes volt. Tulajdonképpen ez volt az az első dobbantó, amivel megismerte az egész világ a nevét, aztán olyan önálló dalokkal érkezett, mint az If I Had You és a What I Want From Me. Egyébként nagyon különleges a hangszíne, nagyon extravagáns a megjelenése. Nem is csoda egyébként, hogy Brian May a Queenből hamar felfigyelt rá, és meglátta benne Freddie Mercury esetleges potenciális utódját, úgyhogy meg is kereste Adam Lambertet, hogy mit szólna hozzá, hogyha ő énekelni el a nagy dalokat különböző koncerteken. Természetesen igent mondott. Nem olyan, mint Freddie, nem is akar olyan lenni, saját bevallása szerint, de szépen hozza egyébként azt a minőséget, amit megismertünk a Queen-től. Egyébként az ő nagy sikerének titka mindig a feldolgozás volt már a műsor kapcsán is, amikor jelentkezett az Idolba, és igazából nemrégiben pontosan ezen a hullámon lovagolva egy újabb feldolgozás albumot jelentetett meg igen nagy sikerrel. Aztán majd egy lánycsapat érkezik, a Sugar Babes, akik egyébként, ha léteznek átalakuló rekorderek, akkor abszolút annak számítanak, a működésük során szinte az összes tag lecserélődött. Ők is egyébként újból risingjukat érik, az ős felállással koncerteztek. A tavalyi évben rengeteg mém született róluk a különböző közösségi oldalakon, hiszen olyan mimikamentesen énekelték el a dalaikat. Egy feldolgozás érkezik tőlük, a Teardrops mindjárt, ami eredetileg egy Womack & Womack dal volt, és aztán a végére a Laru érkezik majd, és a Bulletproof. Ők egyébként egy angol elektronikus pop duó. Zenei stílusukra a 80-as évek szinti pop hírességei hatottak, saját bevallásuk szerint többek között a Depeche Mode. A zenekar nevét egyébként Jackson vörös haja alapján adták, ő az énekesnő. Összekeverték a vörös kifejezéseket, ez a himnemben a Laru, míg nőnemben a Larus, a francia megfelelője, így a kettő ötvözetéből jött létre a csapat neve. A legnagyobb sikerük volt ez a Bulletproof, ami képviseli mindjárt 2009-et, de csak Adam Lambert és a Sugar Babes után itt a 98.6 Manna FM-en.

98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Hát lehet, hogy otthon ülős hétvége lesz. A vasárnap tűnik most egyébként filmnézősnek, akkor nagyobb eséllyel lehet majd csapadék a fővárosban is környékén, de egyébként szerintem a hőmérsékleti értékek adják azt, hogy akár egy jó nagy sétát is lehet tenni, vagy kirándulást a hétvégén. Mi is kirándulunk, emeljük a tétet egy 10-essel, 2009 után 19 érkezik pillanatokon belül, majd az időutazásban 3 dallal. Itt lesz velünk Bryan Adams, a Hősök formáció és Pink is hamarosan. Hát egyébként 2019 már a Brexitről, a britek unióból való kiválásáról volt hangos. Ott megelőzte egy nemzeti szavazás azt, hogy tulajdonképpen mit szeretnének a britek. Ezt egyébként azóta is kicsit vitatják, mert hogy állítólag nem volt annyira konkrét a kérdés, amire bementek szavazni, és nagyon sokan tisztában sem voltak arról, hogy mire mondanak igent vagy nemet. Végül is aztán megszavazták az angolok, hogy kilépnek az unióból. Mindig olyan fél lábbal voltak egyébként a társaság tagjai, hiszen ők kivitelezettek voltak nagyon sok szempontból, vám ügyben is, illetőleg végig megőrizhették a saját fizetőeszközüket, most már viszont nem tagok. Erről egyébként egy film is készült annak idején, Brexitben minden szabad. Azt hiszem ez volt a címe. Ha valakit érdekel a téma, akkor nézze meg. Bryan Adams kapja el az év hangulatát, a Shine a Light érkezik majd, aztán a Hősök, ahogy ígértem. Hát Bryan Adams többször járt Magyarországon mindenféle státuszban, nagy koncertet is adott, ingyenes koncertet is adott annak idején még a Hősök terén. Hát a karrierje több mint lenyűgöző, 100 millió eladott lemez, 13 stúdióalbum, 2 filmzene, 4 koncertlemez, 5 válogatás és 69 kislemez az elmúlt 40 év eredménye. A legnagyobb sikere a Summer of 69 volt szerintem, sokan ha Bryan Adams nevét halljuk, azt vágjuk rá. Milyen érdekes, hogy egyedül az volt az a sláger, aminek nem sikerült meghódítani a Billboard első helyét, de hát egyébként abban az évben, amikor ő kijött ezzel a dallal, olyan nagy slágerek futottak, mint a Dire Straits-től a Money for Nothing, vagy Tina Turner-től a Be the Another Hero, úgyhogy tulajdonképpen megbocsátható bűn, egyáltalán ez bűn, hogy ezzel az egy dallal nem mászta meg a slágerlisták élét. Aztán majd a Hősök érkeznek, és a Több türelem, ők egy magyar hip-hop reformáció, hát 2019-re már bőven léteztek, egyébként alapvetően Veszprémhez köthetőek, és 2001 óta tevékenykedhetnek, így ilyen formán, hogy Hősök. Az első nagy állomásuk a karrierükben az a 2003-as esztendő volt, amikor megnyerték a Hip-Hop Mission országos tehetségkutató versenyt, mely tulajdonképpen a legendás Pilla Rap Jamnek volt az utódja, itt már felfigyeltek rájuk, és elkezdődött a nagybetű zenélés, 2019-re már az egész ország ismerte őket, amire jött a Több türelem, és aztán a végére majd Pink érkezik hozzánk, aki egyébként segíti a gyerekei karrierét. Nagyon sokáig úgy festett egyébként, hogy a lánya énekesnő lesz, közös daluk is volt egyébként néhány éve, de most úgy tűnik, hogy inkább a színészet felé kacsingat a kislánya, úgyhogy nagybetűsen el is kezdte az ebbéli képzését, ami tulajdonképpen azt is jelentette, hogy az egész családnak költöznie kellett, hogy közel legyenek hozzá. Erre egyébként Pink mindig is ügyelt már a koncertezések alatt is, hogy vigye perep úgyban az egész családját, hogy ne az legyen, hogy anyu fél évekre eltávozik, úgyhogy most a kislánya miatt költöztek bizony Pinkék, úgyhogy zajlik ott is az élet. Mindjárt jön a Can We Pretend, de egyelőre Bryan Adams és a Shine a Light 2019-ből, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt Robbie Williams érkezik hozzánk. Hát Robbie egyébként több szempontból is megközelíthető, akár a hétvégén, ha valaki szeretne elmerülni az életében. Kétféle dokusorozatban is láthatjuk őt. Egyrészt a Take That-ről is van egy, amiben ugye elég jelentős szerepe volt Robbie Williamsnek a kiválásával. Ezt is körbejárja ez a bizonyos Netflixes sorozat, és aztán egy másik kompletten Robbie Williamsről szól. A tavalyi év végén pedig az életéről jelent meg egy film animációs figurák segítségével, úgyhogy ha valaki szeretne elmerülni Robbie Williams munkásságában, akkor megteheti. Én mindjárt hozom tőle a Forbidden Road-ot.
1: Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg. A Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul pump track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.
2: Élet, öröm, zene.

0: Jó hétvégét a 98.6 Manna FM-en, mint szombaton és vasárnap, mint a folytatásban is szólnak az életöröm zenék, jönnek az óra sztárjai, hamarosan egy újabb órát indítva, majd itt lesz Shania Twain három slágere, a nagy dalok közül választottam, jön majd az első nagy átütő siker, a That Don't Impress Me Much, és aztán a Jazz Glynn a fiatalabbak közül a Radar B-vel meg az Ain't Got Far To Go-val alapozza meg a jó kis hétvégi hangulatunkat, de tulajdonképpen a Jonas Brothers is ezért érkezik, rögtön az óra élén.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Belépőddel ót is mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklám hangzott el.
10: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Dízelár kompenzációt kapnak a fuvarozók. Változóan felhős napos idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyassági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajjakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Itt a 98-ban, tehát Manna FM-ére töröm zenéke. Jó utat kívánok, hogyha éppen hazafelé tart a menet. A 0677098-os SMS és Viber számon várom az üzeneteket, hogyha lenne közlekedésről hír, akkor hadd adjam tovább a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaira fókuszálunk, már is Shania Twain érkezik, aki 1965. augusztus 28-án született. Elaine Regina Edwards néven Kanadában, az Ontario állambeli Windsorban. Öten voltak testvérek, úgyhogy nagy a család, ő volt a második legidősebb közülük, gyerekkorát pedig Timminsben töltötte, 500 mérföldre Torontótól. Indián mostohapja Jerry Twain és édesanyja Sharon nevelték közösen. Gyakran nem volt mit enniük, annyira szegények voltak, a zene viszont mindig ott volt az életükben. Shania gyakran ragadta meg gitárját és vonult vissza a szobájába, hogy énekelhessen és dalt írhasson. Édesanyja észre is vette, hogy igazi tehetség, ezért a rádióban, TV-stúdiókban, közösségi házakban, nyugdíjas otthonokban is énekelt már 8 éves korától kezdve. 87-ben, amikor 21 éves volt, a szülei meghaltak autóbalesetben, így ráhárult az összes ház körüli munka, és vigyáznia kellett a háromnál a fiatalabb testvérére, vezetnie kellett a háztartást. 3 évig szinte kizárólag a testvérei nevelésével foglalkozott. Debütáló albuma aztán 1993-ban készült el, de nem volt túl sikeres. Csak egy olyan dal szerepelt, ami igazán Shania-ra jellemző, a God Ain't Gonna Getcha For That. Shania Twain ezután ismerkedett meg Robert John Matt Lang producerrel, aki felfigyelt tehetségére és tovább egyengedte zenei karrierét, aztán 93. december 28-án össze is házasodtak. Házasságuk aztán 2008-ban romlott meg, olyannyira, hogy 2 évvel később el is váltak. Munkájuk első eredményei közé tartozik a Who's Bad Have Your Boots Been Under című szám, ami 95. januárjában a Billboard 14. helyén végzett. Shania második nagy lemeze a The Woman in Me címet kapta, és több mint 18 millió példányban kelt el. Meg is kapta a minden idők legkerendőbb country énekesnőjének járó díjat. Első kis lemez az Any Man of Mine volt, ami májusban az első helyen végzett, utána következett az I'm Not Here, a You've Been My Love és a No One Needs to Know. Az album nyert egy Grammy díjat, és az év country lemezének kiáltották ki, de ez még mindig nem hozta meg az igazi átütő sikert, amiről őt ugye ismerjük. Harmadik albuma viszont annál inkább a Come On Over 2 évvel az előző után került kiadásra, és hozta a formáját, ezen már ott volt a You're Still the One című lassú dal, ami első helyen végzett a country slágerlistán, és a másodikon a Billboard Hot 100-ason a pop slágerek mellett. Ezután jött a Pimas hangvételű Man I Feel Like a Woman, amit majd én is hozok mindjárt, ez bekerült a country slágerlistán a top 5-be, a Come On Over nagylemezből pedig 39 millió példány kelt a világszerte. 98-ban turnézni indult az énekesnő Come On Over című albumát népszerűsítve, a turnénak meg is lett az eredménye, ugyanis Shania jobbnál jobb díjakat kapott. Részt vett az ACM és a Country Music Association díjátadókon, és összesen 5 Grammy díjat nyert, köztük 2-t a legjobb country dalért, és 2-t a női legjobb country előadásért. Az American Music Awards-on is nyert díjakat, és Kanada

fesztiválokon is, például a Canadian Country Music Awards-on és a Canada's Juno Awards-on. 99-ben a Broadcast Music Shania-t a legjobb dalszerzőnek és a legjobb pop dalszerzőnek járó díjjal lepte meg a You're Still the One című számáért, és még ezután jött csak egyébként az a dal, ami aztán tényleg meghozta számára az átütő sikert, hiszen nem picit ki is lökte ebből a country királynő nyerekből, már nem olyan szempontból, hogy nem volt a műfaj legnagyobb királynője, hanem már a popvilág is nyitott a műfajára, hiszen jött a Dead Don't Impress Me Much, amit mindjárt én is hozok. Szóval induljon akkor végre a hármasunk, a legnagyobb sikerek érkeznek. A Dead Don't Impress Me Much az up, és aztán a végére a Man I Feel Like a Woman, Shania Twain hármasában az életörömzenék között, itt a 98.6 Manna FM-en.

Jó munkát kívánok a 98.6 Manna FM-mel, vagy jó utat hazafelé, mindehez jók az életöröm zenék és az óra sztárjai. Shania Twain mindjárt Jazz Glyn követi. A 0677098-os SMS és Viber számon pedig várom, ha a közlekedési információkat, nagyon sokan autóban hallgatnak minket hazafelé, úgyhogy ha látnak valami izgalmasat, ami a többieknek is hasznos lehet, akkor arra kérek mindenkit, hogy küldj el nekünk, hogy továbbadhassam a többi Manna FM hallgatónak. Na de most Jazz Glyn három sláger érkezik, a Rather Be-vel jön majd elsőként az énekesnő, aki egyébként Észak-Londonban nevelkedett. Szülei zsidó származású. Édesapja ingatlan ügynökként dolgozik, édesanyja pedig korábban az Éjendál zeneiparban dolgozott. 15 évesen jelentkezett az X-Faktorba, de kidobták, miután összetűzésbe keveredett a producerekkel. Tanulmányait a Rhodes Avenue iskolában, majd a Fortismer iskolában végezte el. Ezt követően különböző butikokban, fitnessközpontokban és fodrászati üzletekben kezdett el melózni, miután néhány évig utazgatott, zenei menedzserként is munkálkodott, itt került kapcsolatba dalszövegírókkal és producerekkel. Utána egy éves zenei kurzuson vett részt az Access to Music-ba. 2013. augusztusában szerződött az Atlantic Recordshoz, ekkor a producer Route 94 megkérte, hogy működjön közre My Love című slágerében. A dal DJ M-Mac albumán az Annie Mac Presence-en kapott helyet, a Clean Bandit nevű együttes is hallotta a dalt, és felkérték Jazzt, hogy énekelje fel a Rather Be című dalukat. A kislemez 2014. januárjában jelent meg, és hatalmas sikert hozott. Első helyen debütált az Egyesült Királyságban, Európában és Ausztráliában is. Több országban benne volt a top 5-ben, az Egyesült Államokban pedig a top 10-be került a Billboard Hot 100-as listán. 2014. februárjában Route 94 My Love-ja is megjelent, mint kislemez, és szintén első helyre került az Egyesült Királyságban. A Rather Be-ért Jazz Grammy-díjat is kapott, az első saját kislemeze aztán Right Here néven jelent meg, az Egyesült Királyságban a 6. helyet sikerült megszereznie vele magának. Az év további részében különböző fesztiválokon lépett fel, mint a Bestival, a Glastonbury, a Lovebox, a Summer Sears, a Somerset House. Októbertől az Egyesült Királyság területén turnézott, és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Iggy Azalea, a Little Mix Mo, Rita Ora, Rudimental és Tiny Tempa. Novemberben egy második közös projektje is megjelent a Clean Bandit-tel, a Real Love. Aztán 2015 márciusában került a boltok polcaira második szólóalbuma, a Hold My Hand, ami első helyre került az Egyesült Királyságban, és 3 hétig birtokolta ezt a pozíciót. Tiny Tempa slágerében is közreműködött a Not Letting Go-ban. Ez év közepén műteni kellett a hangszálait, ezért több fellépését is le kellett mondania, köztük a Glastonbury Fesztivált. Jazz debütáló albuma az I Cry When I Love augusztusban jelent meg, nem sokkal később pedig a harmadik kislemez, a Don't Be So Hard On Yourself. Olyan előadók működtek közre rajta, mint Knox Brown, Naughty Boy, Star Smith és Switch. Cheryl mellett ő lett a második brit női szóló előadó, akinek sikerült 5 kislemezével elérnie a number one pozíciót. 2015. szeptemberében az X-Faktorban Cheryl segédmentora volt a Mentorok házában. A Take Me Home című dala a 2015-ös Cheerlein in Need kampánydalaként jelent meg novemberben. Szintén ebben a hónapban jelentette be, hogy novemberben turnéra indul a Take Me Home tour keretében. A turné november 18-án vette kezdetét Birminghamben, és december 1-én ért véget Walesben. Úgyhogy annak ellenére, hogy nagyon fiatal az énekesnő, elég foglalkoztatott. Néhány dal címit elhangzott, hát ezekből válogattam én is. Elsőként jön a Rather Be, aztán majd a Right Here, és a végére az Ain't Got Far To Go. Jazz Glyn hármasában. Jó hétvégét kívánok, és jó szórakozást hozzájuk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM-en Liki Lee érkezik pillanatokon belül, akinek nagyon kalandos gyerekkora volt. A szülei össze-vissza laktak mindenhol a világban, de nem csak lakásokban, hanem volt, úgyhogy kiköltöztek egy portugál hegyoldalba, és tulajdonképpen ott ilyen jurtaszerű valamiben nevelték Liki Lee-t. Aztán hamar felfedezte, hogy mivel akar foglalkozni, úgyhogy visszatért a nagyvárosi életbe, és aztán elkezdett stúdiózni. Ennek egyik gyümölcse az I Follow Rivers.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Roses-on át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között négy budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első négy lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza négy budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékelet, amit lehetett megtettem. Szerintem egy picit bepörgettem így a hétvége kapujában az időt, hogy minél hamarabb jöjjön a pihenő szakasz. Érdemes minket választani a hétvégén is, mi pedig legközelebb majd hétfőn találkozunk. Délután 2-kor várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik. Jó hétvégét!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
10: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
4: Reklám hangzott el.
11: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Veszélyes hajszárítót vettek le a boltok polcairól. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben,

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
3: I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest.
2: So what does it mean to be blessed? The world says...
4: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
2: We hope this song helps you to believe this truth and declare it.

0: Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Veszélyes hajszárítót vettek le a boltok polcairól. Változóan felhős napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
0: Időjárás.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Több tízezer új katásadózóra számít a kormány. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Akár 100-150 ezer új katásadózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katásadózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Időjárás.
2: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat a 2023 húsvét utáni első adás alkalmából. A Cinemanna mai vendége ismét egy rendező, aki egy nagyon érzékeny társadalmi témát kifinomultan részletesen és mindenkit megérintő módon vitt a vászonra. A film férjével közösen jegyzett forgatókönyvének az elkészüléséről és a forgatás részleteiről beszélgetünk majd, de először következzen röviden Kíső. A velem szemben mosolygó vendégem számára nem az elsődleges választás volt a filmszakma. Színész, orvos, színházi rendező és diplomata is szerepelt a gyermekkori álmai között. Egyetemistaként végül a közgázon kötött ki nemzetközi kapcsolatok szakon, amikor egy ösztöndíjjal lehetősége nyílt Kínába utazni, nyelvet tanulni. Ekkor már felvételizett az eszefére is, de a kínai

0: Norvégiában és Izlandon is. Forgatott dokumentumfilmet életre ítéltekről és a világhírű Oscar-díjas magyar operatőrről Zsigmond Vilmosról is. A napokban került a mozikba első nagy játékfilmje, a 6-7, amely az elmúlt 12 hónap kiemelkedő szakmai sikerű alkotása. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál Szakonyi Noémit.
1: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Tisztázzuk rögtön az elején, hogy ugye a teljes neved az Szakonyi Noémi Veronika, de én mindenkitől csak úgy hallottam, hogy hivatkoztak rád, hogy a Noémi, meg te is úgy mutatkozol be, hogy Szakonyi Noémi, tehát akkor nem kell mind a három nevedet kimondani?
1: Nem kell. Így lettem anyakönyvezve, de a Noémi ez bőven elég.
0: Ja, értem. Jó, oké, mert csak nekem is három nevem van, és az első keresztnevemet, amilyen családi tradíció, az nekem is ott van a személyimben, de én soha nem használtam. Tehát akkor ez nálad a Noémi az elsődleges megszólítás. Tehát, hogyha a nap folyamán beszélgetünk, akkor ezt használjam én is.
1: Igen, köszi.
0: Jó, szuper. Jó, köszönöm szépen. Hát jó körbe lőttünk téged, meg a filmet is, mert a Romvalter Juci is volt vendégem. Volt vendégem Hargitai László alias Pamacs, aki vágta a filmed részben, majd erről is beszélünk. Meg a György Inusi is volt vendég már itt, és vele is beszélgettünk, például erről a filmről is. Úgyhogy örülök tényleg, hogy ez a dolog összejött. Már csak azért is, mert hogy amikor én láttam ezt a filmet legelőször, akkor én benne vagyok az NFI, a hallgatók talán már tudják, hogy én benne vagyok a Nemzeti Filmintézetnek az ilyen televíziós, meg rövidfilm, meg kisfilm elfogadó bizottságába, és elén került ez a produkció, mint hogy televíziós film, és nekünk erről véleményt kellett mondani, hogy nemzetközi értékesítés, meg különböző platformokra fölkerülés szempontjából hogyan és miként értékeljük ezt a filmet. És este megnéztem otthon ezt a filmet, és így ledöbbenve ültem, hogy ezt nem akarom elhinni. És rögtön fölhívtam a Pamacsot, mert láttam, hogy vágta a Pamacs, és kérdeztem, hogy és ezt így hogy? És ez hogy lehet, hogy Magyarországon van egy ennyire nagyon kifinomultan, érzékenyen elmesélt történet, ami nagyon-nagyon jól van elmesélve, nagyon jó a vágás, nagyon jók a szereplők. Szóval egy nagyon kellemes élmény volt. Most neked így milyen, hogy már a közönség is látta, és azt gondolom egyébként, hogy hasonló reakciókat fogadsz, mint amit most én is felvezettem.
1: Igen, nagyon köszönöm. Én boldog vagyok, mert úgy tűnik, hogy a közönség szereti a filmet, és tudnak kapcsolódni a filmhez, és mindenki valahogy más-más aspektusokat lát meg a filmben, és máshogy rezonál a filmre. Szóval nagyon érdekes és sokszínű visszajelzéseket kapunk.
0: Most neked így, hogy a film a mozikba került, kicsit nyugodtabb lett az életed, vagy pont ellenkezőleg?
1: Sokkal nyugodtabb. Igen, valami lekerül ilyenkor az ember válláról szerintem, hogy moziba megy, és valami más elkezdődik. Az izgulás azon, hogy vajon hány ember fogja megnézni a filmet moziban, hány emberhez fog eljutni, az emberek mit mondanak, gondolnak majd a filmről, a film milyen diskurzusokat generál, szóval ilyenkor jön egy másfajta izgulás.
0: Mert hogy ugye ez eredetileg televíziófilmnek készült, tehát ez úgy volt, hogy nem megy moziba. És ugye amikor a Romvalter Judittal is beszéltem, őt másnap reggel hívtam föl, mert nem akartam este 11-kor a Juditot zavarni, és így kérdeztem tőle, hogy ez miért tévéfilm? Hát ennek annyira a moziba, meg annyira a fesztiválokon lenne a helye, mert hogy lehet, hogy a televízióban többen néznék meg számszakilag a filmet, csak ugye az a fajta felhajtás, ami egy mozifilmet kísér, mind a sajtó, mind pedig a közönség érdeklődésétől, az sokkal inkább kell egy ilyen típusú témának, meg egy ilyen történetmesélésnek, hogy a visszajelzések alapján milyen volt neked például rendezőként, hogy jöttek hasonlóan, mint én is, hogy akik Judit, legyen már ebből tévéfilm helyett mozifilm.
1: Igen, de szerintem a Judit is így gondolta, tehát ő is látta ebben a filmben a potenciált. Ugye azért lett tévéfilm, mert tévéfilmes pályázatra pályáztunk. Tehát mi 2020-ban, amikor New Yorkban nagyon rossz lett a pandémiás helyzet, akkor költöztünk haza Budapestre, és akkor beszéltünk a Judittal, és mondta, hogy most nyíltak ezek a pályázatok, és hogy van tévéfilmes pályázat. Ugye inkubátor a szeptemberben van, tehát abból már egyértelműen itt kifutottunk timeline-ilag. És akkor mondta, hogy van-e bármilyen ötletünk tévéfilmre, mert korábban már beszéltünk a Judittal, hogy jó lenne együtt pályázni, és akkor mondtuk, hogy hát igazából van néhány terv, a Mátéval átbeszéltük,

0: és akkor prezentáltuk a Juditnak ezt az ötletet, és neki is nagyon megtetszett, úgyhogy így közösen bele vágtunk ebbe. Valahogy azért is szerintem nem gondoltunk arra, hogy neki futásból mozifilmet csinálunk, mert a tévéfilm az egy jó ilyen lépcső szerintem egy első filmesnek, hogy nincs egy olyan fenyegető érzés, hogy mozifilm meg egy olyan nyomás az emberen, bár van, de hogy mégis úgy kisebbnek tűnik, hogy ez egy tévéfilm, de én nagyon boldog vagyok attól, hogy olyan színvonalon sikerült megcsinálni ezt a filmet, hogy aztán mozikba is vetítik.
1: És nagyon nehéz volt átminősülni tévéfilmből mozifilmé?
0: Azt nem tudom, hogy a procedúra hogy volt, erről a Judit tudna mesélni. A tévés bizottság elengedte, a mozis bizottság befogadta, de aztán a forgalmazási pályázatot elutasították, tehát forgalmazásra nem kaptunk támogatást, de az Uránia film ennek ellenére felkarolta a filmet, és ők vitték végül így moziba.
1: És ugye most már, mikor ez a beszélgetés zajlik, akkor már ugye túl vagyunk az első hétvége nézőszámain.
0: Sőt, a másodikon is,
1: igen. És tényleg jól teljesít a film, tehát a magyar drámai filmekhez képest nagyon jó a nézettsége, úgyhogy, és gyakorlatilag nem kap akkora vászonszámot, mondjuk, mint egy hollywoodi produkció sajnálatos módon, de úgy tűnik, hogy ez a fajta lelkes szállítás, hagyomány, meg kritikai vélemény, az úgy tűnik azért mégiscsak hat az emberekre.
0: Igen, a forgalmazónak az volt a stratégiája, hogy nem feltétlenül játsszák minden nap a filmet, inkább ártmozi hálózatokban, úgy tudom, hogy két plázában is játsszák Budapesten, de máshol nem, és inkább sok közönség találkozót szerveztek, mert fontos az, hogy ez után, a film után tudjunk beszélni a nézőkkel, és ők is feltehessék a kérdéseiket, sőt, sokszor szakértőkkel együtt megyünk, szakemberekkel együtt, és azok a beszélgetések mindig nagyon jól alakulnak, úgyhogy inkább ez volt a megközelítés, meg hát erre volt lehetőségünk.
1: Milyen érzés az, hogy most kvázi naponta kell a filmről beszélni, és még itt is velem?
0: Egyébként jó, már azt hiszem könnyebben megy, bár én nagyon izgulós vagyok, és általában utána mindig azon gondolkodom, hogy mit kellett volna máshogy mondani, vagy még mondani, vagy mit nem kellett volna. Szóval, hogy azért én egy ilyen izgulós természet vagyok, szóval nem olyan könnyű.
1: Ezzel a mentalitással nehéz elengedni egy filmet, hogy na jó, utolsó vágás vége, most már ne nyúljunk hozzá többet?
0: Nagyon. Ja. Nagyon, és én nem is tudtam, szóval van egy rendezői vágat is, szegény Pamacsnak ullott a haja tőle, de nagyon nehéz. Hát, befejezni nem is lehet, csak abba hagyni, igen, ugye, hogy a Pamacs is szokta mondani. Úgyhogy végül is abba hagytuk egy ponton két verzióval, és az egyik ment a moziba, a másik meg az én fiókomba.
1: És az majd egyszer csak valamikor napvilágra kerül?
0: Hát még az is lehet.
1: Mennyiben másabb az a vászonra került változattól?
0: Én azt gondolom, hogy a vászonra került változat az közönségbarátabb, az enyém az hosszabb egy ilyen 15 perccel, és más ezért teljesen a ritmusa, és kevésbé, tehát kevesebb dolog van a nézőre bízva, egy sokkal lélektanibb film ezáltal.
1: A rendezői magabiztosságod most ezután, hogy a film elkészült, nagyon jó a fogadtatás, most ha lehet ilyet mondani, hogy az 1-10 skálán most hol van?
0: Mármint micsoda?
1: A rendezői magabiztossági szintet hova tennéd?
0: Hát ez nehéz kérdés, nem tudom. Szerintem ilyen 7 körül lehet, tehát hogy azt érzem, hogy szívesen rendeznék még, de nem tudom, ez egy nehéz kérdés, ezzel nem gondolkodtam. Nem szeretek belegondolni, mert akkor mindig megijedek ettől. Szóval inkább olyan ösztönösen megyek bele, tudod, ezekbe a helyzetekbe, prekoncepciók meg olyan tudatosság nélkül, és akkor közben valahogy kialakul, és felvértezem magam, és most, hogy így megkérdeztél erről, hirtelen éreztem egy falat, hogy erre most nem tudok ránézni.
1: Akkor ne nézzünk rá. Akkor én úgy kérdezem inkább, hogy neked a filmrendezés az inkább munka, vagy szórakozás?
0: egy flow élménynek gondolom, bár kicsit stresszes flow élmény, szóval a flow és a stressz között változik valahol, de én nagyon felszabadultan érzem, tudom érezni magam, amikor minden körülmény meg feltétel adott ahhoz, hogy jól dolgozzunk. Szóval szórakozásnak nem tudom, hogy tudom-e valaha tekinteni, de boldogság és örömforrásnak mindenképpen.
1: Mert hogy ugye producer is vagy, filmrendező is vagy, egy picit dokumentumfilmes is vagy, hogyan tudsz választani a szerepek között?
0: Hát mindig, amire szükség van, azt kell előhúzni, szóval hát a 6 hét alatt egyébként nagyon jó fejek voltak azok a rendezők, akiknek a dokumentumfilmén producerként dolgoztam, mert értették, hogy most egyszerűen a 6 hétnek kell előtérben lennie, és persze az agyam hátsó részében állandóan ott munkáltak azok a filmek is, de szerintem nagyon jól, vagy jó kommunikációval így megoldható volt az, hogy azoknak a filmeknek az integritása se sérüljön.
1: A producerségről beszéljünk egy picit?
0: Beszélhetünk.
1: Mert az egy izgalmas téma, hogy ugye ti a főiskola elvégzése után egyszer csak úgy gondoltatok, hogy na, akkor most mi álljunk össze, és csináljunk filmeket.
0: Igen, de ezt is egy film hozta, hogy én elkezdtem dolgozni az első filmemen, és ahhoz kellett, ahhoz, hogy számlaképes legyek, a legegyszerűbb az volt, hogy itt csináljunk egy céget, mert akkor abból majd lehet építkezni.
1: Melyik volt ez a film? Csak hogy a...
0: Ez a Szilánkok című film, a családomról készülő dokumentumfilm, ami még mindig forog, szóval ez egy ilyen hosszú távú projekt, és akkor azt, hogy annak a producer egyébként Hutlassa Tamás és Ugrin Julianna ketten csinálják, és akkor még akkor létrehoztuk ezt a céget, mert én és a Máté, és rájöttünk arra, hogy ezt fent is kellene tartani, tehát hogy kellene pályázni, és igazából ez hozta a producerséget, illetve az, hogy néhány osztálytársunk megkeresett minket, hogy szuper lenne együtt pályázni, mi lenne, hogyha mi intéznénk a beadásval, így valahogy belenőttünk, plusz én a Julótól rengeteget tanultam, a Tamástól is, de a Juló ugye abszolút benne volt akkor a dokumentumfilmes nemzetközi körforgásba, sokat jártunk nemzetközi workshopokra a filmemmel, és rengeteget tanultam tőle.
1: És ugye aztán elindultál a nagyvilágba még korábban. Az, hogy ennyi helyen jártál, és utána mégiscsak visszakerültél Budapestre, ha jól gondolom, a te karrieredben is meghatározó szerep jutott Almási Tamásnak, akire már nem először hivatkoznak itt a mikrofon mellett a filmesek.
0: Igen, a Tamás abszolút, hát nagyon hálás vagyok neki, hogy felvett abba az osztályba, már ugye nem csak a diplomámat köszönhetem neki, hanem a férjemet is, és hát rengeteget adott, szóval Tamásnak nagy hatása van és formáló ereje, de valahogy ezt az egészet annyira jó érzékkel csinálja, hogy te nem veszed észre, hogy formálódsz, tehát tudsz ilyen kamaszosan viselkedni ebben az iskolai helyzetben, és mégis szeretve vagy, meg ugye egyengetve van az utat, szóval ez egy jó időszak volt ez az egyetem, meg a Tamásnak a, hogy mondjam, ott a kis keltetőjében lenni.
1: Az inkubátor programjában.
0: Igen.
1: Te hogy emlékszel vissza, hogy mivel sikerült megnyőznöd például a Tamást arról, hogy fölvegyen az osztályába?
0: Szerintem ő nagyon szerette a felvételi filmemet. Most nem is tudom, hogy amit a felvételire készítettem, én Kínában forgattam egy kis filmet, és azt adtam be, és az őt nagyon megérintette, én így emlékszem. És akkor voltak utána beszélgetések, és ott is valahogy jól tudtunk kapcsolódni egymáshoz.
1: Hogyan talált meg a 6 hétnek a témája téged?
0: Hát a Mátén keresztül, mert a Máté volt...
1: A Mátéra már sokatszor hivatkozunk, de akkor...
0: A férjem, Vince Máté, igen. És a 6 hétnek az alkotótársam végig volt. volt ebben a ugye folyamatban.
1: Lényegében együtt
0: csináltuk ezt a filmet, és ő neki volt témája már az egyetemen az örökbefogadás, őt ezt foglalkoztatta, ez a gyermekvédelemről csinált a diplomafilmjét is, nemzetközi örökbefogadásról is forgatott, illetve forgat most egy hosszú távú dokumentumfilmet már 8 éve, és ő találkozott először a 6-7 jogszabállyal is, és mesélt róla, és akkor úgy volt, hogy először egy dokumentumfilmet készítünk, de aztán ebből lett a játékfilm végül.
1: Ugye, ha jól tudom, ha te először, amikor nem mentél Kínába, és élsz a SFA felvételiddel, akkor egy osztályba kerültetek volna.
0: Igen.
1: Szerinted más lenne az életed, hogyha akkor itthon maradsz?
0: Biztos vagyok benne, hogy igen? Teljesen más lenne, igen. Meg a személyiségem is.
1: Uh-huh. Jó, akkor ezt a Kínát, ezt majd még körbejárjuk, de hogy, tehát ugye most említetted, hogy például ugye van a Máténak ez az amerikai házaspár, aki három, nem te mondtad, ezt én tudom, bocsánat, elmondhatom én, vagy...
0: Nyugodtan mondjad.
1: Tehát hogy ugye hogy van egy amerikai házaspár, akik három roma származású kislányt fogadtak örökbe, és ugye őket kíséri a Máté ezzel a dokumentumfilmmel ugye végig.
0: Igen, most már 8 éve, nagyjából 12 évig szeretne forgatni, és a kerete ennek az, hogy az amerikai házaspár, ők mormon vallásúak, és ezért a lányok is mormonok már, és a mormon vallásban van egy olyan rész, hogy amikor 18 éves leszel, akkor misszióra mész a világba valahova, és általában az örökbefogadott gyerekek oda kerülnek, ahonnan jöttek. Ez nem törvényszerű, ugye sugallat mondja meg, hogy hova menjen az adott gyermek, vagy hát már fiatal felnőtt misszióra, és mi reménykedünk abban, hogy a sugallat Magyarországot fogja sugni, és akkor ez egy szép kerete lenne ennek a történetnek, úgyhogy most már ezen dolgozik 8 éve, és egy csodálatos film készül a kezei között.
1: De ezt mennyi percbe lehet belesűríteni?
0: Hát volt már egy ötlet finanszírozottól, hogy legyen sorozat, de a Máté nem adta meg magát, és ő egy egész estés filmet szeretne ebből csinálni. Aztán, hogy mi lesz ennek a realitás, azt meglátjuk. Évente kétszer forgatunk velük körülbelül, meg van egy, vettünk nekik egy kamerát, amivel csinálnak ilyen házi felvételeket, úgyhogy hát baromi sok anyagunk van.
1: Hát ez nagyon sok, igen, mert ugye ha most azt hiszem, hogy mondjuk egy ilyen gyűrűkora hosszúságú három órás produkció, az se biztos, hogy jól működik. Tehát, hogy a sorozat az valóban jobban működhet.
0: Igen, de közben a Boyhood is jól működött, szóval... Vagy nem? Szerinted nem?
1: Igen,
0: nem,
1: igen.
0: Nem a legjobb Linklater, de azért működött.
1: Igen, igen, igen, működött. Hát jó, hát a kis hány év van még ebből vissza?
0: Még négy-öt. Plusz a vágás, ami szerintem az lesz, az nagyon hosszú idő lesz.
1: Az nem lesz egyszerű.
0: Igen.
1: Hát több projekt is, amin dolgoztok, az egy ilyen kutatómunka eredménye, tehát ami tulajdonképpen dokumentumfilm is lehetne. Tehát, hogy a témák azok így az utcán hevernek? Vagy ti
0: ez a Tamás nagy mondása, igen. A téma az utcán hever, Almási Tamás nagy mondása, igen. Ez így van. Tényleg, hogyha az ember figyelmes és nyitott, akkor szerintem megtalálja őt az, amiről forgatnia kell.
1: Hát most nagyon banális leszek, és nagyon popcorn fogyasztó mozinéző, de hát hogy ahogy K. ügynök is kinyitja a bulvárlapokat, és akkor ott az idegenek után kutat, nálatok hogy kell elképzelni ezt a kvázi kutató munkát?
0: Inkább halljuk ezeket a történeteket, tehát én nem igaz, halljuk vagy olvassuk, szóval volt olyan történet, ami nem tudom, a Telexen olvastunk egy cikket róla, és akkor abból született egy dokumentumfilm, vagy megkerestek minket, vagy mi hallottunk barátoktól olyan történeteket, amiket érdemesnek találtunk arra, hogy belássuk magunkat. Szóval szerintem nyitottság meg érdeklődés, és akkor mindig nehéz kiválasztani egy témát, mert utána azért nagyon hosszú ideig együtt él vele az ember, szóval alaposan át kell gondolni azt, hogy tényleg tud-e ezzel a témán témával éveken keresztül akár foglalkozni.
1: Hát ugye most kicsit elkanyarodtunk a 6-7-től, de azért a 6-7-nek az elkészülése, mármint a forgatókönyvnek az elkészülése se pár hónapos projekt volt, hanem azért ennél hosszabb ideig érlelődött a történet.
0: Igen, a kutatómunka az nagyon hosszú volt, a forgatókönyv az ugye rövid volt, mert maga a tévéfejlesztés az egy rövid időszakot ölel fel, de hál' Istennek nagyon jó emberekkel dolgoztunk. Daud Dani volt a társírónk, aki forgatókönyvíró, Nagy V. Gergő volt a filmintézetnél a konzulensünk, vele is szuper volt a munka, úgyhogy az egy rövidebb időszak volt, de a kutatás az valóban, hát azok évek voltak.
1: Uh-huh. És mikor dől el az, meg hogyan dől el az, hogy mondjuk egy ilyen projektbe, egy bármilyen projektbe érdemes hónapokat, akár éveket beleölni? Tehát mi az a erkölcsi vagy morális fokmérő, ami alapján az ember azt mondja, hogy na jó, akkor most ezzel a témával foglalkozzunk?
0: Szerintem ezt az ember a lelke mélyén érzi. A zsigereidben érzed, hogy erre a témára vagy teremtve, vagy nem, és hogy bele tudod-e rakni ezt a munkát. Ez az elején eldől, amikor egy picit elkezdett meg kapargatni, és utána látod, hogy milyen tengernyi ilyen szurokszerű ragacsos anyag van alatta, amiben még neked alá kell merülnöd, és hogyha ez még mindig vonzó számodra, és azt gondolod, hogy ezt meg kell tenned és csinálnod, akkor beleugrasz. Uh-huh. Szóval ez már ott az első pár hónapban szerintem eldől.
1: Uh-huh. Például az, hogy a három roma kislány történetét követitek, abban például van szerepe annak, hogy az Istenhez való viszonyulás, vagy a hithez való viszonyulás? Ugye itt említetted, hogy mormonok azok, akik örökbe fogadták a gyerekeket.
0: Ezt az élet hozta, szóval nem... Ugye ott az örökbefogadásról, a nemzetközi örökbefogadásról szeretett volna Máté már évek óta készíteni egy filmet, és nem volt olyan család, aki beengedte volna ebbe a hát nagyon érzékeny időszakba, mert van egy 30 napos ilyen összekötési időszak Magyarországon, amikor megérkeznek a külföldi párok, és a örökbe fogadni kívánt gyermekek, ők eltöltenek 30 napot együtt, és hát ez nyilván nagyon nehéz, mert nem beszélik ugyanazt a nyelvet, borzasztóan sok konfliktus van, és hát mindenki elhajtotta a Mátét, hogy nagyon aranyos, de szó se lehet róla, és akkor volt ez a házas pár, akik mondták, hogy persze, hogy ez egy ilyen egyetemi projekt, hát akkor szívesen segítünk, mert a mormon vallásnak az alapja a segítség, és a Máté így végig volt velük 30 napot a legnehezebb periódusban, aztán elment velük az Egyesült Államokba, kirepült a családdal, szóval a mormon vallásnak valahol köszönhetően volt lehetősége arra, hogy el tudja kezdeni ezt a filmet forgatni.
1: A témák az utcán hevernek, hivatkozzunk erre megint, de hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy Magyarországon az író-rendezők többségét ezek a kisrealista drámák foglalkoztatják inkább? Tehát mi lehet ennek a hátterében?
0: Szerintem alapvetően minden országban van ilyen. Vagy én nem látok különbséget az amerikai úgynevezett independent film és a magyar, nevezzük arthouse független szociodrámáknak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az alkotók egy része mindenhol érzékeny a társadalmi témákra, és hogy foglalkoztatja őket ez az ország, amiben élnek. És akkor van ugye egy másik része az alkotóknak, akik meg inkább a szórakoztatás felől közelítenek, meg a kikapcsolódás felől közelítenek, és őket meg az érdekli, motiválja, hogy a nézőt egy picit elhozzák a mindennapok a súlyos terhei alól, és ne azt lássa a néző, amit egyébként a hétköznapokban megél, és ne arra kelljen reflektálnia, hanem egy teljesen másik világba feledkezhessen bele. Szóval én azt gondolom, hogy ez mindenhol így működik.
1: a nézőben azért általában van egy ilyen szórakozásra való ésség, amikor bemegy a moziba. Ugye, többször szoktam Bújtor István kedvenc mondását idézni, hogy az emberek a moziba szórakozni járnak, a drámának ott van az élet. Ezek a fajta elmélyültebb gondolkodást igénylő filmek, ezek szerinted érdeklik még a nézőket? Meddig van ezeknek a filmeknek jövőjük?
0: Szerintem bármeddig, mindig, amíg az ember él. Én optimista vagyok, és hiszek abban, hogy az embereknek elemi igényük van erre. Úgyhogy igen.
1: Jó, mert én magam is úgy gondolom, csak mondjuk, ha most az elmúlt egy-két nap általam kötelezően megnézendő filmeket nézem, mondjuk például a Renfield, vagy a Gyönyörű sorscsapás, és ezeket a filmeket megnézve azt gondolom, hogy azért sokan nagyon-nagyon alul értékelik a közönségnek a inger szintjét, vagy az igény szintjét. Tehát, hogy nem gondolod úgy, hogy mondjuk például az egyre inkább terjedő, kontrollálatlan közösségi média felületeken annyira alacsony minőségű médiatartalmak érik el az embereket, hogy az igazán minőségi munkát már gyakorlatilag észre se veszik, mert inkább már fárasztja őket ennek a befogadása?
0: Látok egy ilyen tendenciát, tehát abszolút ebben van valami, de én azt látom, hogy az emberek el vannak fáradva, nem érzik magukat biztonságban ebben a világban, érzelmileg bele vannak szürkülve ebbe a posztpandémiás háborús helyzetbe, amiben élünk, és lehet, hogy ezért is távolítják maguktól el, szóval azt gondolom, hogy ez annak a világnak is köszönhető, amiben élünk, és azért pont azért fontosak az ilyen filmek, hogy ne lehasítsunk, meg elzárjuk magunktól az érzelmeinket, és ne hagyjuk azt, hogy a közönnyel uralkodjon, hanem hogy visszataláljunk ezekhez, és újra párbeszédek születhessenek, ne csak ilyen ormótlan monológok a közösségi médiában. És azt gondolom, hogy ezek az alkotások ebben sokat segítenek, és én is nagyon örülök, amikor a közönség találkozókon viták alakulnak ki, akár különböző nézőpontok ütköznek, elkezdünk beszélgetni egymással, szóval ezek nagyon jó élmények, mert azt hiszem a párbeszéd a legfontosabb, ami most nagyon sok rétegéből a társadalomnak, meg a világnak hiányzik.
1: Amikor megnéztem a filmet, nekem is az volt az első benyomásom, hogy ha nem vagyok alapvetően érintett a film témáját tekintve, de hogy az a fajta formanyelv és az a fajta elbeszélésmód, ahogy egy ennyire számomra ismeretlen témáról tud beszélni, mégiscsak fölkeltette úgy az érdeklődésemet, hogy tudtam benni a történettel és a történetnek a főhősével is. Ugyan egy drámai filmben nehéz azt mondani, hogy élveztem, de hogy úgy, tehát hogy érdekelt, hogy mi történik, és nem tudtam elengedni a filmet. Tehát, hogy ami miatt én magasztalom az alkotást, az pont ez a fajta hozzáállás, de gondolom ez meg az elmélyültségből, meg a témának az ismeretéből, meg azért azt gondolom, hogy egy stílusérzékből is adódik össze.
0: Biztos, de abból is, hogy ezt a filmet egy szuper alkotó csapat hozta létre, akik mindannyian valahogy az erejükön felül, vagy a saját hatáskörüket túlélve segítették ezt a filmet, és nagyon sok minden ezeknek az alkotóknak az ötleteiből, a szívéből, a hozzáállásából bele lett gyúrva. Akár hogyha a formára gondolsz, vagy a szkriptre, vagy a színészekre, ahogy ők voltak jelen ebben a történetben.
1: De azért a végén mégiscsak az van kiírva, hogy rendezte Szakonyi Noémi.
0: Hát igen, mert valakinek össze kell fogni.
1: Ebbe hol vagy akkor te? Tehát, hogy így próbálod ezt a dolgot, úgy érzem, mint hogy picit ilyen távolságtartóan kezelni, hogy oké, ez egy csapatmunka, nyilván
0: hát
1: egy film, egy csapatmunka, de hát azért valakinek ezt mégiscsak irányítani kellett, nem?
0: Hát ennyi, irányítani.
1: Igen?
0: Igen.
1: Jó, mondjuk én nem tudom elképzelni, hogy te milyen lehetsz, amikor tudsz egyáltalán ilyen diktatórikus rendezői habitussal rendelkezni a forgatáson?
0: Nem.
1: Nem?
0: Lehet, hogy néha igen. Amikor dübe jövök, de egyébként nem. Szerintem inkább inkább egy ilyen harmonizáló attitűd.
1: Vagy észre se veszed, és meg tud úgy keményedni az egyébként kellemes hangot, hogy mindenki tudja, hogy na, itt most nincs ellenvetés?
0: Ezt nem tudom, ezt a többieknek kéne megkérdezni.
1: Jó, akkor majd, hogyha sorra kerülnek a többiek, akkor majd őket is kikérdezem. Hát hogyan találtátok meg a Román Katalint a főszereplőnek, akinek ugye ez az első nagyjáték film alakítása, meg ez az első komoly színész alakítása, és hát azért pestiesen szólva nagyon komolyan oda tette a meccset.
0: Abszolút, abszolút. Őt az egyik volt osztálytársunk Molvai Norbert, aki casting direktorként is Mandál Helga mellett dolgozott a filmben. Ő ajánlotta a figyelmünkbe, és hát amikor Katu bejött, akkor teljesen elvarázsolt minket, szóval azt éreztük, hogy tényleg ott van benne Zsófi.
1: És ő már így szőkén, Zsófin lépett be az életetekbe?
0: Igen, de mi egyébként nem szőkének képzeltük el Zsófit, de amikor belépett, akkor Zsófi szőke
1: akkor
0: igazából.
1: Akkor milyennek képzeltétek Zsófit először?
0: Én egyébként barnának képzeltem. Nem gondoltam, hogy ő festi a haját, de az nagyon tetszett, hogy amikor Katu jött először castingre, azt mondom, hogy picit le volt nőve a haja, és akkor villant be, hogy hát persze Zsófinak le van nőve a haja, és alul egyébként sötét barna. Szóval tényleg valahogy a Katu karakteréből is építettük Zsófit, vagy ez egy olyan folyamat volt, amikor egy egymásra hatott a Zsófi karakter és a Román Katalin karaktere.
1: Ez forgatókönyvíróként nehéz egyébként elengedni, hogy van egy prekoncepciód arról, hogy kinek írod a karaktert, a szerepet, és aztán bejön valaki más, akibe érzed, hogy ott van az a valami, de aztán mégsem ugyanolyan, akkor sokat kell ezen küzdeni magával az embernek?
0: Muszáj elengedni, szóval nincs appelláta tényleg, és szerintem ez is, tehát hogy kell a nyitottság, meg nagyon fontos az, hogy valahogy azt hiszem, hogy ez fordítva működik, tehát persze az ember megálmodik egy karakter, de aztán valahogy mindig az, akit kiválaszt rá, valahogy az teszi magáé, vagy azt olvad össze, ez egy ilyen szinergia, amikor a karakter meg a színész, vagy az autentikus szereplő összeolvad, és akkor megteremtik azt, akit te elképzeld, és ez már egy harmadik entitás.
1: Nehéz egy első filmben, vagy első nagyjáték filmben főszerepet vállaló színésznőt rávenni egy ilyen alakításra?
0: Nem. Tudom, hogy nehéz-e a Katu az elejétől kezdve 100%-ig benne volt.
1: Úgy értem, szóval... tehát nem az, hogy rávenni, hogy most ez lenne a szerep, gyászd el, légy szíves, na, léci, tehát nem erre gondolok, hanem, hogy egy ennyire mély karakterábrázolásba belemenni, és neked ezt kvázi, mint rendező felügyelni, ez nagy nehézség.
0: Szerintem ezt ő hatalmas kihívásnak tekintette, és neki kell ennek a kihívások, szóval ilyen értelemben nem volt nehézség.
1: És mennyi lehetősége volt például az improvizálásra a Katónak?
0: Abszolút volt.
1: Igen?
0: Tehát, hogy már a casting folyamata alatt is improvizáltunk, és azok bekerültek a forgatókönyvbe, aztán többször improvizáltunk el jeleneteket, amiket együtt alakítottunk a színészekkel, azok is bekerültek. A forgatáson már nem volt olyan sok hely az improvizációnak, mert hát 21 nap alatt forgattunk, szóval egy rohanás volt az egész, de végig együtt alakítottuk a forgatókönyvet, ami egy erős váz volt, de én nem szeretem senkinek valahogy a szájába adni a szavakat, hanem azt szeretném, hogyha a karakterek megrágják, és saját belőlük jön ki már Zsófi hangján az, hogy mit kell mondania ennek a szereplőnek.
1: Azért ez a 21 nap, ez nem sok idő, ez három nem. hét, ugye? És ugye gondolom nem lineárisan történt minden esetben a felvétel. Tehát, hogy ez mekkora kihívás volt nektek is, hogy ezen így végig kellett szaladni, meg hát nyilván a szereplőknek is, de inkább a katonák.
0: Hát nagyon nagy kihívás, főleg ugye a katonák, aki minden jelenetben ott volt, és egy emberfeletti munka, de megint csak azt mondom, hogy tényleg elképesztő stábbal dolgoztunk, az operatőr fantasztikus volt, iszonyúan gyorsan mozogtak, a fővilágosítóval nagyon jól, meg a kameracsapattal nagyon jól dolgoztak együtt, hang, soha senkire nem kellett igazából várni, mindenki vagy 100%-ig jelen volt, és mindenki forró maradt, úgy egész nap nem hagyták magukat kihűlni, meg mi sem, és ez úgy mozgatott minket előre.
1: A katujéknak a lakása az egy normál lakás volt, ahol dolgoztatok?
0: Az egy épített díszlet volt.
1: Szépen, erre voltam kíváncsi.
0: Igen, mert én ettől nagyon fáztam, mert mindenképpen eredeti helyszínen szerettem volna forgatni. Dokumentumfilmesként ezt nagyon fontosnak tartottam, és a Covid miatt nem tudtunk eredeti helyszínen forgatni, úgyhogy sajnos díszletet kellett építenünk, de ott volt nekünk Valc Gábor, aki fantasztikus díszletet épített, és Dévényi Zoltán operatőr, aki meg hát egészen rendkívüli szerintem, amilyen közelségből tudta Katut forgatni, úgyhogy a Katu végig feloldódva érezze magát, vagy könnyeden érezze magát, nem a kamerától feszélyezve, ebben a egyébként mesterséges térben. Uh-huh. Szóval ezt is be kellett laknunk, és ennek is meg kellett teremtenünk a pulzálását, ami szerintem sokkal nehezebb egy díszletben, mint egy eredeti helyszínen, ahol tényleg...
1: Nem pont fordítva? Tehát ugye egy díszletben sokkal könnyebb a kamerát letenni, mert az eleve ki van találva,
0: hogy hova kerül, de a természetes közeget nem. Tehát pont ezt a pulzálást, amit mondok, szerintem nem könnyű díszletben megteremteni. Persze sokkal könnyebb ott dolgozni, de az szerintem az egy ilyen technikai minőség. Én pedig amit gondolok, az inkább a filmnek az élő anyag szövete, és annak a minősége, hogy hogyan válik valósága az a tér, és lesz része ennek a lánynak, a lány életének, meg a, tehát, hogy ott a kis világának.
1: Nekem egyébként kifejezetten tetszett az, hogy az épített díszlet és a valóság között jött-ment a főszereplő, mert ettől még elemeltebbé, meg ha úgy tetszik, még internacionálisabbá vált nekem a története.
0: Lehet.
1: Abszolút. Mindenesetre én nagyon-nagyon élveztem. És ugye, hát akkor beszéljünk meg egy picit a további szereplőkről, ugye ott van a Balsai Móni, Mészáros András, eleve a pingpongozó lányok, ugye, akik katonak csapattársai voltak, ugye ők, ha jól tudom, ugye valóban asztali teniszező lányok.
0: Igen, ők profi asztali teniszezők, és rengeteget segítettek abban, hogy a Katu így meg tudja vissza tudja ütni a labdát, meg a persze Katu is 2 hónapig készült arra, hogy megtanuljon pingpongozni, napi 5-6 órát edzett, és fantasztikus az, ahogy megtanult a mozdulatokat, de a lányok találták ki azokat a koreográfiákat, tudtuk, hogy hányadik labdát fogja a Katunak ütni, hogy a Katu hogy fogja visszaadni, szóval ott tényleg az is egy csapatmunka volt, ahol ők is abszolút alkotói voltak ennek a sportfilmes résznek, meg feszültségnek, úgyhogy ez nagyon, nagyon izgalmas volt velük együtt dolgozni.
1: A Györgyi Nusit hogy sikerült megtalálni megint egy ilyen nagyon szigorú szerepre?
0: Igen, szigorú. Hát Györgyi Nusi szerintem fantasztikus, én rajongok.
1: Igen, mert én is rajongok érte, és egy annyira magával ragadó, elbűvölő személyiség, amikor így ülünk és beszélgetünk, és hogy épp mondtam is tőle, épp kérdeztem is tőle itt a mikrofon mögött, hogy az utóbbi időben nagyon megtalálták ezek a határozott, kemény női karakterek, amelyek nagyon nem rávallanak, de ő azt mondta, hogy hát ezeket imádta.
0: Igen, hát ő egy csodálatos színész, és nem tudom, van a szemében valami végtelenség, amit én nagyon izgalmasnak találok, és én azt szerettem benne, hogy tökéletesen értettem Henny nénit, úgy, ahogy ő megformálta, tehát, hogy ment a Zsófival, meg támogatta, de a saját szempontjait helyezte ő is előtérbe, szóval ezt a fajta rétegzettséget, meg árnyaltságot rögtön ott volt a tekintetében, szóval, hogy vele is hát nem volt nehéz dolog.
1: És hát ugye a Balsai Móni, akinek szintén hasonló élettörténete van, vagy hát vannak párhuzamok az ő élettörténete és a Katu élettörténete között, ez inkább segített, vagy nincs vagy?
0: Tehát a Móni történetéből semmit nem vettünk át, az ő személyes történetéből, de a Móni nagyon nagyvonalú volt, és rengeteget segített nekünk a lelkiállapotok árnyalásában, a helyzetekben, az érzelmi világ felskiccelésében, felrajzolásában, a mélységekben. Van ez az utolsó jelenet, és abban ő elképesztő módon helytállt. Én akkor nagyon meg voltam ijedve, és a Katu is. Ez egy nagyon nehéz jelenet. Most nem akarok spoilerezni a hallgatónak.
1: Én majd úgy is fogok még kérdezni.
0: és hát ott azt a Móni nélkül például nem tudtuk volna megcsinálni, az ő tapasztalata, meg beleállása, meg jelenléte nélkül.
1: Az operatőrről már beszéltél, meg
0: még a Járó Zsuzsárhoz szeretnék mesélni, mert csak ő is ide tartozik, mert ugye azt hiszem, hogy nekem ez a film három anyáról szól, a Zsófiról, a Beáról és az Emmáról, és Járó Zsuzsával is egyébként szuper volt együtt dolgozni. A filmben Zsófi édesanyját játsza, Beát, egy bipoláris karaktert, és őt egy harsány karakternek rajzoltuk meg, ami szerintem egy nagyon nagy kihívás egy színész számára, főleg egy ilyen szociófilmben, ahol mindenkinek az a feladata, hogy a minimumok minimumával létezzen a kamera előtt, és Zsuzsa nagyon bátran beleállt ebbe a kihívásba, úgyhogy tényleg szuper partner volt ebben.
1: És hogy ők köztük a Katuval a kémia nem is igazán működött az elején.
0: Hát volt egy kis feszültség, igen, ami nagyon izgi volt.
1: Színésznők rivalizálása egymás közt?
0: Nem, egyszerűen a habitusuk teljesen más volt, és volt, igen, amikor így nem klikkelsz valakivel, az a valaki mindig máshogy olvas téged, picit mindig rosszul is olvas téged, tehát ugye elcsúsztok egymás mellett, és ez határtalanul izgalmas volt, mert itt van Bea és Zsófi, jaj, de jó.
1: És ott a köztük a feszültség.
0: Igen.
1: Volt itt nálam a műsorban a Bernard Szilárd, akivel a Lelli kapcsán és a Villányi Bennett alakítása kapcsán beszélgettünk, hogy felelősség egy rendezőnek mondjuk egy ilyen intenzív alakítás után, mint mondjuk a Zsófi karakterek Katutól, a rendezőnek segíteni lejönni a színésznek az alakításról?
0: Igen.
1: És ez, hogy nálatok ez hogyan zajlott, hogy hogyan kell ezt elképzelni? Mert én nem vagyok színész, de egy ilyen intenzív alakítás után biztos, hogy megváltozik az ember. Nem tudom elképzelni, hogy nem.
0: Abszolút megváltozik. Nem tudom, én még ezt tapasztalom, nekem ezzel korábban ugye soha nem volt. A dokumentumfilmeknél ugye, akiről forgatsz, vele is kapcsolatban maradsz folyamatosan, utánköveted. Hát gyakorlatilag mindenki, akiről forgattunk, hogy rengetegen, nem mindenki, de sokan az életünk részei maradtak, és Katuval is folyamatosan kapcsolatban voltunk, eltett pár nap, és mi elutaztunk Mátéval, ő is elment pihenni, és akkor írtunk egymásnak, hogy te jól vagy, nem, én se vagyok jól. Szóval, hogy az ember próbál figyelni a másikra, de azért levegőt is hagyni neki, mert tényleg nagyon intenzív ez az egész, és aztán jön egy ilyen feloldozás, és utána egy kiüresedés, és ez az űr agyon tud nyomni, de a Katu is nagyon szépen ki tudott ebből jönni, és most dolgozik, és hívják castingokra, és nagyon remélem, hogy sokan fogják hívni, mert tényleg egy nagyszerű tehetség.
1: Ez egy ilyen karrierindító alakításnak mindenféleképpen tekinthet.
0: Én nagyon remélem, hogy igen, hogy ez beindítja az
1: ő. Szarajevóban volt a filmnek a világpremiérje, ha igen, lehet így mondani. Ott már az első vetítés után milyen fogadtatással találkoztatok?
0: Hát mi végig stresszeltük a Katúval az első vetítést, mert sajnos beültünk, pedig nem kellett volna, tudtuk.
1: Miért?
0: Azért, mert valahogy pont olyan, két olyan ember ült előttünk, akik siettek valahova, és ennen a telefonjukat nézték, és aztán a felénél felálltak, és elmentek. És mi ezt értük meg, hogy az emberek így fogadják a filmet, és tényleg majdnem elsüllyedtünk, és amikor a végén lement, és az emberek felálltak és tapsoltak, azt nem értettük, hogy de nem borzalmasan rosszul sikerült, és aztán mondták, akik máshol ültek, hogy hát mindenki sírt körülöttük, és milyen katartikus élmény volt ez közönséggel látni, szóval, hogy mi pehjesek voltunk a Katúval, de ez jellemző ránk.
1: Kár, hogy a kedves hallgatók most nem látják, hogy milyen csillogó szemmel beszélsz erről.
0: Igen, igen, ezek erős élmények, de jó volt igazából a fogadtatás, én úgy emlékszem, hogy, hogy szerették ott is az emberek, meg a közönség.
1: Egyébként mi volt bennetek az indítatás, hogy mit szeretnétek üzenni a filmmel? Tehát amikor a közönség kimegy a moziból, akkor hogy milyen élményt vigyen magával a filmet követően?
0: Mindenképpen, hogy gondolkodjanak róla, tehát, hogy a film be tudjon valahogy költözni a mellkasukba, meg a fejükbe egy kis időre.
1: De a film, vagy a szereplők, vagy a története a Katúnak?
0: Zsófi története, igen. És Zsófi egy olyan karakter, akit az elején nem feltétlenül szeretsz, nem feltétlenül szimpatikus rögtön. Van benne ez a taszító tinédzseri düh és dac, agresszió, mindennek ellene megy, de én nagyon örültem, mert nagyon sok olyan visszajelzés volt, akkor azt mondták a nézők, hogy a végén úgy megölelték volna, tehát az elején távolról indítottak, de a végén úgy megölelték volna ezt a lányt, és pont igen, ezt szerettük volna elérni, hogyha az életet adókat jobban megértik, nem ítélkeznek felettük, és legszívesebben megölelnék őket, és azt mondanák, hogy rendben van, a lehető legjobb döntést hoztad abban a helyzetben, amiben voltál, és ezt elfogadjuk. Szóval valami ilyesmit szerintem.
1: A filmnek a legutolsó jelenete, mondom így, hogy abban a változatban, amit én láttam, nem tudom, hogy ez most ez a rendezői változat, vagy a nem rendezői változat. Ugye ott, ott van egy vidám park a lakótelep kellős közepén. Hogy az a kedvetekért volt ott, vagy azt ti csak már úgy felhasználtátok?
0: Nem, az úgy benne volt a forgatókönyvben is az elejétől kezdve. Aztán volt egy komoly megbeszélés, ami a költségvetést érintette, amikor gyártási oldalról szóba jött az, hogy mi lenne, hogyha ezt elengednénk, mert ugye az igen költséges egy ilyen vidám parkos rész, vagy egy nappal kevesebbet forgatunk, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy egy nappal kevesebbet forgatunk, mert a vidám parkot azt nem tudjuk elengedni, és akkor ebben mindannyian az egész stáb egy személyként tényleg beleállt, hogy jó, akkor legyen így, mert ez tényleg fontos. És ott volt ez a vidám park egyébként, ez a 15. kerület, de nem volt ott az a játék, amit mi elképzeltünk. És akkor egy másik vidám parkossal kezdtünk el tárgyalni, hogy hozza oda, de hát a vidám parkosok nincsenek jóba egymással, szóval ott komoly diplomáciai csatározások mentek, hogy azt az utolsó játék volt, amire végül is a Zsófi aztán felül, az ott legyen a másik vidám parknak az istállójában tulajdonképpen, úgyhogy, de hál' Istennek ez egy csodálatos gyártási bravúr volt, úgy sikerült megoldani.
1: Melyik volt a film legnehezebb jelenete?
0: Az a ház. Ment a utolsó előtti, Vidám Park előtti.
1: Amikor a házban vannak,
0: igen,
1: a kisbabával?
0: Igen, de ezt nem akarom belerakni, mert ez spoilerezés.
1: Szerintem nem.
0: Nem.
1: Hát, örökbeadásról szól a film, tehát nyilván a kedves hallgatók érzik, hogy megértik, hogy hát babának lennie kell benne.
0: Igen, de az volt a legnehezebb jelenet.
1: De akkor, ha nem akarsz erről beszélni, akkor...
0: Hát annyit, amit az előbb elmondtam már ezzel kapcsolatban, hogy ott tényleg a Móni rengeteget segített, meg hát az a Katúnak is nagyon nehéz volt, nekem is nagyon nehéz volt, ott volt ugye egy élő kisbaba, két hónapos, illetve két kisbaba, mert igenkor két kisbabának kell ott lennie, szóval azt koordinálni is nagyon nehéz volt, meg azokat az érzelmeket előhozni, az egy katarzis ott.
1: Igen.
0: és azokat megteremteni, úgyhogy egyébként nagyon kevés időnk volt arra is, hogy ezt felvehessük. Szóval az küzdelmes volt, de aztán ilyen csodálatos módon valahogy összeállt végül, de az szerintem egy ilyen, nem is tudom, szóval, hogy ez nem nekem köszönhető, vagy szóval ez tényleg mindenkinek a munkája, meg ott valami történt.
1: Muszáj vagyok erre a szerénységedre kicsit rájátszani, vagy rámenni, tehát, hogy Gyarmati Lívia, Zsúr Zséva, Mészáros Márta, Elek Judit, Szalai Györgyi, Ember Judit, Enyedi Ildikó, Ince Ágnes, Goda Krisztina, Kocsis Ági, és akkor mondjuk most még a közvetlen pályatársaidat nem is mondom, hogy milyen érzés egy ilyen társaságba bekerülni?
0: De bekerültem szerinted, vagy hát nem?
1: Szerintem
0: én ezzel nem.
1: Hát, hogyha most arról beszélünk, hogy a Katunak mennyire karrierindító volt ez az alakítás, akkor szerintem ez a rendezés nálad is legalább olyan fajsúlyos karrierindító a nagy játékfilmek tekintetében. Remélem, még majd lesz idő, majd még a Zsigmond Vilmos dokumentumfilmről is akarok egy pár mondatot kérdezni, de hogy szerintem abszolút. Nem érzed úgy, hogy méltó lennél erre a társaságra?
0: Hát én nagyon szívesen, szóval, hogy ők tényleg csodálatos alkotónak tartom mindegyiküket, sőt Ember Juditról készítettünk is egy dokumentumfilmet, amit Dér Ászia rendezett, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, meg hogy így mit lehet ebből kihozni, mert én tényleg nagyon örülök, hogy ennyire jó fogadtatás volt a filmnek, nem is számítottunk erre, csak annyira hirtelen történt. Valahogy előtte mindent úgy megterveztünk az életünkbe, és akkor jött a Covid, ami egy teljesen tervezetlen volt, és akkor jött ez a lehetőség, ami tényleg a Judit ilyen fantasztikus érzékkel bedobott, Ron Walter Judit, és úgy megteremtődött, tehát egy picit ilyen, nem akarom, hogy rosszul vegye ki magát, csak tényleg így megteremtődött ez a lehetőség, és ott állt előttünk, és baromi gyorsan kellett cselekedni, és nagyon gyorsan másztuk meg a hegyet, és valahogy nem voltak meg azok a természetes dilemmák, amik szerintem egy első filmnél megvannak, meg az a igazán hosszú alkotói folyamat akár a forgatókönyvírásnál, hanem minden olyan gyorsan történt, és ez is most azt érzem, hogy olyan gyorsan történik, hogy nehéz vele valahogy elszámolni, vagy egy nevezőre kerülni, mert minthogyha még nem lennénk ott érzelmileg. Nem tudom, hogy érted.
1: De hát van az a közmondás, hogy a tett halála az okoskodás.
0: Lehet. Egyébként lehet, hogy ezért tudott ez így kibudjanni, mert hogy valóban kibudjant, és nem egy ilyen lassú
1: forralás eredménye. Hát mindenketten lehetétek már ezt a történetet, és hogy benne voltatok, és...
0: És berobbant. Uh-huh. Igen. Csak hogy olyan, igen, ennek van egy olyan oldala, amit az ember szerintem nehezen él meg, vagy még nem ocsúdott fel
1: lehet, hogy ezt a munkamódszert meg kéne tartani, hogy sokáig gerlelni valamit, aztán ezt csak hirtelen neki menni és gyorsan megcsinálni.
0: Lehet egyébként, ebben a hosszú követői dokumentumfilmezésben megvan egyébként ez a potenciál.
1: Hát akkor legyen az a végszó, hogy a téma az utcán hever, de az élet fűszere mégiscsak a humor?
0: Lehet, ez nagyon jó, tetszik.
1: Jó, akkor maradjunk ennyibe, Szakonyi Noémi, köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Színem Anna, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tette lehetővé, hogy Szakonyi Noémivel, a 6-7 című film rendezőjével beszélgessünk. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden egyéb megosztásért pedig külön köszönet. Kédul Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színem Anna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
2: Időjárás.
4: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Egy megtörtént eset, kedves hallgatók, valamelyik nap hajnal 1:30-kor az egyik barátom és társasága felhívott telefonon, hajnali 1:30-kor. Már nem volt szomjas a csapat, és átadta a telefont az egyikük barátnőjének, aki azt mondta, hogy mennyire imádja a Bőség Kosarat című műsort, mert mindig kimegy a piacra, és ott beszélget emberekkel. Jó volt ezt hallgatni még akkor is, hogyha tényleg 1:30-kor hajnalban történt a hívás. Tudjátok, az igazi Bőség Kosara az olyan, hogy kimegy közétek a piacra, és ott beszélget. Most sem tettünk másképp, irány a Bostánytéri piac, és ott beszélgettünk az emberekkel, a hentesekkel, mindenkivel. A témánk pedig az volt, hogy nem vegetáriánus a magyar, ugye magyar hogy eszik? Húst hússal. Erről szól a következő bőségkosar, a zene, aztán irány a piac.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Yeah.

0: Bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családban eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik. Hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, de kedvenc az mindenkinek van?
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy érezni rajta a tápot.
1: Csak egy kezden egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyorossziba, ott a hölgy, aki a disznót vágja nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott.
2: Igen.
1: És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett minden, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hosszá, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor már zacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni, akkor az nem enged vizet.
1: Egyében hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, de akkor hagymás vér az ott van?
2: Már a zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: És na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Sokan nem tudják elképzelni, hogy mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet forr, kiszenni a vízből, és úgy el szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymás zsírra, pörköltnek.
1: No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizse, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét. Összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt. Ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhelt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom. Tehát van egy sparhelt.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a vért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, van a rizsalsat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna, bele kockázva.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A következő riportalunkkal megegyeztünk, hogy miközben mi beszélgetünk, ő bizony folytatja, megnézem mit, hát valamit bont, hogy pontosan mit, azt majd ő említ, csirkebontás, nem?
2: Csirkefilézés, készítjük a csirkemell filét, ugyanis ebben az üzletben minden helyben készül, minden nyers termék helyben kerül darabolásra.
1: Úgyhogy egy számot kérnék, hogy életében már hány csirkét darabolt fel, akkor ezt meg, ha annyi forintom lenne, akkor jól élnék?
2: De szerintem nagyon jól élne. Nem kellene riporternek lennie.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye valaki csak baromfit szeretené, valaki a disznóhúsra esküszik. Ön hogy látja, ugye itt az ön pultjában, jól megnézem, hát igazából itt ugye szárnyasok vannak. Mennyire népszerű a magyar ember asztalán a szárnyas, a baromfi?
2: Nézze, pusztán anyagi okok miatt is sokkal népszerűbb, mondjuk, mint a sertés, népszerűbb, mint a marha. Véleményem szerint körülbelül 20 éve a magyar ember rászokott a szárnyasra, hivatalosan is. Ez azt jelenti, hogy például a kokáért felhoznám a pulyka húsfogyasztását, ami a 80-as évek közepén lett divat Magyarországon, azelőtt nem nagyon fogyasztották. De hát természetesen a jó magyar házi baromfi, a jó magyar terméket szívesen fogyasszák a környékbeli emberek itt a piacon.
1: Akkor ön ugye a megrendelő, tehát ugye ön elmegy a, és nevezzük nagykernek vagy termelőhöz. Mennyi ideig kellett keresgélni azt a beszállítót, aki önnek megfelelt, aki ezt a minőséget hozni tudja? És egy olyan, hogy tudnák-e konstans állandó minőséget hozni az ön mögött álló termelők? Hogy látja?
2: Hát nézze, jelen pillanatban még tudnak hozni, a gazdasági okokra hivatkozva remélem, hogy fönn tudják tartani ezt a minőséget. Hát csak termelőkkel állunk kapcsolatban, tehát magyar termelőkkel, akik Nyáregyházától, Dabastól, Lajos Mizséig, Bugacon, Szankon, az ország különböző részében termelik az üzletünknek a baromfit, úgy a libát, úgy a kacsát, a pulykát, tehát például kokáira a csirkésünkkel pár évtizede dolgozunk, 25 éve.
1: Első a vevő, mi egy kicsikét itt, mert a hölgy éppen a kedves feleség, aki nem akar velünk beszélni, de azért megmutatjuk, hogy mennyien gyakorlat mozdulatokkal teszi bele a csirkeszárnyat, amit egy nagy tárcsára helyezve isteni kaját lehet bele csinálni. Ugye nekem van egy tárcsám, arra ráfér 46 darab szárny, egyszer megmértem. No, de vissza a szakemberhez. Nem titkolt célunk, hogy a piacon való vásárlást egy kicsikét népszerűsítsük. Mennyivel jobb az a fajta csirkehús, ami itt a pultban van, mint mondjuk az ember bemegy és szépen megpucolva, mondjuk itt is meg van pucolva, de mondjuk becsomagolva, konyhakészen megveszik, védőgázzal ellátott termékekről van szó. Miért inkább itt vásároljanak?
2: Hát azért javaslom inkább, hogy itt vásároljanak, illetve a piacon vásároljanak a kerületi emberek, sőt esetleg Budapesten is. Tudnélik, ezek a termékek általában magyar termékek. Magyar termelői baromfiről és akár a húsos vonalon, a sertéshúsról beszélünk, ezek mind Magyarországon teremtek, magyar emberek készítették, visszamenőleg lehet igazolni a származását, hol kelt ki, hol nevelték, hol tömték a libát, stb. Ízében teljesen más jellege van, mint a külföldről beszállított terméknek. Ez miatt javaslom, hogy vásároljak inkább a piacon, mert általában egy-két kivétel természetesen mindig van, hogy az ilyen termékeket lehet megtalálni, és szívesebben fogyasszák az emberek, mert ízében meghatározó valamivel, néhány forinttal drágább ugyan, de sokkal jobban ízlik, mint bármelyik külföldről behozott termék.
1: És végül, nem feltartva az ön munkát, átfáradunk a liba májhoz egy picit, mert az mindig is érdekelt, és akkor most megkérdezem viszont, hogy mekkora az a liba, aminek ekkora a mája, tehát hány kiló?
2: Hát ez a liba, ami itt látunk, ez egy 80 dekás máj, ez körülbelül 6-8 kilós libának a mája, 92 deka. Na most ezt konkrétan Szankon csinálják, ott van a tömünk, rendes, tisztességes magyar ember, aki próbál most ebből megélni, és ebből él a családjuk is jó pár évtizede. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az emberek fogyasszák a magyar termelőknek a termékeit, a baromfit, a sertést, mert ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy egy áruházláncba elmegy, és a becsomagolt húst megvásárolja, aminek nem tudja, hogy ki fia borja, mi az, tehát azon felül, hogy mennyibe kerül, sem szavatóságát, semmit nem garantálnak benne. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy az egy zsákban macska, amit ott vesznek. Nézd!

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az ön receptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Olyan.
1: Na, szuper. Mi az ön receptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy...
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát, hogy mindenki, tehát annyira húsimádó...
2: Mi csak húsat, azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazánban jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát én szerintem a combot szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul. Nem.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolog, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt. A zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
2: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jön ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
3: A pörkölthöz szeretnék húst venni. Hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
3: Sertés.
1: Az mit kell venni? Idejön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
3: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
3: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
3: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az ön konyhája egy kicsikét egy ilyen, egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel.
3: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon. Oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, amit a legtöbb magyar szeret és hát vesz?
3: Szerintem a lábszár, a lapocka. Azt, leginkább azt viszik. Volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
3: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek idejönni.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak velük? Szeretik még a húst?
3: Mi szeretjük, igen, igen. Bár azért már reggel jelent, amikor reggelire körül a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle, de azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
2: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal eszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
3: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem vetik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére egy, ha nem is van nagy mennyiség, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
2: Egy gyönyörű pult, beszélgetünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
3: Hát már 14 éve itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas hústárolni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
2: Ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
4: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
4: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
4: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból.
2: Közben a kollégája már készül, mert itt nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
4: Ez kolbász, minden, igen, igen. Ami...
2: És mivel eszik?
4: Parancsoljon?
2: Mivel eszik?
4: Savanyúsággal általában, vagy éppen kihogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
4: Az megvan, már el van téve.
2: Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
5: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenben tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyiszokás.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
5: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, sváb hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek, vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
6: Hát szerintem én is mondjuk a hústal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerül, ne hús, előfordul olyan? Őszintén.
6: Hát nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztapélék vannak, de általában van egy vasárnapi ebédnél, ott csak a hús.
2: Önnek van olyan napja, amikor nincs hús az asztalon. De mondjuk én még egyszer szalámi se, tehát előfordul ilyen, hogy hús nélkül étkezik.
5: Igen, de akkor azt szoktam nyilatkozni, hogy nem ettem aznap. Én is hadd kérdezzek valamit. Látott ön már legelésző oroszlánt?
2: Hát nem láttunk.
5: Nem, én azt mondom, hogy a magyar zömében húsevő, szóval ezt hadd mondjak el, vannak természetesen az újkori vegetariánus étrendek, vannak, akik nem esznek, nekik ettől függetlenül jó étvágyat kívánok, én húsevő vagyok.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Több száz milliárd forintot vár a kormány a vagyonadóból. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Időjárás.
2: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
3: Manna Hits.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

telefonát cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek,

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az idered almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissé lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Mor.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: hit.
1: I believe in anything. I hope in anything.
2: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
3: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Úruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette Úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
2: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hídat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Időjárás.
3: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Everybody open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, dicsőség az Úrnak! Dave ma golfozni fog. Én pedig itt maradtam egyedül. Dicsőség az Úrnak! Örültem volna, ha elvisz magával, de ez az én igám, amit hordoznom kell. Köszönöm, Jézus!

0: Rendben. Szóval hány bűnötök bocsáttatott meg? Mindegyik. Nagyon szeretem ezt. Ézsaiás 38:17 azt mondja, figyeljetek, hátad mögé dobtad minden vétkemet. Azért szeretem ezt nagyon, mert nem azt mondja, hogy félretette őket, és ha akarja, akkor bármikor újra előveheti azokat. Nem egy dobozba tette be a bűneimet, és nem tette félre őket későbbre, hogy kéznél legyenek arra az esetre, ha valamivel jó kupán akarna vágni. Miért mondja a Biblia, hogy a háta mögé dobta őket? Azért, mert Isten folyamatosan mozgásban van, és nem fog visszamenni és előkeresni valamit a múltból. Ami a háta mögött van, azt elfelejti, és nekifeszül annak, ami előtte van. Nem egyszerűen csak elfedezte a bűneinket, hanem eldobta őket. És milyen messzire dobta el őket? Olyan messzire, amilyen messzire napkelet van napnyugattól. És még mit mond? Azt, hogy nem emlékezik meg róluk. Szóval, ha ő nem tekint a te bűnödre, akkor te miért nézel rájuk folyton? Tudjátok, mi túl sok időt töltünk azzal, hogy újra meg újra azon gondolkozunk, mi a baj velünk, hogy mi az, amit elrontottunk. Hibáztatjuk, és rosszul érezzük magunkat. A Biblia elég világosan mondja az 1 János 1:9-ben, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja minden bűneinket. És ezt figyeljétek, folyamatosan megtisztít minket minden gonoszságtól. Tudjátok, az emberek többsége, még a keresztények is, nem elégedettek magukkal. Mélyen legbelül bűntudatot, szégyent és kárhoztatást éreznek. Elmondom én nektek, hogy mit gondolok erről, mert Isten az utóbbi időben nagyon a szívemre helyezte ezt. Hiszek ebben, és úgy gondolom, hogy többet kell erről prédikálnom, sőt, még egy könyv ötlete is megfogalmazódott bennem. Szóval én komolyan úgy hiszem, ahelyett, hogy állandóan azt néznénk, hogy még meddig kell eljutnunk, inkább el kellene kezdenünk ünnepelni a fejlődésünket. Nos, az itt lévők fele talán azt gondolja, hogy ez jó ötlet, de a jelenlévők másik fele azt mondja, hogy nem biztos. Tudjátok miért? Mert ez az ötlet annyira idegen tőlünk. Tudjátok mit? Szerintem nem gondolkozunk eleget erről, és ezért rá sem döbbenünk, hogy mennyit fejlődtünk már. Úgy értem, te jó ég, 5 éve a legtöbben soha nem vettetek volna ki szabadságot azért, hogy péntek reggel a gyülekezetben egy nőt hallgassatok kiabálni 2 órán keresztül. Nem tettétek volna meg, tehát változtatok. Változtatok. És folyamatosan változtok. Ahogy most is itt ültök, most is változtok. Mert amikor az igéhez fordulunk, akkor elváltozunk az ő képére dicsőségről dicsőségre. És tudjátok mit? Annyira könnyű felkelni reggelente, és azt gondolni, ó, te jó ég. Tegnap annyira türelmetlen voltam a gyerekekkel. Ó, már megint kiabáltam velük. Istenem, tudom, hogy megígértem valamit, és elbuktam, és én olyan béna vagyok, nem hiszem, hogy ez valaha is működni fog. De reggel úgy is kelhetsz. Nos, tudod mit? Nem tartok még ott, ahol kellene, de hála Istennek már nem is tartok ott, ahol régen. Tudjátok, hogy számomra mi számít már fejlődésnek? Az, ha már felismerem, hogy hülyeségeket csinálok. Ez már fejlődés. És tudjátok, én folyamatosan felismerem ezeket. Úgy értem, nem tudok csak úgy átlépni dolgokon. Ha csak arra gondolok, hogy valami béna dolgot teszek, vagy éppen azt teszem, akkor azt érzem, ja, és érzem azt a szorító érzést, tudjátok, a gyomromban. Ez bizony fejlődés. Gondoljatok csak mindazokra, amiket régen tettünk, és azt sem tudtuk, hogy probléma volt velük. Én régen nem gondoltam, hogy bármi probléma volt azzal, ha utálok valakit. Ha rosszul bánt veled, hát utál csak. Elmentem a gyülekezetbe minden vasárnap, és eszembe sem jutott, hogy bármi gond van azzal, ha utána elmegyek ebédelni a keresztény barátaimmal, és jól leszóljuk a pásztort. Hiszen végül is tévedett. Megérdemelte. Szüksége volt a véleményemre. És a kiigazításomra. Én nem is tudtam, hogy nem helyes, hogyha irigyek vagyunk egymásra. Én nem tudtam ezeket. De tudjátok mit? Most már nem engedhetem meg magamnak ezeket. Tudjátok miért? Azért, mert a Szent Szellem belül él, és meggyőz minket a rosszról. És hadd mondjak valamit. Amikor Isten meggyőz téged a rosszról, ne engedd, hogy az vádoljon téged. Örülnöd és ünnepelned kell, amikor ez történik. Hála Istennek, hogy most már tudom, amikor valamit rosszul teszek. Hála Istennek, hogy többé már nem ostobán élek. Hála Istennek, hogy van szemem, hogy lássak, és van fülem, hogy halljak, hogy Isten bekapcsolja a szellemi életemet, és egyre érzékenyebbé válok a jelenlétére. Közületek kinek volt néhány ostoba éve? És hányan gondoljátok, hogy ez mind igaz, és hogy ünnepelnünk kell? Úgyhogy, ha legközelebb ebédelni mész valakivel, akkor a következőt tedd. Ahelyett, hogy a problémáidról beszélnél, és mindenféle rossz dologról, és azokról, amiket még mindig rosszul csinálsz, miért nem beszélsz inkább a fejlődésedről? Tudjátok mit? 30 évvel ezelőtt, ha nem úgy történt minden, ahogy én akartam, akkor 3 hétig mérges voltam, és egy szót sem szóltam a férjemhez. Amen. Ez nem valami jó. 3 hét. Egyszer 3 hétig nem szóltam hozzá. Makacs voltam. Most pedig már nem sokat veszekszünk. Ha mégis előfordul, és esetleg 5 percig eltart a dolog, akkor már nagyon-nagyon hosszú időnek számít. Bármit megteszek annak érdekében, hogy ne legyek mérges. Nem érdekel, hogy Dave-nek van-e igaza, vagy nekem, hogy kinek van igaza, kinek nincsen, mert függője lettem a békességnek. Persze azt nem fogom megengedni, hogy a sárba tiporjanak, és arról sincs szó, hogy nem fogok konfrontálódni, ha szükséges, de rájöttem valamire méghozzá arra, hogy egyetlen porcikám sem hajlandó mérgelődni, ha ő valamilyen labdamérkőzést néz vasárnap, miközben én jobban szeretném, ha nem tenni, mert így is úgy is megnézi majd. Ezért ennyi erővel el is mehetek nyaralni, és jól érezhetem magamat. Amen. Nos, dicsőség az Úrnak. Dave ma golfozni fog. Én pedig itt maradtam egyedül. Dicsőség az Úrnak. Örültem volna, ha elvisz magával, de ez az én igám, amit hordoznom kell. Köszönöm, Jézus! Köszönöm, Uram, hogy fejleszthetem a keresztényi jellemem. Mikor Dave hazajön, nem kell mérgesnek lennem. Beszélgethetünk, és boldog lehetek, amiatt, hogy jól érezte magát. Ugyan már, hányan voltatok mérgesek túl hosszú ideig olyasmi miatt, amin úgysem tudtok változtatni? Örvendezz a fejlődésed miatt! Isten megváltoztatott engem! Hú! Istenem, köszönöm, hogy egy teljesen új ember lehetek. Kimerem jelenteni, hogy esetek 99%-ában én tényleg nagyon boldog vagyok, és békességgel teli. Wow! Tudjátok, időnként elrontok dolgokat, de régen mindig mindent elrontottam, és csak időnként tettem valamit jól. Ha valamit jól csináltam, az általában tévedésből volt, és állandóan rossz dolgokat tettem. De többé már nem szenvedek bűntudattól és kárhoztatástól. Hányan tudnátok valamilyen fejlődésről beszámolni? Nos, tudjátok, mit tettek az izraeliták, amikor fejlődtek valamiben? Oltárt építettek, és nagy ünnepséget csaptak. Állandóan oltárt építettek, ünnepeket tartottak, amikor átvonultak a Vöröstengeren, elővették a dobokat, táncoltak és dalokat énekeltek. Szerintem mi nem bulizunk eleget, és nem tartunk elég ünnepet. A keresztények túl feszültek. Nos, szerintem meg kell ünnepelnünk, hogy ő megbocsájtotta minden bűnünket, és mindegyiket a háta mögé vetette. És igen, továbbra is elrontunk dolgokat, de Isten nem lepődik meg ezeken, mert ő mindent tud. Már mindent tudott, mielőtt mi még kimondtuk volna. Minden gondolatot ismert, még mielőtt kigondoltuk volna, és ismert minden hibát, amit majd elkövetünk, amikor azt mondja a Biblia, befogadlak a családomba, gyermekemmé választalak. Ő jobban ismert téged, mint te magadat, és őt nem zökkenti ki a te hibáid. Mivel a bűneinket teljes mértékben megbocsájtotta, így többé már semmit sem ajánlhatunk fel a bűneink miatt. Ez azt jelenti, hogy nem kell bűntudattal járnod kelled, nem kell feladnod az örömödet és békességedet, mert nem tudunk tökéletes emberi lényként élni. Ha én képes lennék a tökéletességre, akkor eleve nem lenne szükségem Jézusra, és neked sem. A lelkem megnyugodhat. Hadd mutassam meg, mennyire klassz ez a dolog. A gonosz azt mondja majd, nem vagy képes jól csinálni ezt. Nem számít, mennyire keményen próbálkozol, nem tudod jól csinálni. Még mindig türelmetlen vagy, meg ilyen vagy, meg olyan vagy. És akkor azt mondom, valami zavarja az adást. Hadd keressek egy másik frekvenciát. Ó, igen, ez az. Isten szeret engem. Isten igazságossága vagyok Krisztusban. Megigazultam. Jézus Krisztuson keresztül elfogadott engem, Isten. Hú, halleluja! Mindenre van erőm a Krisztusban. Hadd mondjak valamit nektek. Én így élek. És ha nem hozol egy döntést, hogy te is így élsz majd, akkor soha nem lesz a tiéd az, amit szeretnél. Szóval, én elbeszélgetek magammal, hangosan beszélek magamhoz, megbeszéléseket tartok magammal. Azt mondom magamnak, hogy szedd össze magad. Néha, amikor így érzem magamat, hogy fogok egy papírt, és kézzel leírom mindazt, amiért hálásnak kell lennem, mert meg kell harcolnunk a hit nemes harcát. A gonosz gyűlöl téged. Értitek ezt? Nagyon mérges, amiért elfogadtad Krisztust, és biztosra akar menni, hogy soha nem fogod ezt élvezni. Utál téged. Minden bűnöm a háta mögé vettetett. Itt van még egy jó dolog. Márk 10:27, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Nézzük meg a Márk 10-et egy pillanatra. Ez egy fiatal emberről szóló történet, akit mi gazdag ifjúnak hívunk, és kimerem jelenteni, hogy sokan nem értik ezt a történetet teljesen, ezért beszéljünk róla egy pár percet. Márk 10:17, amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte. Jó mester, mit tegyek? Nos, itt van rögtön az első hiba. Mit kell tennem? Hányszor kérdezzük Istent, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek? Mit tehetek? Mit tehetek? Mit tehetek? A minap is eszembe jutott valaki, akinek problémás az élete, és én már nagyon sokat imádkoztam érte, de látszólag semmi sem változik. És mindemellett, amit tudok, mégis hallottam a saját szavaimat, amit azt kérdezem, hogy Istenem, mit tehetek? És tényleg az, hogy semmit nem tehetünk. Csak Istenben bízhatunk. Imádkozhatunk, majd hihetjük, hogy amit mi nem tudunk megtenni, azt majd Isten megteszi. Hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. De nem tudod megváltoztatni az embereket. Sokan közületek hamar el tudnátok küldeni a lelketeket nyaralni még ma, mielőtt elhagyjátok ezt a helyet, ha azt az egy dolgot felismernétek, hogy nem tudjátok megváltoztatni azt az embert, akivel összeházasodtatok. Hallom ám, ahogy néhányan azt gondoljátok, most nem tud megváltozni, akkor semmiképpen nem tudom ezt kibírni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ha Isten itt akar látni, akkor képes vagyok arra, hogy itt legyek, és közben örömöm és békességem lehet. A csodák akkor jönnek, amikor tudjuk, hogy képesek vagyunk dolgokra. Mit tehetek én? Mit tehetek én? Nos, a gazdaságot nem változtathatod meg, sem a gyermekeidet. Nevelheted őket, de nem teheted őket azzá, amivé te akarod őket tenni. Nem teheted őket okosabbá, nem érheted el, hogy keményebben akarjanak tanulni, de neveléssel ráirányíthatod őket a megfelelő útra. Te megteszed a tőled telhetőt, aztán odaadod Istennek. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus azt mondta a 18. versben, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. 19. vers, tudod, a parancsolatokat ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. A 20. vers pedig azt mondja, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Látjátok itt? Látható ennek az ifjúnak az igazi problémája. És ő nem is tudott róla. Sokszor nekünk is olyan problémáink vannak, amikről nem is tudunk. Jézus miután rátekintett, megkedvelt, és ezt mondta neki, annyira szeretem ezt a részt, megkedvelte őt. Ő azért fenyít minket, mert kedvel. Ha Isten megmondja, hogy mi a gond velünk, akkor azt nem azért teszi, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, mert szeret minket, és szeretné, ha fejlődnénk. És azt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és aztán jöjj és kövess engem. Nos, ez az igevers sok embert aggodalommal tölt el. Őszintén szólva nem mindig lehet kikerülni ezt. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy ugorjunk csak át ezt, és menjünk tovább a következő versre. Hagyd tegyem világossá, hogy Isten nem akarta elvenni a férfi összes pénzét. Egyetlen oka volt annak, amiért azt mondta, hogy mindent fel kell adnia, mégpedig az, hogy tudta, hogy a pénzt tartotta fogva ezt az ember. Isten egészen addig nem érdekli, hogy mennyi pénz birtokolsz, amíg nem a pénz birtokol téged. Isten nem érdekli, hogy mennyi pénzed van. Azt akarja, hogy áldott légy. Egészen biztosan nem akarja, hogy a bűnösök kezén legyen minden pénz. A teljes igazság azonban az, hogy minél több pénzed van, minél több dolgot birtokolsz, minél kevésbé vagy szükségben, minél népszerűbb vagy, minél magasabb pozícióban vagy, annál nagyobb veszélynek vagy kitéve, hogy eltávolodj Istentől. Gondoltam, hogy ettől nem leszek túl lelkesek. Isten egyszer azt mondta nekem, a pénzzel kapcsolatban két próbát kell kiállnod, hogy hogyan viselkedsz, amikor nincsen, és hogyan, amikor sok van belőle. Ne is próbáljátok azt mondani, hogy a pénz, a javak, a hírnév nem változtatja meg az embereket, mert ez nem igaz. Mit mondott a proféta Saulnak? Amikor még kicsiny voltál a magad szemében, akkor engedelmeskedtél Istennek. Mindent megtettél, amit ő mondott neked. Elképesztő, hogy egy kis hírnév mit tesz az emberekkel. Ott vannak a prédikátorok is. Akik bűnbe estek, majd az egész nyilvánosságot kapott, nagy zűrzavar kerekedett, és az egyéb szolgálatban lévő emberek megbecsülését is alásta. Ez tragikus. És a legtöbbjük esetében, ha igazán a mélyére nézünk annak, hogy mi történt, azt látjuk, hogy jól indultak, de elértek egy pontot, amikor úgy érezték, hogy akkora hatalmuk van, hogy bármit megtehetnek, és senki felé nem kell majd elszámolniuk. Szóval ez a fiatalember azt kérdezte, mit tehetnék? Nos, tudjátok, ő megtartotta a törvényt, de nem tudta távol tartani magát a kapzsiságtól. Lehetsz-e vallásos? De a szív dolgai azok, amik Isten számára igazán fontosak. Szóval a 22. versben az áll, a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy volt a vagyona. Látjátok, abban a pillanatban, hogy Jézus azt mondta, add fel a vagyonodat, az ember szomorúvá és depressziósá vált. Próbáljátok csak meg egyszer adakozást tartani. Tudjátok, időnként az egész hangulat olyan, hogy szinte érzed, amint az emberek felhúzzák a láthatatlan falakat. Na tessék, el akarják venni a pénzünket. Szóval Isten nem azért kéri a pénzünket, mert szüksége van rá, hanem mert ez egy próba. Őt nem érdekli, hogy mennyi pénzed van, ameddig te csatornaként élsz, és nem gyűjtőmedenceként. Látjátok, a 23. versben azt mondja, a 23. vers azt mondja, Jézus ekkor körülnézett, és így volt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek nagy gazdagságuk van, és ragaszkodnak ahhoz. Tehát ő nem azt mondja, hogy nem lehet vagyonod, hanem az, ha nem megfelelő dolgokra használod azt, akkor megragad majd téged, és nehézé válik majd számodra, hogy engedelmeskedj Istennek, hogy kövesd őt, és hogy végig erős maradj Istenben. A tanítványok elképedtek, és megdöbbentek. Talán ők is arra gondoltak, ami néhányatok fejében megfordult. Na most akkor azt mondod, hogy semmi sem lehet, ha Istent fogom szolgálni? Aztán Jézus tovább folytatta, és azt mondta, könnyebb a tevének a tűzfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Most a következő a lényeg. Néhányatok számára ez megvilágosodás lesz. A tűzfoka valójában egy Jeruzsálembe vezető kapu volt. Nem arról van szó, hogy egy tevét át kéne tuszkolni valahogyan egy varró tű fején. Nem, meg kell értenünk, hogy miről van szó itt. A tűfoka egy Jeruzsálembe vezető nagyon kicsi kapu volt, és a tevék csak úgy tudtak átjutni rajta, hogyha a térdeikre ereszkedtek, így kellett bemenniük. Nos, Isten ezzel azt mondja, ha te a térdeiden fogsz élni, és hűséges maradsz Istenhez, ha mindig őt helyezed előre, és soha nem helyezed elé a dolgokat, a hírnevet, a vagyonodat, vagy azt, amit gondolnak rólad az emberek, akkor Isten nem érdekli majd, hogy mit van. De ő tudta, hogy ennek az ifjúnak volt egy problémája, tudta, hogy a pénz túl sokat jelentett számára, és jó dolog az, ha időnként olyasmit kér Isten, amire nem számítottunk. Valamit, ami egy kis extrát jelent számunkra, mert nagyon gyorsan rájöhetünk arra, hogy mit is jelentenek számunkra egyes dolgok, amikor Isten olyasmit kért tőlünk, amivel egyéb terveink vannak. Ó, nem vagytok valami boldogak ettől. Őszinte leszek veletek. Tudjátok, nem sokat beszélek a pénzről az üzeneteimben, mert tudom, hogy az emberek nem nagyon örülnek neki. De ma kedvet éreztem ehhez. És aztán te jó ég, tovább megy, és azt mondja, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem is az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit most ebben a világban. Ő nem elvenni próbált ettől az embertől. Ki tudja, mennyi mindene lett volna ennek az ifjúnak, ha meg tudta volna tenni, amit Isten kért tőle. Hát nem hangzik jól ez a 100 annyi? És aztán ott vannak a megdöbbent tanítványok, és azt kérdezik, hogy te jó ég, akkor ki mehet be a mennyek királyságába? És letörtek meg, azon gondolkoztak, hogy semmink sem lehet, ha a mennybe akarunk jutni. Erre Jézus azt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Amen. Tehát én azt gondolom, hogy a miénk lehetnek a legmagasabb pozíciók. Mi lehetünk azok a hősök, akikre az embereknek szükségük van. Nem kell, hogy mindig a világ nyújtsa ez. Én úgy hiszem, hogy a keresztényeknek mozinek, zenésztároknak kellene lenniük, hogy a keresztényeknek hősöknek és sportcsillagoknak kellene lenniük. Én hiszem ezt, de az egyetlen módja annak, hogy mindez a miénk legyen, de közben ne tegyen velünk azt, amit a világgal tesz, az az, ha térdeinken élünk. Gyerünk! Jobban prédikálok, mint ahogyan ti reagáltok. Amen! Minél nagyobbá válik ez a szolgálat, annál inkább megijeszt, és annál több időt kell a térdeimen töltenem. Figyeljetek, én pontosan tudom, hogy mit tehet egy emberrel a népszerűség. Állandóan azért könyörgök Istennek, hogy segítsen észben tartanom, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy ő nélküle nagyon gyorsan újra ott találhatom magamat. Istennel minden lehetséges. A gyermekeid megváltozhatnak Istennel, a házasságod is, és te magad is. Istennel minden a tiéd lehet, amit a világ felkínál, és mégis képes lehetsz őt az első helyen tartani. De nála nélkül nem tehetsz abszolút semmit. Amen. Sokszor beszélünk a világról, meg hogy mi folyik manapság a világban. Szerintetek mi történne? Ha a kongresszus egyszer csak azt mondaná, tudjátok mit? Most 3 napig mindennel leállunk, és csak imádkozunk. És tudom, hogy vannak politikusok, akik néznek engem, bár valószínűleg csak titokban, de ha ma néztek engem, ha nem tudod rávenni az imára az egész csapatot, akkor imádkozz egyedül. És ha keresztény vagy, akkor nyisd ki a szádat, és mondd azt, emberek, imádkoznunk kell, mert semmi sem fog sikerülni, ha nem keressük Istent.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Kizárják a Mészáros-Lőrinc-féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hídat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
1: Időjárás.
2: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, ez a jó kis pénteki nap a hétvégek habujában, október 9-e mi mindenről híres. Hát 152 éve például a mai a postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek el. Az egyesület a Nemzetközi Postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. Ma van a tojás világnapja is. A Nemzetközi Tojás Szövetség 1999-ben hirdette meg október 2. péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére. 203 éve született Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett.

II. Világháború utáni magyar modern templomépítészet legjelentősebb alkotója volt. 82 éve Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását. Kivételt képeztek a harmadik és negyedik osztályú vendéglők, itt is csak gulyás vagy főtt marhahús volt árusítható. 74 éve Bükk-Aranyoson született Kismari színművésznő. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése óta 75-től a Madách Színház tagja. Szerepeiből legendás Mira, Liza vagy Kecelino Molnár az üvegcipő alkotásaiból. Filmjéből pedig ismerjük a Néhány első szerelem történetét, a Kiajolni veszélyes színműt, az Erkölcsös éjszakát vagy a Rossz embereket. 262 éve született Katona Mihály, református lelkész, földrajztudós. Saját korában a legszínvonalasabb és legtartalmasabb magyar természeti földrajzi munkaszerzője. 134 éve hunyt el, szintén a mai napon, Salamon Ferenc kritikus történész, szerkesztő, egyetemi tanár, akadémikus. 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadnagyként szolgált, majd a világosi fegyverlet éltelt követően néhány hónapos bujkálás után Nagyváradon Süketnéma gyerekek tanításába kezdett. 1851-ben Pestre költözött, ahol a Budapesti Hírlap és a Hölgyfutár munkatársaként dolgozott. 1854-től egy éven keresztül Nagykörösön tanított, majd visszatérve Pestre a Budapesti Hírlap táncrovatát vezette. Volt a Pesti Napló, a Budapesti Szemle, Arany János szép irodalmi figyelőjének és koszorújának a munkatársa. Irodalmi érdeklődés azonban egyre inkább a történelem felé fordult. A kiegyezést az Irodalmi Deákpárt tagjaként támogatta. 1870-től szerkesztette a Budapesti Közlönyt és párhuzamosan magyar történelmet tanított a Pesti Egyetemen egészen haláláig. 1860-ban belépett a Kisfaludi Társaságba. Írt elbeszélést, de igazán dramaturgiai, kritikai munkássága kiemelkedő. Jelentősek történelemtudományi művei is, Magyarország a török hódoltság korában vagy az első Zrínyiek. 82 éve hunyt el Balog Rudolf, fotóművész, haditudósító, akinek nevét a legrangosabb magyar fotóművészeti díj viseli. Születési neve egyébként Balog Adolf. Műveiben elsősorban az Alföldet, a falusi életet és az állatok világát örökítette meg. Az első világháborúban haditudósító volt. A Balog Rudolf díj a magyar fotográfia legrangosabb szakmai díja, amit 1992-ben alapítottak. Ma már hűvösebb idő lesz, a maximum alig éri el a 20 fokot, esővel is számolni kell, záporok, zivatarok formájában. Hamarosan arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek a fővárosban, illetőleg október 15 és 18 között különleges utazásra várja a közönségét az Art Market Budapest. Mindjárt mondom a részleteket.

0: Budapest Update.
1: Szóval szerint minden, ami Budapest, bár is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról, illetőleg környékéről. Például arról olvastam, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek. Bővült a kiadó lakások kínálata az idei év első felében, ami több budapesti kerületben is enyhítette a bérleti díjakra nehezedő nyomást. A bérlők így válogathattak, sőt gyakrabban alkudhattak is, miközben a jó állapotú, megfelelő helyen lévő lakások iránt továbbra sem csökkent érdemben a kereslet Budapesten az első fél évben. Az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000-3500 forint között alakult, ismertette Kovácsné Zsihla Katarina Balla ingatlan 10. és 17. kerületi irodájának szakmai vezetője. A korábbi erőteljes drágulás ugyanakkor már nem volt jellemző, a bérleti díjak inkább stagnáltak, vagy csak enyhén emelkedtek. A főváros déli részén is érzékelhető volt a változás. Szigetszent Miklóson egy jó állapotú kétszobás lakást havi 180 ezer forintért könnyen ki lehetett adni, míg Csepelen ugyanezért a méretért jellemzően 200-220 ezer forintot kértek. Október 15 és 18-a között különleges utazásra várja a közönséget az Art Market Budapest. Közel 30 országból mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel régiónk legnagyobb nemzetközi művészeti vására. A látogatók így nem pusztán Magyarország legszélesebb művészeti választékát élvezhetik majd, hanem számos vonzó, esetenként egzotikus kulturális úti céllal is megismerkedhetnek az Európán kívüli Afrikából, az amerikai kontinensről vagy a Távol-Keletről érkező művészekkel és alkotásaikkal való találkozásoknak köszönhetően, ráadásul anélkül, hogy elhagynák Budapestet. Az Art Market Budapest visszatér tehát, Magyarország leggazdagabb kortárs képző és fotóművészeti válogatása, a világ közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az azt övező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhelyi alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönböző pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. Több második világháborús robbanótest került elő közben a Dunából Budapesten, a 7. nemzetközi hajóállomás szomszédságában. A Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tájékoztatása szerint a bejelentést követően a helyszínre érkező szakemberek azonosították a veszélyes eszközöket, amelyeket rendőrségi kísérettel szállítottak el megsemmisítésre. A honvédség tűzszerész ügyeletére érkezett bejelentést követően Pap Ferenc főtörzs őrmester tűzszerész járőrparancsnok azonosította a vízben található robbanótestet. A Pink Floyd legismertebb dalai hangzanak fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy Pink Floyd Show című produkció az alapító tag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. A koncertsorozat a Pink Floyd 71-79 közötti aranykorának meghatározó zenéjét és vizuális világát ünnepli. A 10 fő zenekar a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall című album dalai közül válogat. A Roger Waters csapat által megálmodott új színpadi produkció látványvilága az eredeti Pink Floyd művek által ihletett képi anyagokat és retrospektív vetítéseket ötvözi. Olyan vizuális elemeket használnak fel, amelyeket annak idején Roger Waters alkotott meg a zenekar kreatív motorjaként töltött évei alatt. Az együttest zenei vezetőként fia Harry Waters irányítja, aki Hammond orgonán és zongorán játszik, valamint énekel a produkcióban. A műsort nagy felbontású LED kijelzős vetítés gazdagítja. Roger Waters énekhangjának megidézésére online tehetségkutatót is indítottak, több mint 3000 jelentkezőt hallgatott meg, és először Clifton David Brobridge-et választották ki. A 83 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Az amerikai Condé Nast Traveler közzétette az olvasók szavazatai alapján megítélt Reader's Choice Awards eredményeit. Az Aria Hotel Budapest az idei évben a 6. helyen végzett közép- és dél-európai régió szállodái között. A kérdőívet 798.867 Egyesült Államokban élő olvasó töltötte ki, akik utazási élményeiket értékelték, átfogó képet adva azokról a helyekről, ahová a legszívesebben térnének vissza. Az Aria Hotel Budapest nyitása óta rendszeresen szerepel a Reader's Choice Awards díjazottjai között. A szálloda 2017-ben, 18-ban, 19-ben, 23-ban és 25-ben is elismerést kapott. A 26-os eredmény újraigazolja, hogy tartósan a régió legmagasabbra értékelt szállodái közé tartozik. 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17 és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékkal várják az érdeklődőket a helyszíne. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérájára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik majd a magyar közönségtől. Rod Stewart egyébként szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai válthattak jegyet. A Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat, várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Hot Legs vagy a I Think I'm Sexy. Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 lista vezető. A 71-es Every Picture Tells a Story-ból a 2024-ben megjelent Swing Fever-ig 11 brit és 4 amerikai lista vezető album köthető a nevéhez. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. október 9-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Leállítják a déli körvasút építését, szigorodhatnak a közlekedési szabályok, helyben hasznosítják a zöld hulladékot a budapesti parkokban, ingyenes természetismereti sétákat szerveznek a Mocsároson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Leállítja a kormány a déli körvasút építését és új közbeszerzést ír ki a beruházás folytatására. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a projekt körül súlyos közbeszerzési szabálytalanságok és jogsértő összejátszás gyanúja merült fel. A miniszter tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a problémák miatt a beruházáshoz kapcsolódó 367 milliárd forintos uniós támogatás megvonását helyezte kilátásba. A kormány az új közbeszerzési eljárással próbálná megmenteni a források jelentős részét. Vitézi Dávid szerint felmerült a gyanú, hogy a kivitelező V-híd már a közbeszerzés előtt hozzáférhetett a beruházás terveihez, ezért ki kellett volna zárni az eljárásból. A projekt készültsége jelenleg az 50%-ot sem éri el. Eddig 101 milliárd forint előleget fizettek ki, miközben 44 milliárd forint értékű munka készült el. A fennmaradó 57 milliárd forinttal a vállalatnak még el kell számolnia. A kormány feljelentést tesz, és közbeszerzési kartell gyanúja miatt a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezi, írja a távirati iroda. A miniszter szerint az államot akár 50-100 milliárd forintos vagyoni kár is érhette. A beruházás eredetileg 2028 végére készült volna el, az új közbeszerzés miatt azonban jelentős késés várható. A kormányzati tájékoztatónak közlekedési szabályok tervezett szigorításáról is szó volt. A gyors hajtás és az illegális utcai versenyzés visszaszorítása érdekében felmerült a kirívó szabálysértések esetén alkalmazható jármű elkobzás, a jövedelemarányos bírságolás és a szakaszos sebességmérés bevezetése. Az elektromos rollerek használatát is szigorúbban szabályoznák. Vizsgálják többek között az alsó korhatár bevezetését, az új előírásokat pedig várhatóan néhány héten belül ismertetik. A minisztérium közlekedésbiztonsági felmérésében a válaszadók nagy többsége támogatta a gyorshajtás, az utcai versenyzés és a szabálytalan rollerezés elleni szigorú fellépést. A konkrét jogszabályi változásokról ugyanakkor még nem született végleges döntés. Teljesen lezárják a vasúti forgalom elől a déli pályaudvart ezen a hétvégén, vagyis szombaton és vasárnap. A MÁV nagyszabású karbantartást végez, ezért egyetlen vonat sem indul és nem is érkezik a pályaudvarra. A kétnapos munkálatok során kijavítják a sínek és a váltók hibáit, vasúti aljakat cserélnek, valamint rendbe teszik a peronokat. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat is. Emellett felülvizsgálják a felső vezetékeket, az energiaellátást, a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A karbantartás célja, hogy megszüntessék a rossz pálya állapot miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét, és megbízhatóbbá tegyék a vasúti közlekedést. A munkálatok mintegy 65 millió forintba kerülnek, amit a MÁV saját forrásból finanszíroz. A pályaudvar épülete a lezárás alatt is megközelíthető marad az Alkotás utca felől. A gyalogosok továbbra is átjuthatnak rajta, működnek a pénztárak és a jegyautomaták, valamint a mosdók is használhatók lesznek. A vonatok azonban módosított menetrend szerint közlekednek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális járatinformációkat. A mostani karbantartást később egy jóval nagyobb vasúti fejlesztés követheti. Ennek részeként átépítenék a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáját, korszerűsítenék a vágányokat, és 26 váltót is kicserélnének. A régi biztosító berendezést modern rendszer váltaná fel. A déli pályaudvar épületének felújítása egyelőre nem része ennek a beruházásnak, de a tervezési munkák már megkezdődtek. Helyben hasznosítják a zöld hulladékot a budapesti parkokban, a talaj védelme és a kiszáradás megelőzése érdekében. Helyben hasznosítják a zöld hulladékot. A fővárosban közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A kivágott fák és levágott gajak egy részét nem szállítják el, hanem a helyszínen hagyják, hogy természetes módon lebomoljanak és javítsák a talaj minőségét. A bomló növényi részek hozzájárulnak a talaj tápanyag utánpótlásához és segítenek megőrizni a nedvességet. Így a föld jobban megtartja a vizet és szárazabb időszakokban is kevésbé szárad ki. A módszerrel a főváros a parkok növényzetének ellenálló képességét szeretné javítani, különösen az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. Vezetett természetismereti sétákon fedezhetik fel az érdeklődők Budapest egyik különleges zöld területét, az Óbudai Mocsárost. A főpolgármesteri hivatal munkatársai október 10-én szombaton délelőtt 11 órától, vasárnap pedig 10 órától várják a résztvevőket. A szakértők a séta során bemutatják a terület változatos élőhelyeit, védett növényeit és állatfajait. Az érdeklődők azt is megtudhatják, hogyan zajlik a természetes élőhelyek helyreállítása, és milyen változások várhatók a Mocsároson, a főváros természetvédelmi fejlesztéseinek köszönhetően. A mintegy 85 hektáros terület a budai oldal egyik legjelentősebb síkvidéki vizes élőhelye. Egykor a Duna árteréhez tartozott, ma kaszálók, legelők és kisebb facsoportok alkotják. Számos védett növény és állatfajnak ad otthont, ezért megőrzése természetvédelmi szempontból is kiemelten fontos. A Mocsáros egyike annak a három budapesti területnek, ahol a Life Biodiverse városprogram keretében élőhely helyreállítási munkák zajlanak. A több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés a Tétényi fennsíkot és a Kőérberek őrmező térségét is érinti. A hétvégi séták körülbelül 2 kilométer hosszúak, és nagyjából 45 percig tartanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kutyát is lehet vinni pórázon. A jelentkezéshez szükséges információk a főváros hivatalos felületein érhetők el. Újabb lopás közben fogtak el a budaörsi rendőrök egy 26 éves férfit, akit elektromos rollerek sorozatos eltulajdonításával gyanúsítanak. A férfi a nyomozás adatai szerint elsősorban vasútállomások kerékpártárolóiból vitte el a járműveket, amelyeket később pénzért, kábítószerért vagy élelmiszerért adott tovább. Augusztus végétől több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miután Pilisvörösváron, Solymáron és a környező vasúti megállóknál elektromos rollerek tűntek el. Az elkövető több esetben a járműveket rögzítő lakatokat is eltávolította. A budaörsi nyomozók térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították a feltételezett tolvajt, majd napokon át figyelték a vasútállomások környékét. Szeptember 24-én Pilis Csabán egy újabb roller ellopása közben értéktetten a férfit. A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondta, hogy az ellopott járműveket tovább értékesítette, és előfordult, hogy fizetségként kábítószert vagy ételt kapott. A rendőrök több Pest vármegyei és budapesti helyszínen is kutatást tartottak. Összesen 7 elektromos rollert foglaltak le, valamint olyan eszközöket és ruhadarabokat is találtak, amelyek összefüggésbe hozhatók a lopásokkal. A 26 éves férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig szeptember 27-én elrendelte a letartóztatását. A budaörsi rendőrkapitányság lopások és további bűncselekmények gyanúja miatt folytatja az eljárást. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával, ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítéssel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénzarisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztali kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidáv Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a hatos erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Időjárás.
4: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
5: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Élet, öröm, zene.
2: És ja.

Kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluli nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mit is jelent pontosan a holisztikus szemlélet, a holisztikus életmód, vagy a holisztikus gondolkodás? Fontos ez több szempontból is. Egyrészt, hogy megértsük, hiszen nagyon sokszor hallunk róla, nagyon sokat tud segíteni az életünk során az egészségünkkel kapcsolatban, vagy az egészségünk érdekében az életmódváltásnál, és természetesen azért is fontos ez, mert nagyon sok féleképpen érinti az életünket, kikerülhetetlenül. A holizmus kifejezés a görög holosz szóból ered, a teljesség figyelembevételét jelenti. A holisztikus szemléletű gyógyító az embert teljes egészében vizsgálja, és a célja az ember egészségének helyreállítása és fenntartása, de nem részletekben, hanem egy teljes egységben vizsgálva. Például az indiai kultúra és világnézet legősebb forrásai, a védák, az örök és való dolgok tudását jelentik, a legrégibbnek tartott szövegrészek keletkezését Krisztus előtt 6000-4000 közé teszik, és a vallásos hagyomány szerint a teremtőnek a szájából áradtak ki a világ születésekor. Az indiai kultúrában ezt így tartják. Az ájurvédikus orvoslás alapjait a szútrák tartalmazzák, a kínai filozófia legrégebbi írásos emléke Konfúciusz által Krisztus előtt 6.-5. század határán összeállított Szúking írások könyve, aztán ott vannak az ókori görög természetfilozófusok, akiknek az egészség képe, a harmónia megléte, a betegség képe, a harmónia hiányát feltételezve működtette az ő tudásokat is, és a betegséghez, egészséghez való hozzáállásukat. Az egészség helyreállításának kulcsa a megbomlott arányok rendezése. Hippokratész, az európai modern medicina és a természetgyógyászat is az orvoslás atyának tekinti ezt az egészet, a holisztikus szemléletet. Alapelve a használni, de nem ártani, vagy legalábbis nem ártani minden létező, így aztán az emberi test is hideg, meleg, száraz és nedves természetű elemekből áll. Az embereket a vérmérsékletük alapján is lehet kategorizálni, úgymond a melankolikus, a kolerikus, a szangvinikus és a flegmatikus típusokban, és ezek szorosan összefüggnek ezekkel az elemekkel, a hideg, meleg, száraz és nedves természetű elemekkel, hiszen az emberi szervezet szoros kapcsolatban áll a természettel, és így osztották be az embereket a vérmérsékletük alapján az imént felsorolt típusokba vagy kategóriákba. Gyógyítási alapelve pedig ennek a lazítani azon, ami feszes, feszíteni azon, ami laza. Például a kimerültségből adódó betegségek pihenéssel, a hasmenéses betegségek jól táplálással, a tétlenségből eredő betegségek testmozgással gyógyíthatók. Galénosz gyógyítási alapelve az volt, hogy az ellentétet ellentétével, vagyis a cél a betegségek megelőzése, amelynek eszköze a dietetika, amely magába foglalta az emberi érzelmi és szellemi állapotot is, a gyógyítás holisztikus, azaz teljes képet vizsgáló szemléletével. A szalernói iskola, amelynek a virágkora Krisztus után 1150 és 1180 között volt, Európa első egyház független orvosi egyetemének tekinthető, amelyet a hippokratészi örökség gondozására szövetkezett orvosok alapítottak. Az itt született Reginem Sanitatis Serenitatum versben tanítja a helyes életvitel szabályait, amelyek az ókorból ismert hat természeti dologra épülnek: levegő, ételital, mozgás, nyugalom, alvás, ébrenlét. Tehát itt vannak a párok, amik újra visszaköszönni látszanak, ugye a lazítani azon, ami feszes, feszíteni azon, ami laza elfhez. Aztán ott van Paracelsus, aki szerint az ember egészségét a belső orvos, vagyis a benne megnyilatkozó természet és a belülről gyógyító orvosság, azaz a belső szubstancia határozza meg. Az egészség helyreállítása az igazi gyógyítás oszlopaival lehetséges. Idéztem őt, amelyek a filozófia, az alkímia és a jellem segítségével működnek, vagyis a belső orvos kimerülése után van szükség a külső orvosra. Tehát a pszichoszomatikus tünetek után lép be a külső orvos. Milyen érdekes, hogy Krisztus után 1493-ban gyakorlatilag már tudták ezt, sőt, sokkal korábban is. Aztán később a felvilágosodás korában a holizmus és a természetgyógyászat gondolkodásmódját áthatotta az antik hagyomány és a rousseaui természetfelfogás. A természet megfigyelése és követése minden újkori gyógyító alapelve volt, a homeopátia megalkotója, Samuel Hahnemann pedig gyógyítás gyógyítási alapelve szerint a hasonlósági szabállyal indult el a gyógyítás útján. Aztán ott volt Rudolf Steiner, az antropozófia atya, aki szerint a gyógyítás nem technika, hanem a beteg gyógyulási folyamatának szellemi, lelki, fizikai támogatása, az ember világrendjébe való visszaillesztése. A holisztika tulajdonképpen egy olyan szemléletmód és elképzelés, amely szerint az egész nem azonos a részek összegével, hanem egy teljesen új minőség, vagyis a részek csak is az egészhez való viszonyukban nyernek vagy nyerhetnek értelmet. Az önaktualizáció pedig a humanisztikus pszichológiai, az ember teljességét az alacsonyabb és magasabb életszükségleteken túli transzcendens felé, a hit felé, Isten felé irányuló kibontakozását hangsúlyozza. A betegségek pszichés hátterének jelentőségét Európában Hippokratész óta, Indiában és Kínában évezredek óta, mint a gyógyítás egyik alapvető szempontját ismerték, használták és eszközölték. Az elmúlt 50 évben került újra megfogalmazásra. Mindez Pavlov szerint például a szervezet pszichés és szomatikus értelemben teljes egység, már ő is ezt mondta. Ha változás lép fel, az kihat a másik két tényezőre is. Közöttük állandó interakció zajlik, folyamatok szerveződhetnek szomatopszichés, illetve pszichoszomatikus irányba úgy, hogy közben a szellemi felkészültség javítja az egyén belső fittségét, vagyis csökkenti a kedvezőtlen folyamatok ütemét és számát, ahogyan ez dr. Tamás József írta. Mindez azért nagyon fontos, mert a holisztikus szemlélet gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Isten által kapott tökéletességünkre odafigyelve és arra tudatosan figyelve. Meg tudjuk figyelni

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője, a legendás és zseniális figura John Lennon. John Lennon egy elképesztően sokoldalú személyiség volt, szokták volt úgy emlegetni, hogy az álma a szemüveg mögött. Rövid, de mozgalmas életében rengeteg olyan dolgot tett, amit a mai napig nem felejtett el a társadalom, és nem csak zenei elismertségétől zengett a sajtó annak idén, és egyébként sokszor ma is, hanem a békéért, az összetartozásért, az egyenlőségért való fáradhatatlan küzdelmei miatt is. A karakán érzelmeit soha véke alá nem rejtő rock legendára emlékezünk ma, aki 1940. október 9-én született Liverpoolban. A második világháború ideje alatt gyakran kényszerültek költözésre a családjával. Az édesapja Alfred Lennon, amikor John 5 éves volt, elhagyta őt és édesanyját, Julia Lennont. Ezek után Julia, mivel nem tudta egyedül nevelni a kisfiút, a nővéréhez, Mimi nénihez adta gondozásba Johnt. Mendipspen a Menlo Avenue 251-es szám alatt éltek nagynényével és annak férjével George-al. Az édesanyjával, akitől megtanult banjón játszani, kapcsolatban maradt, viszont Mimi nagynéni szigorú nevelése miatt csak nagyon ritkán láthatták egymást. John Lennon 17 éves volt, amikor az édesanyját elgázolta egy autó. A karrierje során több dalt is írt az édesanyja emlékére, és sok olyan dal van, ami az édesanyjához szól, amiről nem is tudjuk, hogy az édesanyjához szól. Az első zenekarát, a The Quarrymen-t, ami egyébként arról kapta a nevét a középiskoláról, ahova John is járt, a Quarry Bank középiskoláról, 1956-ban középiskolai évei alatt alapította meg, mármint az első zenekarát. A banda skiffle zenekarnak számított, ami az 50-es években nagyon gyakori típusú zenekar volt, azért hívták skifflenek, mert saját házi készítésű hangszereken játszottak. Az akkori időszak rock és blues számait játszották a saját készítésű kis házi hangszereiken. Paul McCartneyvel

0: aztán 1957-ben ismerkedett meg egy Quarrymen koncert után, és Paul csatlakozása után jött George Harrison is, aztán a hamburgi koncertjeik alatt Ringo Starr is csatlakozott hozzájuk, így aztán 1962-ben alakult meg a The Beatles végleges felállása. John és Paul szerződést kötöttek, hogy minden Beatles dal, amelyet valamelyikük ír, Lennon McCartney dalként fog megjelenni. Az első nagy sikerüket 1963-ban érték el, amikor a második kislemezük a Please Please Me első helyet is elért már a slágerlistákon. John első feleségével, Cynthia Lennonnal 1963-ban házasodott össze, mert a nő teherbe esett. Fiúk született, Julian Lennon, ami szintén nyilván egyfajta tisztelgés Lennon édesanyja Julia előtt. 1963 áprilisában született meg Julian, mivel a Beatlemania, ugye ezt a kifejezést arra a jelenségre használták, és használjuk most is, amikor a 60-as évek elején a teenager lányok megszállott módjára imádták visítva, sírva, sikítva a Beatles-t. Szóval amikor ez a Beatlemania már tombolt, a Beatles menedzsere Brian Epstein tervei alapján el akarták titkolni, hogy Johnnak nem csak felesége, hanem gyermeke is van. A titok azonban ugyanannak az évnek a végére ki is tudódott. Cynthia és John Lennon házassága nem volt zökkenőmentes, mivel John állandóan turnén vagy a stúdióban volt, nem jutott ideje arra, hogy foglalkozzon a családdal, és persze a távolléte alatt John nem vetette meg a hölgybarátságokat sem. Az énekes nem csak a zenélés miatt volt elfoglalt, hanem filmszerepek miatt, és hát a kis magánélete miatt is. A Beatlesnek 4 filmje is készült, amelyben a tagok nyilván saját magukat alakítják, ezt tudjuk is. Továbbá John 1966-ban főszerepet vállalt a Hogyan nyertem meg a háború című filmben is, ahol egy Gripweed nevű második világháborús katonát alakít. Aztán 66-ban, miután a Beatles végleg befejezte a turnézást és visszavonult a stúdióba, Johnnak egy nagyon nehéz, önpusztító korszak jött az életébe. 66-ban szintén megismerkedett az Indica nevű galériában Yoko Onóval, az Avantgarde képzőművésszel, és amikor először találkoztak, nem ismerte fel John Lennont Yoko Ono, ezért aztán különösen érdekes volt John számára. Yoko Ono kiállítása óriási hatást gyakorolt Johnra, ám szerelmük csak találkozásuk után 2 évvel bontakozott ki 68-ban, még abban az évben elvált első feleségétől, aztán 1969-ben össze is házasodott John Lennon és Yoko Ono Gibraltáron. Az emberek általában 2 dologgal kötik össze John Lennont, a zenével és a békével, az utóbbinál a vietnámi háború elleni tiltakozásaira és a felszólalásaira gondol az ember. Lennon a 60-as évek végén egyre többet kezdett foglalkozni a politikával, főleg a vietnámi háborúval, aztán 69-ben John és Yoko egy úgynevezett Bad Peace tüntetést szervezett az Amsterdami Hilton Hotelben. A több napig tartó akciójukban a pár ágyból adott interjút a sajtónak, a legendás fotók is ott készültek, a Give Peace a Chance és a Make Love Not War mondatok szintén innen származnak, ez hirdette a béke mozgalmukat. Ugyanebben az évben John az 1966-ban kapott brit birodalom rendje kitüntetését visszaküldte a királynőnek a vietnámi háború elleni tiltakozás céljából. Aztán az 70-es években hosszú letelepedési vita után végleg kiköltöztek New Yorkba, John és Yoko, és a másfél évig tartó időszakos elválások után ezt az időszakot nevezték elveszett hétvégének. 1975. október 9-én megszületett a közös fiúk Sean Ono Lennon. John ekkor élhette át igazán, hogy milyen apának lenni, és így aztán 75-től 80-ig nem is foglalkozott a zenélése, hanem ahogy ő fogalmazott, kenyeret sütöttem és gyerekre vigyáztam. Aztán természetesen is sajnos elérkezett az a végzetes nap, amikor 1980. december 8-án délelőtt fotózást tartottak az otthonukban a New York-i Dakota házban. A fotók a Rolling Stone magazin címlapján jelentek volna meg, eközben Mark David Chapman már javában készült úgymond beteljesíteni a küldetését. Egy előző nap vásárolt Double Fantasy albummal, J.D. Salinger Zaphegyező című könyvével és egy pisztollyal tartott John és Yoko otthona felé. Chapman akkor találkozott először Lennonékkal, amikor a pár délután elindult a stúdióba, és mikor meglátta őket, hirtelen nagyon megrémült, és egy amatőr fotósnak kellett bátorítania őt, hogy merjen nyugodtan autogramot kérni. A fotós egyébként lőtt is egy képet az éppen aláíró Johnról. A stúdióból kb. 10:50-kor értek haza, ekkor már semmi félelem nem volt Chapmanben. Először Yoko szállt ki az autóba, bement az épületbe, őt követte John pár lépéssel lemaradva, és miután John Lennon elhaladt a gyilkosa mellett, az előrántotta a kabát zsebéből a pisztolyát, és 5-ször lőtt rá Lennonra. A kórházban 20 percen keresztül próbálták újraéleszteni sikertelenül. A legenda halálhírére aznap este emberek ezrei gyűltek össze a Dakota ház előtt, és hangos énekléssel fejezték ki a gyászukat. Yoko Ono ugyanazon a héten, vasárnap tegnap szervezett egy megemlékezést a Central Parkba, ahol az emberek 10 percen keresztül némán imádkozhattak, ott is több ezer ember gyűlt össze. John Lennon a rocktörténelem talán legnagyobb legendája, 40 éves korában gyilkosság áldozata lett, de itt maradt nekünk az a sok fontos eszme, gondolat és zene, amivel talán ma is jobbá lehetne tenni a világot, talán lehet is.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sokszor esett már szó a gyógynövények, a növények, a fűszernövények áldásos hatásáról, de most itt van egy fantasztikus jó hír, hogy vannak olyan fűszerek, amik képesek úgymond öngyilkosságra készíteni a rákos sejteket. Egyre több kutatás foglalkozik ezeknek a fűszereknek a rákellenes hatásával. Ugye a különféle fűszereket a történelem során, ahogy ezt Árvos Lilla is írja, mindig is nagy becsben tartotta az emberiség, és még egykor legendás felfedezők szelték át az óceánokat, hogy hozzájussanak az ízük mellett színező és nagyon sok esetben tartósító anyagként is értékesnek számító fűszerekhez, fűszernövényekhez. Ma már az egészségügyi hatásaik miatt vannak inkább középpontban ezek. Tudósok hada igyekszik minél több adattal szolgálni a kutatásainak segítségével arra vonatkozóan, hogy miként segíthetnek a betegségek megelőzésében. Az utóbbi időben a fűszerek rák megelőző hatásaira is egyre nagyobb figyelem irányul szerencsére. Számos kutatás látott már napvilágot és világított rá az antioxidáns, immunerősítő, gyulladásgátló, sőt sejtregeneráló tulajdonságaikra, valamint a sejtanyagcserében és az apoptózisban játszott szerepükre. Az apoptózis azt a programozott sejthalált jelenti, amelynek során a feleslegessé vált sejtek egyfajta öngyilkosságot követnek el. A rákos sejtek ennek hiánya vagy hibája miatt, ennek a folyamatnak vagy jelenségnek a hibája vagy hiánya miatt indulnak korlátlan szaporodásnak, létrehozva egy egyre növekvő tumort vagy tumorokat. Számos fűszer létezik azonban, ami konkrétan segítség lehet az apoptózis elősegítésében, és lényeges szerepe lehet a rákos folyamatok megelőzésében, lassításában is. Ezek a következőek. Például az első, az a csípős paprika. A csípős paprikában található kapszaicin az egyik legerősebb apoptózist elősegítő anyag. A csípős ételekkel azonban vigyázni kell, károsak lehetnek az emésztőrendszerre. Aztán itt van még a következő, a kurkuma. A kurkumának szintén gyulladáscsökkentő hatása van, elősegíti ezt a bizonyos apoptózist, erősíti az immunrendszert. Ott van a szegfűszeg, rengeteg bioaktív anyagot tartalmaz, és bár még sok kutatásra van szükség, valószínűsítik, hogy a jövőben komoly szerepet kaphat az emésztőrendszeri rák elleni küzdelemben. Ott van a kapor, szintén kiemelt szerepe van a szervezet méregtelenítésében, illetve a rákos folyamatokhoz vezető szabad gyökök elleni küzdelemben. Ott van még a sáfrány, szintén kiemelt szerepe lehet a kutatások szerint ebben a bizonyos apoptózisban, a tumorok növekedésének meggátolásában. A szív fűszereként emlegetett kardamom is gazdag gyulladás csökkentő, rákellenes hatóanyagokban szintén gazdag, arról nem beszélve, hogy milyen finom. És egyébként például, hogyha süteményt fűszerezünk vele, forró csokit, teát, kakaókrémet, süteménytölteléket, akkor kifejezetten ünnepi ízvilágot kapunk. Ott van még a gyömbér, a maga csodálatosságával természetesen nem csak a felső légúti megbetegedéseknél használható, hanem a benne található gingerol nevű anyagnak köszönhetően segíti az apoptózis folyamatát. Ott van a koriander, ami szintén az egyik legerősebb antioxidáns, immunerősítő és gyulladás csökkentő hatású fűszer. A fahéj, a barátunk, ugye az emésztőrendszeri rákos folyamatok ellen lehet hatékony, képes például csökkenteni a gyomorrákért is felelős Helicobacter pylori nevű baktérium mennyiségét. Ott van a kömény maga a rákos megbetegedések típusainak széles körétől védhet, korán sem csak az emésztőrendszerre van hatással. Ezeket a fűszereket érdemes otthon tartani, rendszeresen fogyasztani, fűszerezni vele lehetőség szerint nem úgy, hogy megfőzzük az ételben, hanem mondjuk egy-egy salátát, vagy akár süteményt, vagy egy teát, hogy a teljes egészében, főzés nélkül megmaradjanak benne azok az anyagok, amikre szükségünk van ebből. Természetesen mindegyiket összetéve csinálhatunk magunknak teát, és kikísérletezhetjük azt, hogy melyikből kell több és kevesebb ahhoz, hogy igazán kedvünkre legyen az íze, de az biztos, hogy csodálatos hatással vannak a szervezetünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
2: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok.
1: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödébe volt ilyen illat, az óviba volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindenben együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, aha, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor a adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
2: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, uh-huh. és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
2: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszti a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízeléssel nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrészt Szöll a láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a Covid után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Ha balint

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of
1: Manna FM.
0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
3: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német szurorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illatészlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
2: No, és akkor beszéljünk a könyvről, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
3: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején, vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
2: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
3: Igen, ez így van szerencsére.
2: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túlon, vagy akár Franciaországban?
3: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például illóolajokat tárologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. Nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve a fáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
2: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről, és akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Évi?
1: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
0: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. A könyvnek a születése az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
1: Nálam nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás, és ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
0: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná nap 24 órájában magát, hogyha nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
1: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból. Rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövénytejákat, forrázatokat, tejákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
0: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
1: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfüm akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy ilyen gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
0: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk el, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
1: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit

0: rosszabb a gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiánban például gyakran ajánljuk, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal, de sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
0: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb cseppszámmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, prüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
0: Én köszönöm, hogy itt láttam.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csökkenti a gyulladást, eltünteti a pattanásokat, az Epsom Show az, amiről szó van, baba puha bőr lesz tőle, de meg kell tanulni, hogy hogyan kell használni. Egyébként képes eltávolítani az elhalt hámsejteket, lehúzza a duzzanatot, sejmessé varázsolja a bőrt, hogy hogyan kell használni. Na, tehát a lényegi része ez. Ugye ez főleg bioboltokban kapható, ez az Epsom Show, más néven keserű só. Valójában nem más, mint magnézium szulfát, és a nevének ellenére igazából semmi köze a valódi sóhoz, esetleg csak a szemcsés állaga hasonlít hozzá. Külsőleg alkalmazva rengeteg érezhető és jól látható hatással bír, nem csak a szervezetre, hanem a bőrre is. Ha jól használjuk, például segít a pattanások eltüntetésében, ezerszer puhábbá képes varázsolni a bőrt, mint amilyen eredetileg, de nagyon óvatosan kell bánni vele. Elmondjuk, hogy hogyan, vagyis hát elmondom én, hogy hogyan kell elérni az igazi, jó, kiváló eredményt. Ezt a sót egyébként már a 17. század óta használják szépészeti szempontból és céllal. Az angliai Epsomban található keserű sós forrásról kapta a nevét, ezért hívják Epsom sónak. A hagyományos kínai orvoslásban is alkalmazzák, ugyanis külsőleg használva rengeteg jótékony hatással bír az egész testre. A bőrön át felszívódva segíthet az ízület és izomfájdalmak esetén, kivezeti a méreganyagokat a szervezetből, csökkentheti a stresszt, a szorongást, a gyulladásokat, és megkönnyíti az elalvást is. Mindezek mellett a problémás arc számára is megoldást jelenthet. Például dr. Michel Henry bőrgyógyász azt is kifejtette, hogy képes enyhíteni a duzzanatot is, a gyulladást is, valamint eltávolítja a felesleges zsírokat és olajokat a bőrről. Már egészen konkrét kutatások ezt a hatást egyelőre még nem támasztják alá, gyakorlatban viszont nagyon sokan számoltak be már pozitív eredményekről. Mindezek mellett ugyanis például segít még megszabadulni a felesleges elhalt hámsejtektől, és baba puhává teszi az arcot. De nyilván nem csak az arcbőrt képes baba puhává varázsolni. Fürdővízben feloldva, arclemosóként és arcradírként is lehet használni, ha meg akarjuk tapasztalni nyilván ezt a jó kis áldásos hatást. Hogyan tud ez fürdősó, arclemosó vagy arcradír lenni? Az is nagyon fontos elsőként, hogy érzékeny, száraz vagy sebes bőrön semmiképpen ne használjuk, jó? Tehát, hogyha valaki tényleg túl érzékeny, allergiára hajlamos, akkor inkább tessék ezzel vigyázni, mert akár tovább ronthat a helyzeten, és irritációt okozhat. Arra is tessék ügyelni, hogyha ezt bevetitek, akkor előtte és utána kerülni kell a hámlasztó hatású összetevőket, mint például az AHA-sav vagy a BHA-sav, sőt a retinolt is. Ha az egész testre gyakorolt hatásait élveznénk, akkor fürdőt kell belőle készíteni, tele kell engedni a kádat meleg vízzel, vagy hát ki milyen hőmérsékletűt szeret, és másfél-két bögrényi Epsom sót kell hozzáadni, majd egy kicsit eloszlatni a kezünkkel, hogy szépen feloldódjon, és nyugodtan így a kádban pihengetni 20-40 percet, kinek mennyi a kellemes. Egyszer-kétszer érdemes megmosni az arcunkat is, majd a vízből kiszállva szinte rögtön érezni lehet, hogy mennyire ellazultak az izmaink, milyen sejmes lett a bőrünk. De gyakorlatilag, mint hogyha gyógyfürdőbe lennél otthon. Ha lehet, akkor este vegyél ilyen nyugtató fürdőt, mert utána könnyen elálmosodik az ember. Lefekvés előtt sima vízzel kell megmosni az arcunkat, és hogyha nem erősen zsíros a bőr, akkor a típusához illő krémet kell használni a hidratálásra. Ezt a fürdőzést heti egy-két alkalommal érdemes megismételni. Ha az arcunk egész területe problémás, akkor lemosót kell készíteni. Az Epsom sóból két bögrényi vízben kell feloldani, két evőkanálnyi Epsom sót, belemárt a török között, és végigmosni vele szépen a bőrünket, a szemek és a szemkörnyék kihagyásával természetesen. Ha ezzel megvagyunk, leöblítjük langyos vízzel, ha pedig csak a pattanásokat szeretnénk kezelni, egy fültisztító pálcika segítségével kell ezt a keveréket felvinni a pöttyökre, és hagyni hatni. 15 percig, aztán szépen lemosni. Hámlasztóként, radírként is be lehet vetni, ebben az esetben egy evőkanálnyi Epsom sót kell elkeverni két evőkanálnyi olívaolajjal, kókuszolajjal, ricinusolajjal vagy mandulaolajjal, és ezt a pasztát enyhén bemasszírozni ügyesen, jól körkörös mozdulatokkal a bőrünkbe, 2-3 percen keresztül hagyjuk hatni egy picit, és leöblítjük langyos vízzel. Házi kencék, amik egy éjszaka alatt halványítják a pattanást, nyilván a konyhában rengeteg olyan csodaszer van, ami megoldást jelentett ezekre a problémákra, például ez az Epsom sós lemosás is, vagy a pasztázás is jót tud tenni neki.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sütőben pirult őszi zöldségek és gyümölcsök, az ősz kedvencei együtt sülnek krémesre. Hogyha kicsit kevesebbet vagy fedő nélkül sütjük, akkor ropogósra, és az egész tál úgy néz ki, mint egy hegy vagy domboldal ilyenkor ősszel. Gyönyörű, színes, sárga és vörös és céklaszínű és répaszínű és mesés, és közben meg rajta egy-két friss zöld. Ezek a sütőben pirult őszi finomságok egyrészt köretként is nagyon jól működnek az étkezőasztalon, nyilván ebédként, de főfogásként is abszolút megállják a helyüket mondjuk valami kis mártogatóssal. Amikor hűvösebbre fordul már az idő, a tepsis fogások kerülnek azért a terítékre, az egyben sült húsok, a tartalmas rakott ételek, a sűrű, meleg, sokáig főzött levesek, és nyilván emellett mindenki szereti az ősz kedvenc zöldségeit a sütőben pirosra sütni. Az így készült finomságok rengetegféle ízben készülhetnek, érdemes kísérletezni a fűszerezéssel, ha lehet, akkor friss fűszernövényeket használjunk, majd a zsája, a kakukkfő, a rozmarin tökéletes választás, és jót is tesz a látványnak is különben, hogy egy kis friss zöldel van megszórva. Itt most az egyszerű sóbors párosnál maradunk ebben a receptben, de tényleg bármivel meg lehet fűszerezni. Botos Klaudia írása szerint viszont ez az alap, és akkor így marad meg az eredeti íze, és leginkább így lesz markáns minden egyes zöldségnek a saját íze. Az elkészült finomságot lehet adni, ahogy mondtam már, köretként, magában falatozva uzsonnára vagy tízóraira, fokhagyma miatt érdemes kenyeret kínálni a zöldségek mellé. Hogyha kenhetőre, krémesre sül és lepürésítjük, akkor lesz belőle vagy egy kis kenőke, vagy pedig lesz belőle mártogatós. A citromot rá is lehet facsarni a zöldségekre, nem muszáj, hogy mellettük süljön. No, na de mi mindent fogunk megsütni? Egy fej lilahagyma jó, nagy fej lilahagyma, 3 krumpli, 3 cékla, 2 citrom, mindenképpen kezeletlen híjú biológiai termesztésből származó citrom legyen. Kevés olaj, ez lehetőség szerint extra szűz olívaolaj legyen az íze miatt. 5 darab sárgarépa, 2 fej fokhagyma, 2 darab alma vagy körte, és petrezselyem. A fokhagymát azt is lehet sokféleképpen készíteni, hogyha egy egész fej fokhagymát félbevágunk, és úgy tesszük a tepsire, hogy a vágott felét megsózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk olívaolajjal, akkor nagyon finom, szinte krémesre sül majd a fokhagyma. Arról nem beszélve egyébként, hogy az alma és a körte is külön extra jó ízt ad mindennek, és én azt javasolnám, hogy esetleg édesburgonya vagy paszternák is kerüljön erre a tára. A hagymát felvágjuk tetszőlegesen, általában vagy félbe, vagy 4 gerezre kell vágni, forgassuk be az olajba, a sóba, a borsba, megtisztított sárgarépa, krumpli szintén tetszőlegesen, nagyobb darabokra, kisebbekre, egyszerűbb és ajánlatosabb, a rusztikus szebb is egyébként, meg kevésbé fő és sül meg gyorsan, hogyha egy kicsit resre, ropogósra, haraphatóra akarjuk, akkor jobb a nagyobb darabra hagyjuk a zöldségeket. Fokhagymát egészbe hagyjuk, csak a tetejét vágjuk le, úgy, ahogy mondtam, vagy félbevágjuk, a megtisztított céklát, almát, vagy körtét, és vagy körtét, citromot szintén tetszés szerint daraboljuk, én a cikkelyezést javaslom. Petrezselyemet finomra vágjuk, és akkor először a krumplit, sárgalépát, céklát dobjuk a sütőpapírra, a bélelt tepsire, betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, 30-35 percig sütjük, utána forgassuk hozzá a lilahagymát, almát, a fokhagyma fejeket is helyezzük a tepsire, locsoljuk meg a tetejüket újra olajjal, majd toljuk vissza 50-60 percre. A citromot csak az utolsó 5-10 percben adjuk a zöldekhez. Ha a zöldségeket kicsire vágtuk, akkor ugye, ahogy az imént mondtam, kevesebb idő is elég lesz. A sült finomságok tetejét meg lehet szórni petrezselyemmel, és kész. Nagyon egyszerű köret, lehet belőle nagy adagokat sütni, előkészíthetjük, és berakjuk a sütőbe, és akkor, hogyha már reggel korán keltünk és előkészítettük, akkor a két dolog között mielőtt megsülne, de mikor már előkészítettük, a kettő között még bármit tudunk csinálni otthon, vagy mondjuk előkészíthetjük a nagy sült húst egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Növénykedvelők, tessék figyelni, itt van az a hét növény, ami a legjobban tisztítja a levegőt otthon, és minek utána most kezdődik ez az őszi behúzódós időszak, ezért mindenképpen külön figyelmet érdemes erre fordítani, szerintem. Egyébként ez a hét növény, ami legjobban tisztítja a levegőt otthon, a NASA szakértői szerint lett összegyűjtve. Ugye egy nagyobb városban a levegő tisztasága sajnos nem mindig a legjobb, de ez még egy kisebb vidéki községben is gyakran előfordul, úgyhogy ezért számít nagyon sokat, hogyha a lakásban tiszta a levegő, pláne, hogy egyes felmérések szerint bent háromszor vagy akár ötször több szennyezőanyag is lehet, mint kint. A NASA szakértői úgy vélik, hogy az alábbi növények ebben az esetben nagyon jó szolgálatot tehetnek. No, az első a törpe datójapálma, ami nagyon csinos is egyébként. Ez a növény nagyon jól bírja a szárazságot, úgyhogy szuper választás lehet azoknak, akik egyébként növénygyilkosnak tartják magukat, és nem igazán képesek életben tartani a növényeket otthon. Lassan növekszik, de amikor eléri a teljes méretét, akkor egy gyönyörű zöld színben pompázó, évtizedekig is élő mini pálmafa, gyakorlatilag nagyon kis csinos. De nem csak ez az előnye, leginkább azért ismerik el, mert nagyon jól képes megtisztítani a levegőt a xiloltól. Ugye ezt az anyagot oldószerekhez, festékekhez, lakkokhoz és rovarítószerekhez is használják. Állítólag a legjobb hatást úgy képes elérni, hogyha minden 10 négyzetméterre jut egy törpe datója pálma az otthonban. És mondom, nagyon dekoratív és csinos is. Aztán ott van a klasszikus szobapáfrány, ami ugye a párát szereti, és akár a félárnyékot is, és nagyon csinos tud lenni, és leginkább spritznivel szoktuk locsolni. Erősen igényli ugye a magas páratartalmat és a kevés fényt, úgyhogy ideális például a fürdőszobába vagy egy kisablakos WC-be is elhelyezni egyet-egyet, és ez már csak azért is klassz, mert ugye nyilván ezekben a helységekben nagyon nehéz növényt találni, pláne olyat, aminek ilyen szuper hatása is van, mert amellett, hogy nagyon jól mutat, a szoba páfrány légtisztító hatással rendelkezik, ugyancsak felveszi a küzdelmet a levegőben található az előbb már említett xilollal, valamint a NASA új kutatása alapján a formaldehiddel is, úgyhogy egy ilyen szobahőmérsékleten kellemetlen csípőszagú gázt is képes semlegesíteni a szobapáfrány. Aztán ott van a következő, a zöldike. A zöldike az tulajdonképpen egy osztályterem növény, hogyha emlékeztek rá. Ez ilyen kis bojtos, mint hogyha egy ilyen kis pampafű lenne mini méretben otthon. Zöld a külső, és egy fehér csík fut a növény levelének a belsején, olyan, mint egy ilyen kis borzas frizura. Úgy néz ki, mint a limálnak a frizurája. Úgy néz ki a zöldike. Na, hát a NASA kutatásaiból az is kiderült zöldikével kapcsolatban, hogy ez egy különösen izgalmas következtetésre adott nekik okot, már ami ezt a növényt illeti, mert hogy csodálatos, még ennek a legkiemelkedőbb a légtisztító képessége. Egy felmérés során megvizsgálták, hogy egy formaldehiddel megtöltött plexiüveg kalitkából mennyi idő alatt képes eltüntetni a gázt, és képzeljétek, egy 24 óra, azaz egyetlen egy nap leforgása alatt a gáz 95%-ától megszabadult, ami tényleg óriási teljesítmény. Ráadásul a szénmonoxidtól is képes megtisztítani a szoba levegőit, úgyhogy ezért zseniális növény, és mindenképpen érdemes egyet-kettőt elhelyezni a lakásban, főleg ott, ahol kályha van, vagy gázkonvektor van. Oké, zöldike? Jegyezzük meg a nevét a kis csinos növénynek, és akkor nézzük a következőt azok között a növények között, amik a legjobban képesek tisztítani a levegőt otthon a NASA szakértői szerint, tehát nem akárkik végezték a felmérést. Rákvirág, gyönyörű nagy levelei vannak, rózsaszín a szára, és rózsaszín a levélnek a fő érvonala, és aztán pöttyökként ritkul kifelé a zöldben ez a rózsaszín szín. Mit tud ő? Ez egy nagyon strapabíró növény, tehát ez szintén ajánlható azoknak, akik nem nagyon tudják életben tartani a növényeket, mert ezt nagyon könnyű életben tartani, úgyhogy ideális választás íróasztalra, nappaliban, dohányzóasztalra, irodában is. Közepes erősségű fényre van szüksége, viszonylag lassan növekszik, de akár 10 évig is elél, és olyan erős légtisztító hatása van, hogy képes eltüntetni a szoba levegőjéből a szintén a formaldehidet és a benzolt is. Viszont nagyon fontos, hogy ezt a növényt a gyerekektől mindenképpen érdemes távol tartani, mert a fogyasztás az mérgező, a gyerekek meg szeretnek megkóstolni mindent. Ugyancsak érdemes távol tartani kutyáktól, cicáktól, hogy nehogy bajuk essen tőle, bár azt még nem mutatták, hogy nekik lenne tőle baja, de hogyha gyerekre mérgező lehet, vagy mérgező hatással bír, akkor szerintem a kis állatoknak sem jó. Aranypána, gyönyörű szép növény, gyönyörű szép, ez nagyon divatos, a lakáskatalógusokban ezeket is lehet látni. Gyönyörű éke tud lenni a szobának ez az aranypálma, igazi eleganciát tud kölcsönözni a szobának a helyiségnek, ráadásul ez is tisztítja a levegőt, szintén a benzoltól és a formaldehidtől, úgyhogy duplán jól jártok vele. És egyébként a szobában lévő levegőt kicsi párásan tartja, ami a száraz téli napokon szintén nagyon előnyös, viszont igényli a fényt, de nem a direkt napfényt, és szüksége van a gyakori műtrágyázásra és a párás levegőre, úgyhogy erre érdemes figyelni, hogyha valakinek olyan fancy fürdőszobája van, ami nagyon napos, és elfér egy ilyen nagy virág, akkor érdemes őt is beültetni, és hogyha nyilván ezeket kombináljuk a lakás különböző helységeiben, és mindegyikből van egy-egy mondjuk a szobában, akkor már megtettük a maximumot azért, hogy tiszta levegőjű lakásban éljünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi